Grazsina Bacevics skercóját hallottuk. Most Samuel Barber opusz 14-es hegedű versenye következik Augustin Haderich szólójával. Ez egy viszonylag fiatalkori mű. Barber egyébként amerikai komponista volt, és katonai szolgálatát a légi erőnél töltötte. A Kölni Rádió zenekar játszik ismét.

Samuel Barber hegedű versenyét a kiváló Augustin Hadelich és a Kölni Rádió zenekar tolmácsolásában hallottuk, vezényelt Krzysztof Urbánszky. Hadelich néha jön Magyarországra, na erre jár, ne hagyják ki a hangversenyét. A következő mű Mendelssohn negyedik A-dur úgynevezett olasz szimfóniája.

Mendelssohn olasz szimfóniáját hallottuk a Kölni Rádió zenekar előadásában Krzysztof Urbánszky vezényletével. Korunk egyik legismertebb pianistája Danyil Trifonov. Nizsnyi Novgorodban született, és az zongoristák legújabb nemzedékének tényleg élvonalába tartozik. Chopin opusz 25-ös 12 etüdjét szólaltatja meg.

Daniel Trifonov játszotta Chopin opusz 25-ös 12 etüdjét. Visszatérünk Grazina Bacevichhez, tőle az első zongoraötöst hallgatjuk meg. A komponist egyébként Paderewski segítségével Párizsba került, ahol Nadia Boulanger volt a tanára, de oktatta Fleschkára is, hiszen hegedűsként is sikereket aratott.

Grazsina Bacevics első zongora ötösét Pjotr Szalecskij és a sziléziai vonós négyes adta elő. A zeneszerző 1935-ben aratott nagy sikert a Vienyevszki nemzetközi hegedű versenyen, amit megnyert. A blokk végén Bach 1003-as jegyzékszámú Ámol szonátájának Andante tételét halljuk.

Bach 1003-as jegyzékszámú ámol szonátájának Andante tételét Augustin Haderich játszotta. A zeneszerzőről azt írták, hogy senki húr és fúvós hangolásával nem volt megelégedve, ha tehette, az egészet maga végezte el, és a legkisebb hamis hangot is meghallotta a legnagyobb együttesben is. 4 óra van.

A Schumann irodalom 1840-et a dalok évének nevezi. 14 dalciklust írt ekkor Schumann. Ebben az évben készült az összes közt talán legszebb sorozata, Heine verseire írt, a költő szerelme. Az első 6 dal a boldog szerelemről szól, a második 4 a csalódást ábrázolja, aztán 2 dal következik, ami a fájdalmat és a bánatot fejezi ki, míg az utolsó 4 a feledés, a vigasztalódás hangulatát, muzsikáját szólaltatja meg. Ingar Wixell énekel Erik Verba zongora kíséretével, a felvétel még 1967-ben készült.

Schumann dalciklusa hangzott el, a költő szerelme Ingar Vixel énekelt, Erik Verba zongorázott. Mihail Ipolitov Ivanov Kaukázusi vázlatok című zenekari szvitje következik. Ez a komponista Rimszky-Korszakov tanítványa volt, és a Tiflisi Cári Színház karmestere. Az Edmontoni Szimfonikus Zenekart halljuk.

Mihail Ippolitov Ivanovka ukázusi vázlatok szvitjét játszott az Edmontoni Szimfonikus Zenekar Uri Mayer irányításával. A komponista tanított a Moszkvai Konzervatórium zeneszerzés szakán, illetve volt a Moszkvai Rádió zenekar vezetője. Jan Peterson Svédincsembaló darabja következik egy zöld hársfa alatt.

Swirling csembaló darabját Glenn Wilson játszotta. Németalföld nagyon híres volt mindig a zeneművészetben és a képzőművészetben, a kiemelkedő alakja volt a zenének Swirling. Német orgonista csinálónak is elnevezték, mert nagyon sok jeles növendéke volt. Most egy Verdi kórus mű következik, O Padre Nostro.

O Padre Nostro. Giuseppe Verdi kórusművét, az Ave kamara kórus szólaltatta meg. Remek művet hallottunk, és ez jellemző Verdire, az egész életművét az őszinte érzelem és a kifejező dallam elsődleges fontossága hatja át. Georg Muffat Émol szonátája szól.

Georg Muffat émol szonátáját az Orfeo barokk zenekar szólaltatta meg. Muffat a mesterséget igazából Itáliában Pasquin és Corelli mellett tanulta meg. A Molsheimi plébánia templom organistája volt, és a német zene nagy alakja lett. Most Rossini remek műve következik, a Tolvajszarka nyitánya.

Rossini a Tolvaj Szarka című operájának nyitányát a Szlovén Rádió zenekar adta elő. Stendhal azt írta, hogy lehetetlen volt érzékeltetnem a milánói földszinti közösség őrjöngését a remek mű föltűnésekor. 5 álló percig tombolva tapsoltak, ordítottak és lármáztak. Vincent Dandy Dal című zeneműve szól.

Vincent Dandy dalát Sterling Elliott és Richard Attlee adta elő. Potsdamba a második Frigyes Vilmos idején Európa szerte csodált, első rangú zenei élet virágzott. Az uralkodó remekül csellózott, tanára Jean-Pierre Duport volt, akinek témájára a Mozart egy nagyszerű variációs sorozatot írt.

Mozart Dupor változatait Ilse Grahobina adta elő. Mozart egyébként nagyon kedvelte a variáció műfaját, egyébként nem csak Mozart, de Beethoven is írt Dupornak egy nagyon jó kis variációt. Most Ludomir Ruzicki muzsikája következik, a Mona Lisa szimfonikus költemény.

Ludomír Ruzicski opusz 31-es szimfonikus költeménye hangzott el a Mona Lisa, ami 1911-ben készült. Kedves hallgatóink, utolsó muzsikánkban Jeronimo Jiménez kompozíciója, aminek címe Luis Alonso esküvője. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, búcsúzom Katona Márta és Pap Sándor nevében is. Németh Attilát hallották.

0: A Nocturno műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Polyák Adrien vagyok. Szembenézésre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel eskütétel utáni beszédében a miniszterelnök. Magyar Péter egyebek között az uniós források hazahozatalát, az egészségügy megerősítését és a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését nevezte fő céljának, valamint bejelentette, hogy a Tisza kormány az elsők között nyújtja be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt. A kormányfő ismét Súlyog Tamás köztársasági elnök lemondását sürgette. Az uniós vezetők gratuláltak Magyar Péternek miniszterelnökké választása alkalmából. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke úgy fogalmazott, fontos munka következik Magyarországért és Európáért. António Costa, az Európai Tanács elnöke pedig azt hangsúlyozta, hogy készen áll az együttműködésre a Tisza kormánnyal. Gratulált az ukrán elnök is. Volodymyr Zelenszky azt írta, Ukrajna kész erős kapcsolatokat építeni a két ország között a jó szomszédi viszony és a kölcsönös tisztelet alapján. Magyar Péter miniszterelnökként várhatóan még májusban Lengyelországba látogat első hivatalos külföldi útján, erősítette meg a sajtóértesüléseket a lengyel külügyminiszter helyettes. Magyar Péter a választási kampány idején többször jelezte, hogy először Varsóba utazik, hogy helyreállítsa a magyar-lengyel kapcsolatokat. A két ország viszonya az elmúlt években megromlott, elsősorban Orbán Viktor távozó miniszterelnök orosz barát politikája és Vlagyimir Putyin orosz elnök támogatása miatt, írta a lengyel állami hírügynökség. Az orosz elnökkel tárgyalt Moszkvában a szlovák kormányfő. Robert Fico és Vlagyimir Putyin találkozóján a kétoldalú kapcsolatok erősítéséről, valamint energetikai és kereskedelmi kérdésekről volt szó. Közben az orosz államfő tanácsadója cáfolta azt a korábbi sajtóértesülést, amely szerint a szlovák miniszterelnök moszkvai útjának célja, hogy a háborús helyzetet befolyásoló kijevi üzenetet adjon át az orosz vezetésnek. Donald Trump kezdeményezésére tegnap háromnapos tűzszünet lépett életbe Oroszország és Ukrajna között, amely részeként 1000-1000 hadifoglyot is kicserélnek. Az amerikai elnök újságíró kérdésére úgy fogalmazott, nem kizárt, hogy a fegyvernyugvás hosszabb lesz három napnál. Közben Vlagyimir Putyin orosz elnök megerősítette, hogy Moszkva elfogadta Washington tűzszüneti javaslatát. Változik a közösségi közlekedés ma Budapesten az EU félmaraton futóverseny miatt. A 2-es, a 2B és a 23-as villamosok várhatóan reggel 6-tól délután 2 óráig rövidített útvonalon, a Jászai Mari tér helyett csak a Kossuth térig járnak. A 15-ös busz pedig a Boráros tér felé terelve a Bajcsi-Zsilinszky út érintésével közlekedik, több megállót nem érint. A futóverseny mezőnye áthalad a rakparton is, ezért a BKK fokozott figyelmet kér a gyalogosoktól. Végül a várható időjárásról. Napos, gomoly felhős idő lesz, csak délután délnyugat felől növekszik meg a felhőzet. Csak néhol lehet elszórtan egy-egy zápor, esetleg zivatar. A szél időnként megélénkül. A hőmérséklet napközben általában 22-28, késő este 12 és 19 fok között alakul. A hét elején már több felé lehet eső, kettől pedig néhány fokkal hűvösebbre fordul az idő. 6 óra múlt 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Hangfogó.
3: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Csík Gabriella nevében is szeretettel köszöntöm a Bartók Rádió hallgatóit. Tóth Endre vagyok. Május 10-e van, vasárnap, az év 130. napja. Lemez újdonságaink között folytatjuk a Ravel műveket bemutató zenekari albumot, amelyen Christian Macellaro dirigálja a francia nemzeti zenekart. Meghallgatunk egy újabb Haydn szimfóniát, a címadó iskolamestert, a Giovanni Antonini vezette Bázeli Kamarazenekar Haydn 2032 sorozatának 18. albumáról. Valamint van két új kiadvány is a hétvégére, na meg a jövő hétre. Az egyiken az angolos írásmód ellenére francia csembalista Justin Taylor Chopin műveket játszik egy 1839-es Pleyel pianinón. A másikon pedig Antonín Dvorzsák műveit hallhatjuk Antje Weidhaus hegedű művész és a Camerata Bern előadásában. Az első zeneművünk megszólalása előtt azonban engedjenek meg egy egyperces novellát. Örkény István, Művész sors. A rózsa azt kiáltja, tűz van. Élete egy lángolás. Vörösen izzó szirmai elviselhetetlen hőséget árasztanak. Már csak napjai vannak hátra. Önnön tüzében lobban el, lesz hamuvá, semmisül meg. S ti, virágbarátok, még gyönyörködtök benne? Ha már oltani nem oltjátok, legalább köpjetek bele a legközepébe. Aki lángban áll, annak nincs büszkesége. Minden, ami hűsít, életet ment. És különben is, ami szenved, nem lehet szép. Két Handel operából, a Florindóból és a Daphnéból állt össze egy B-dur szvit 336-os és 352-es jegyzékszámmal. Ez következik most. A Parley of Instruments együttes művészeti vezetője Peter Holman.

Georg Friedrich Händel, Florindo és Daphné szvittje csendült fel a Parley of Instruments előadásában, melynek művészeti vezetője Peter Holman. Doknányi Ernő Rurália Hungarika című művével folytatjuk adásunkat, jobban mondva annak cselló zongora változatával. Perényi Miklós gordonkázik, Várjon Dénes zongorázik.

Perényi Miklós és Várjon Dénes előadásában csendült fel Dohnányi Ernő Rurália Hungarika című műve. Vegyük elő a Haydn 2032 sorozat 18. lemezét. Az Alpha Classicsnál megjelenő széria célja 2032-ig rögzíteni és előadni Haydn valamennyi szimfóniáját. Giovanni Antonin és a Bázeli Kamara zenekar vállalkozásáról van szó, a tavaly ősszel megjelent lemez pedig az Il Maestro di Scuola címet viseli, utalva ezzel a rajta található 55. Esz-dur szimfóniára, amelynek ragadvány neve az iskolamester. Az 55. szimfónia ragadvány neve természetesen nem Joseph Haydntől származik, és az autográf kéziratban sem szerepel. A Der Schulmeister elnevezés első ismert említése Ernst Ludwig Gerber 1812-ben megjelent lexikonában található. Ugyanakkor már korábban is létezett egy azonos című, ma elveszett divertimento, amelyre Haydn másolója Joseph Elsler tett utalást, és amelyet fia Johann Elsler 1805 körül Der Verliebte Schulmeister néven is említ. A szimfónia és a ragadvány név összekapcsolása a 19. század folyamán szilárdult meg, például Alois Fuchs katalógusában, és később Carl Ferdinand Pohl próbált rá zenei magyarázatot adni. Szerinte a lassú tétel mértéktartó pedáns karaktere inspirálhatta a nevet. Hasonlóan vélekedett a zenetörténész H.C. Robbins London is, aki a pontozott ritmusokban egy feddő, dorgáló iskolamester gesztusát vélte felfedezni. Giovanni Antonini vezényli tehát a Bázeli Kamara zenekart.

Joseph Haydn Ezdur, az iskolamester szimfóniája hangzott el, amely az 55. a Haydn szimfóniák sorában. A bázeli kamarazenekart Giovanni Antonini vezényelte. Hector Berlioz Benvenuto Cellini nyitánya következik. A New Yorki Filharmonikus zenekart Leonard Bernstein vezényli.

Hector Berlioz, Benvenuto Cellini nyitánya csendült fel, a New Yorki filharmonikusok élén Leonard Bernstein állt. Bartók Béla zenéjével folytatjuk adásunkat. A Sonatina egy igencsak rövid darab, három tételével, nagyjából 4 perc az egész, amelyhez Bartók az 1915-ös erdélyi gyűjtések anyagát használta fel. Ránki Dezső zongorázik.

0: Ránki Dezső előadásában hallottuk Bartók Béla szonatináját.
1: Hangfogó.
0: Jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm azokat a hallgatóinkat is, akik csak mostanában kapcsolódtak be adásunkba. A mikrofonnál Tóth Endre. A Christian Macellaru vezette francia nemzeti zenekar tavalyi Naív kiadónál rögzített albuma az akkor 150 éve született Maurice Ravel zenekari kompozícióit vonultatja fel. Ezek közül most talán az én abszolút kedvencem következik, a La Valse című szimfonikus táncköltemény.

Maurice Ravel La Valse című szimfonikus tánc költeményét a francia nemzeti zenekar adta elő Christian Macellaru vezényletével. Ha már Franciaországban járunk képzeletben, úgy a zeneszerző nő rovatunkban következzék a regényes életrajzzal bíró Melanie Bonis, aki, hogy nevének neutrális hangzása legyen komponistaként, és ne lehessen könnyen rájönni, hogy férfiról vagy nőről van-e szó, Mel Bonis néven publikált. Már amikor tudott. Debussy egykori iskolatársa nagyszerű műveket írt, egészen addig, amíg nem kellett férjhez mennie. Ugyanis Bonis fiatalon a párizsi konzervatoárban tanult, ahol beleszeretett egyik diáktársába, Amédée Etichbe. Ám szülei ezt a kapcsolatot nem támogatták. Helyette egy nála jóval idősebb, tehetős üzletemberhez, Albert Domanshoz adták férjhez, aki nem csak hogy nem pártolt a zenei törekvéseit, de kifejezetten idegenkedett a zenétől. A házasság és a gyereknevelés évekre megszakította Bonis alkotói pályáját, és családi kötelezettségei háttérbe szorították művészi ambícióit. Később azonban újra találkozott fiatalkori szerelmével, és kapcsolatuk ismét fellángolt, titkos viszonyukból egy gyermek is született. Lehetne még folytatni, mert tényleg izgalmas életútról beszélhetünk, minimum megfilmesítésért kiáltana. Most Mel Bonis opusz 33-as F-dur meditációjának cselló zongora átiratát hallgathatjuk meg Rafaela Gromes és Julian Riem játékában.

Mel Bonis opusz 33-as F-dur meditációját Rafaela Gromes játszotta cellón, Julian Riem zongorán. Kár Maria von Weber Euryanthe nyitánya következik. A Dresdai Staatskapelle együttesét Marek Janowski vezényli.

Marek Janowski dirigálta a Dresdai Staatskapelle zenekarát. Előadásukban Carl Maria von Weber Euryanthe nyitánya hangzott el. A cseh komponista József Mislivecek Mozart barátja volt. Most D-dur hegedű versenyét forgatjuk le Sebestyén Ernő hegedű művész és a Berlini Rádió Szimfonikus Zenekara előadásában, amelyet a hegedűje mellől Sebestyén Ernő dirigál.

Sebessén Ernő hegedű játékával és vezényletével, valamint a Berlini Rádió Szimfonikus Zenekara közreműködésével csendült fel József Miszlivecsek D-dur hegedű versenye. Dmitri Kavalevszky komédiások szvitje lesz következő muzsikánk, opusz 26. A Bajor Állami Opera zenekarát Wolfgang Zawal is vezényli.

Kabalevszky Opus 26-os komédiások szvittjét a Bajor Állami Opera zenekara adta elő Wolfgang Zavalis vezényletével. A francia csembalista régi zenész Justin Taylor lemezét tarthatjuk kezünkben, melynek eredeti francia címe Chopin Intim, Intim Chopin, bensőséges Chopin, és egy 1839-es Pleyel pianinon rögzítették. A fiatal muzsikus tavaly igen kedves barátommal Lucy Horst furulya művésszel lépett fel a Károlyi Csekonics palotában, amely után Lucy mutatott be minket egymásnak, és így a nevének franciás kiejtésével is ott szembesülhettem. Justin Taylor lemezének alapgondolata az, hogy Frédéric Chopin zenéjét azon a hangszertípuson szólaltassa meg, amelyhez eredetileg szorosan kötődött, a Pleyel féle pianinón. A művész szerint Chopin prelüdjeinek egy része kifejezetten ezen a kis, intim hangzású, ma már szinte elfeledett hangszeren született, így a darabok és az instrumentum között különleges párbeszéd áll fenn. A felvétel célja ennek a kapcsolatnak a bemutatása. A pianino finom, fátyolos, éneklő hangszíne közelebb visz Chopin bensőséges, szalonokhoz kötődő világához, és új fényben mutatja meg a műveket. A repertoár is ehhez igazodik, elsősorban azok a prelűdök hangzanak el, amelyek bizonyíthatóan ezen a hangszeren születtek, illetve amelyek karakterükben leginkább illenek hozzá. Taylor számára ez egy tudatosan intimebb, közeli hallgatásra építő projekt, amely a zongora hangzásának vokális, énekszerű minőségét emeli ki. Bár a felvételen más sorrendben hallhatók, most Chopin Opus 28-as 24 prelüdjéből az első 10 tételt hallgatjuk meg Justin Taylor tolmácsolásában.

Frédéric Chopin opus 28-as 24 prelüdjéből az első 10 prelüdöt hallottuk Justin Taylor előadásában egy 1839-es Pleyel pianinón. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy 270 éve született Wolfgang Amadeus Mozart, ezért igyekszünk minden műsorba becsempészni egy művet tőle. Most 314-es köhöljegyzékszámú C-dur obol versenye következik. A szólót David Theodore játsza, a City of London szimfónia élén Richard Hickox áll.

Elhangzott Wolfgang Amadeus Mozart 314-es köhögyjegyzék számú C-dur oboa versenye. Az oboa szólót David Theodore játszotta, a City of London szimfónia együttesét Richard Hickox vezényelte. Erkel Ferenc Hunyadi László nyitányával folytatjuk a hangfogót. A Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarát Komor Vilmos vezényli.

Komor Vilmos dirigálta a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarát. Előadásukban Erkel Ferenc Hunyadi Lászlójának Nyitánya csendült fel. A késő romantikus zongorás kamarazene egyik csúcsa következik. Johannes Brahms Opus 101-es C-moll zongora triója. A Florestan trió játszik.

0: A Florestan trió előadásában csendült fel Johannes Brahms opus 101-es c-moll zongora triója.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Federico Colli olasz zongorista május 10-én Budapesten. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának olasz estjén Riccardo Frizza vezényel és Respighi nevezetes Róma trilógiája által megelevenedik előttünk az Örökváros. Martucci első zongora versenyét Federico Colli szólaltatja meg. Találkozzunk május 10-én a Műpában. mrme.jegy.hu.
1: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával világjáró művészek várják Önöket május 13-án a Régi Zene Akadémián, ahol Baráti Kristóf és Kondorosi Karolina játssza Móricz Moszkowski, Prokofjev és Sosztakovics darabjait hegedűn, Julien Contant zongora kíséretével. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen. Reklámot hallottak. Hangfogó.
0: Jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm azokat a hallgatóinkat is, akik csak mostanában kapcsolták be a rádiót és tekertek a Bartók adóra. Tóth Endrét hallják. Illetve hamarosan Maurice Ravelt. Ismét elővesszük ugyanis a francia nemzeti zenekar Ravel albumát, amelyről most a Miroir, azaz Tükrök, Tükörképek című zongora sorozat egyik meghangszerelt tétele következik, a Bárka az óceánon. Az együttest Christian Macellaro vezényli.

Maurice Ravel Bárka az óceánon című tétele hangzott el a Tükrök című sorozatból. A francia nemzeti zenekart Christian Macellaro vezényelte. A Sie werden euch in den Bann tun, kiátkoznak majd titeket, Johann Sebastian Bach egyik lipcsei egyházi kantátája, egészen konkrétan a BWV jegyzékben a 44-es számot viseli. 1724-ben keletkezett a mennybe menetel utáni vasárnapra. Szövegének kiinduló pontja János evangéliuma. A hívők üldöztetésének proféciája ez, ugyanakkor az isteni vigasztalás és megmenekülés ígérete is megszólal ebben a kantátában. A mű központi gondolata a hitük miatt szenvedő keresztények sorsa. A bibliai idézetet Bach különleges módon két tételben dolgozza fel, duett és kórus formájában, majd áriák, recitatívok és egy korál bontják ki a témát, az üldöztetés okát, lelki dimenzióját és a remény perspektíváját. A mű záró korája, in allen meinen Taten, minden dolgaimban, a bizalom és Istenre hagyatkozás hangján szólal meg. Szólót énekel Siri Caroline Thornhill szoprán, Petra Noszkájova mezzoszoprán, Christoph Genz tenor, valamint Jan van der Krabben basszus. A La Petite Band zenekarát Sigiswald Kölyken vezényli.

Johann Sebastian Bach 44. kantátája csendült fel. Szólót énekelt Siri Karolina Thornhill, Petra Noszkájová, Christoph Gentz, valamint Jan van der Krabben. A La Petite Bande zenekarát Sigiswald Kölyken vezényelte. Ma már hallhattuk a Kammerorchester Basel játékát, amelyet ugyan bázeli kamarazenekarnak fordítunk olykor, ez nem biztos, hogy teljesen helyén való, hiszen nem egyezik a Bezler Kammerorchesterrel, Paul Zacher egykori zenekarával. Bár mondhatjuk, hogy valójában annak utódja vagy követője ez a Kammerorchester Basel. Azért mondom el mindezt, mert a most következő felvételen Paul Zacher vezényel. Igaz, nem a bázelieket, hanem a Collegium Musicum Zürich együttesét. A trombita szólót pedig Maurice André játsza, amit pedig előadnak az Alessandro Scarlatti D-dur szimfóniája. Jegyzékszáma R533.

Alessandro Scarlatti D-dur szimfóniáját hallottuk. A trombita szólót Moris André játszotta. A Collegium Musicum Zürich együttesét Paul Zacher vezényelte. Elérkeztünk a mai hangfogó utolsó zeneművéhez, amely egyik új lemezünkről szól. A Camerata Bern ezen Antje Weidhass hegedűművész szólójával Antonin Dvorzsák hegedű versenyét játsza, valamint az Opus 22-es E-dur szerenádot, ez utóbbit természetesen a hegedű művésznő nélkül. És most ez az E-dur szerenád következik előadásukban.

0: Antonin Dvorzsák opusz 22-es E-dur vonós szerenádját a Camerata Bern adta elő. Ezzel véget ért a hangfogó mai adása. A szerkesztő Csík Gabriela nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. További csodás zenékben gazdag szép hétvégét kíván a műsorvezető Tóth Endre. Tartsanak velünk a jövő hétvégén is.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Évszázados zenei időutazás a Concerto Budapesttel május 14-én a Műpában. Az éteri hangzású modern kórusműtől Beethoven monumentális 9. szimfóniájáig emelkedett hangulatú alkotások szerepelnek a műsorban a Keller András vezette szimfonikus zenekar előadásában. Jegyek még válthatók.

0: ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönök Kepüszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Klasszikus zene világszínvonalon. A Budapesti Fesztivál zenekarnál minden koncert ünnep. Fischer Iván és együttese a 2026-27-es hangversenyszezonban is önnek zenél. Vásárolja a jegyet, vagy állítsa össze szabad bérletét most. További információ bmz.hu.
2: Tavaszi rádiókabaré felvételek a Thália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Május 18-án a házigazda Felméri Péter. Sztárvendégek Szerednyei Béla és Müller Péter Sziámi. Közreműködik Aradi Tibor, Bach Szilvia, Maksa Zoltán, Nádas György, Vida Péter és sokan mások. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a rádiókabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon, valamint a Thália Színház jegypénztárában.
3: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus.
4: Fanfár. Minden, ami fúvós.

Egy unikális együttes felvételei szólnak a Fanfár mai adásában. Köszöntöm a Fúvós zenekedvelőit, ott már Dávidot hallják. A Mnócilbreszre mondhatjuk, hogy magával ragadó, határokat nem ismerő, polgárpukkasztó, de azt, hogy unalmas, semmiképp. A műsor elején még úgymond szofisztikált darabok szólalnak meg, később már jellemzőbb lesz a humoros és az erezdel hajamat zenei stílus. Tartsanak velünk!

A No Ceil Brass egyike a világ legkülönlegesebb fúvós együtteseinek. Az osztrák szeptet 1992-ben alakult Bécsben, a Zeneakadémiával szemben lévő No Ceil fogadóban, ahol a zenészek, mindannyian a Bécsi Zeneművészeti Egyetem végzős hallgatói, rendszeres összejöveteleken kezdtek együtt muzsikálni. A formáció is erről a kocsmáról kapta a nevét. Repertoárjuk határtalanul széles. Klasszikus zene, jazz, népdal, operett, popzene, és folytathatnám, tényleg mindenféle muzsika helyet kap műsoraikban. Mindenhez páratlan virtuózitás és sajátos osztrák humor társul, nem véletlenül emlegetik őket a zenei világ Monty Pythonjaiként. A No Ceil Brass évente több mint 100 koncertet ad a világ minden táján, és fellépéseik szinte kivétel nélkül telt ház előtt zajlanak. Bécstől Tókión át New Yorkig. Jindrich Pravecek Mladost Radost című darabja szól a No Ceil Brass feldolgozásában és előadásában.

A Mladost Radost című darabot hallottuk. A Mnócél Berez zenéje igen szélsőséges, mint említettem, gyakran karikíroz ki stílusokat vagy hétköznapi szituációkat. Az együttes előadásai valódi zenés színházi élményt nyújtanak. A hét muzsikus, három trombita, három harsona és egy tuba hangszeres virtuózitását látványos színpadi jelenetekkel, bohózattal és vokális betétekkel ötvözi, vagy akár elektronikával, mint azt mindjárt halljuk. 2001 óta Bernd Jesek rendezővel dolgoznak együtt, akivel olyan jelentős produkciókat hoztak létre, mint a Ragazzi, az előző és a következő darab erről az albumról való, vagy a Trójai hajó, utóbbiról ejtek majd még szót. Az együttes 2006-ban elnyerte a tekintélyes Salzburger Stier Kabaré Fesztivál díját, és jelölést kapott az Amadeus Osztrák Zenei díjra is. Hangozzon el a tagság név szerint: Thomas Gansch, Robert Rother, Roman Rindberger, trombita és szárnykürt, Kis Zoltán, Gerhard Füssl, Leonard Paul, harsona, illetve basszus trombita, Albert Wieder, tuba. Hallgassuk most a Les Humphreys és Patrick M. Williams által írott Bis Depet Franz című darabot Leonard Paul átdolgozásában. A cím jelentése: megőrültél, Franz?

Az előző darab, a Bis Tepet Franz, azt gondolom megmutatta, hogy nem mindennapi együttesről van szó. A Mnócil Bressz leghíresebb színpadi produkciói közül kettő máig az együttes névjegyének számít. A Seven, vagyis a hetes, a szeptet szellemes önarcképe. 7 tematikus jelenetből felépülő produkció, amelyet a Bécsi Koncerthausban rögzítettek, és amelyben a 7 halálos bűn adja a zene dramaturgiai keretét. A műsor során a klasszikus zenétől a jazzen és az opera áriákon át a popig minden műfaj megjelenik. Mindezt pantomimmel, akrobatikus mozdulatokkal és fergeteges humorral fűszerezve. Az együttes egyébként előadásain kottát sohasem használ, ami önmagában is kivételes teljesítmény, egy ilyen szerteágazó és nem utolsó sorban nagy terjedelmű, egész estés produkciók esetén. A másik projektjük a Das Gelbe vom Ei, vagyis a tojás sárgája, a Sevennel szemben egy összefoglaló válogatás jellegű koncertfilm, amely az együttes legjobb jeleneteit, leglátványosabb pillanatait vonultatja fel, köztük olyan számokat, mint a furujákon előadott Mad Flute, őrült fuvala, ahol a tagok az orrukon keresztül játszanak. Hát, a Mnócil Bressz bizonyítja, hogy a komoly zene és a humor nem zárja ki egymást. Sőt, együtt valami egészen kivételeset hozhat létre. Most azonban nem az orrfúriákat, hanem a beszédes című Hungarische Schnapsodit hallgatjuk meg. Magyar rapszódia és a pálinka főzete ez, melyben az együttes magyar hasona művésze Kiss Zoltán a főszereplő. Parádés alakítás lesz még így rádión keresztül is, ezt megígérhetem. A Mnócil Bressz játszik.

Leonard Paul darabját, a Hungarische Schnapsodie-t hallottuk. A Mnócil Bressz eddigi legambíciózusabb vállalkozása kétségtelenül a Das Trojanische Boot, vagyis a Trójai Hajó című produkció. Az együttes Bernd Jesek rendezővel közösen alkotta meg a részfúvós operettet, mert hogy ez egy operett, melyet 2005-ben mutattak be a németországi Ruhr Triennale fesztiválon. A szatirikus darab a trójai falu mítoszát meséli újra, modern és szeszélyes formában, lendlereket, népszerű dalokat felhasználva, részfúvós köntösbe öltöztetve, persze koreográfiával. A hét muzsikus az összes zenei szólamot és színészi szerepet maga játssza el. Nem véletlen, hogy a bécsi Burgtheaterben, a berlini Komische Operben és a düsseldorfi Schauspielhausban is sokáig játszották a produkciót. A Der Spiegel, a Frankfurter Allgemeine Zeitung és a Süddeutsche Zeitung egyaránt elragadtatással méltatta a Trójai Hajót. Most is egy sokrétű szám következik, melyben a We Build This City, a Girls Just Want to Have Fun, a Sweet Dreams és az Every Breath You Take című világhírű popszámokat fedezhetjük fel a Mnócil Bressz tolmácsolásában.

pop kavalkádot hallottunk a No Chill Brass előadásában, és maradunk a könnyed műfajnál, egy a fúvós zenekarok, vagy Dixit előszeretettel játszó formációk által minden bizonnyal jól ismert darab, a Tiger Rag következik. Nick LaRocca a zeneszerző, de mint eddig ma minden alkalommal, a No Chill Brass ezt a számot is jócskán saját képére formálta. Halljuk a Tiger Rag-et!

0: Fanfár, minden, ami fúvós. A mai adásban egy kivételes együttes, a Mnócél Bressz felvételeiből válogattam. Remélem, jól szórakoztak. A tagok Thomas Gansch, Robert Rother, Roman Rindberger, trombita és szárnykürt, Kis Zoltán, Gerhard Füssl, Leonard Paul, harsona, illetve basszus trombita, Albert Wieder, tuba. Műsorunk végén köszönöm, hogy velünk tartottak. A szerkesztő műsorvezetőt, Ottmár Dávidot hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 11 óra. Kezdőhang. Beavatás a zenébe.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Április végén ismét ifjúsági koncertekkel várták a fiatalokat a Magyar Rádió művészeti együttesei. Ebben a tanévben ezzel a gyönyörű koncerttel zárult a sorozat. Az előadáson fiatalok találkoztak voltak éppen kortársaikkal, hiszen a diák közönséget a Magyar Rádió gyermekkórusa fogadta. A Dohnányi Ernő Zenei Központ nagytermében készült a felvétel, a hangverseny műsorvezetője Dinyés Soma, a gyermekkórus vezetőkarnagya.

0: Köszönjük szépen! Jó napot kívánok! Elsőként hadd mutassam be a kollégáimat, Szűcs Magdaléna a másodkar, nagyon is fog vezényelni. Schallinger Foyd Arthur zongora kísérő és egyéb hangszereken is közreműködik majd. És én pedig Díny és Soma vagyok, a Magyar Rádió gyermekkórusának vezető karnagya. Szervusztok! Ki az, aki hallotta már Kodály Zoltán nevét? Hú, de jó. Képzeljétek, van olyan iskola, aminek ez a neve. Ti is ismertek olyan iskolát? Nagyon jó. Nagyon jó, és képzeljétek, ők is oda járnak. Csak éppen Budapestre, ugyanis a Kodály Zoltán, a Marcibányi téri Kodály Zoltán ének-zene tagozatos iskolának a tanulói, a Magyar Rádió gyermekkórusának a tagjai. Ugye miért volt nagyon fontos szereplő a magyar zeneéletben Kodály Zoltán? Kinek van ötlete, hogy mi az, amiért érdemes emlékezni, és ami nagyon fontosat alkotott nekünk? Kinek van ötlete? Igen?
1: Mert alapította meg az első zeneiskolát.
0: Így van, tehát akkor mondhatjuk hozzá, hogy ez nagyon jó, a kollégáival együtt kitalálta ugye a Kodály módszert, ami alapján ma is tanítunk. Aztán mit csinált még Kodály Zoltán? Igen? Így van, nagyon jó, tehát zeneszerző is volt, nagyszerű zeneszerző is volt, és mi a harmadik nagyon fontos dolog, amit nem csak ő csinált, sokan Bartók Béla is, és nagyon sok zenetudós kolléga mit gyűjtöttek? Így van, és ő gyűjtött nagyon sok népdalt, amiket aztán belevett a módszerébe. Tehát ez az a bizonyos, felejthetetlen Kodály módszer, ami alapján a mai napig is tanuljuk az iskolában ugye a népdalokat, és ahogyan ugye ezek a gyerekek első osztálytól kezdve tanulnak ének-zenét, és már elsőben jobban tudnak kottát olvasni, mint a betűket, amennyire ismerik, mert annyira fontos, hogy már az elején ebbe a gyönyörű, szép zenei burokba nőjenek föl, amivel aztán később, mikor nagyok lesz, akkor iszonyatosan sokat profitálnak. Na most, miért mondtam mindezt el? A mai koncerten arról fogunk beszélni, hogy merre járt a Magyar Rádió gyermekkórusa fennállásának 71 éve alatt, gondoljatok el, 71 éves a Magyar Rádió gyermekkórusa, ami nagyon sok idő, 1955-ben alapították. Például mi nagyon sokat csinálunk ilyet, a Magyar Rádió szimfonikus zenekarával egy színpadon állunk, és az az elvárás, hogy ugyanolyan magas szinten zenéljünk, mint azok a zenészek, akik ott ülnek a hangszerükkel, és egész életükben hangszerüket gyakorolták, diplomájuk van belőle, és legalább mondjuk 20 éve zenét tanulnak. Itt a gyerekek ugye legjobb esetben is 5-6 éve tanulnak zenét. És ezt kellett megmutatni az egész világnak, és ebből abban az időben a magyar állam egy nagyon komoly kulturális értéket formált, és vitt te mindenhova. Aki a Magyar Rádió gyermekkórusába bekerült régen, azt tudta, hogy hát akkor biztos nagyon sokat fogok utazni, és valóban nagyon sokat is utazott abban az időben a gyermekkórus, ráadásul úgy, hogy abban az időben, tudjuk ugye az 1989 előtt, nem volt azért annyira egyszerű utazni, mint manapság. Úgyhogy most el is indulunk erre az útra. Elsőként az a kérdésem, hogy mondjunk olyan nemzeteket, népeket, akik rokonságban állnak a magyarokkal, akikkel esetleg, és most a nagyon régmúltra gondolok, a sztyeppei vándorlások során találkoztak, és ezt a nyelvünkből, ezt még ma is tudjuk, hogy milyen jellegű népekkel találkozhattak. Kinek van ötlete erről, hogy milyen népekkel találkozott a magyar nép, mikor így vándorolt? Igen? Románokra gondolsz? Hát, ővelük már csak itt találkoztak a Kárpát-medencében, én nem rájuk gondolok, hanem... igen? Így van, nagyon jó, tehát a hunok annyira rokon népek, hogy azok tulajdonképpen a magyarok őseinek tekinthetők a legújabb kutatások során, de ez egy nagyon jó irány, picit segítek, van egy olyan nép, akinek vannak még mai napig közös szavaink. Például, ha azt mondod bizonyos helyen, hogy hat alma a zsebemben, akkor azt értik, mert az azon a másik nyelven is pontosan ugyanezt jelenti, és olyan szavaink vannak, mint sál, sapka, kaftán, köntös, papucs, ezek mind olyan szavak, amelyik egy másik népnek a nyelvében is ugyanezt jelentik. Így van, nagyon ügyes vagy, a törökökre gondolok, ugyanis egészen bizonyított, hogy nem csak akkor találkoztunk velük, amikor 150 évig itt voltak, ugye 17. században, és ugye Magyarország középső részét elfoglalták, hanem már a sztyeppei vándorlások alatt tulajdonképpen valószínű, hogy ez a lovas kultúrának ugye nyelvemlékei azok mind élnek. Na most a törököknél is vannak népdalok, egy török népdal feldolgozást fogunk elénekelni, amelynek van egy története. Magyarul fogunk énekelni, az első verszakot leszámítva, és szeretném, ha mindenki nagyon megfigyel, odafigyelni a szöveget, mert egy nagyon tanulságos kis mese ez a népdal, és azt is szeretném, hogyha vizsgáztatnátok a gyerekeket, hogy elég jól mondják-e magyar szöveget, hogy értetek-e mindent, mert ha nem, akkor még sajnos még több próbát be kell ittaknom, de hogyha érteni fogjátok, akkor megmenekülnek a további próbáktól. Tehát a következő a történet nagyjából, és fogok még kérdezni pár dolgot. Van egy írnok, akinek Üsküdárban, ez egy török városnak a neve Üsküdár, ott lakik a kedvese, vagy mondjuk azt, hogy mennyasszonya. Viszont van egy másik, egy riválisa, egy Ahmed nevű úriember, aki ugyancsak szeretné ezt a bizonyos Szulejkát elvenni feleségül. És akkor egy ilyen tulajdonképpen verseny alakul ki, hogy ki ér oda hamarabb Üsküdárba, és aki hamarabb odaér, az veheti feleségül a szép sudármennyasszonyt. Az utolsó verszakban pedig van egy nagyon érdekes tanulság hozzá. Kíváncsi vagyok, hogy ki az, aki meg tudja fejteni majd a teljes történetet. Jó, most elénekeljük a darabot, és utána rá fogok kérdezni.

Na akkor szedjük össze a történetet. Tehát először is az írnok hogyan indult el Üsküdárba? Volt valami segítsége, vagy gyalog ment? Így van, nagyon jó. Szamár háton ment, ugye azt a szegény Szamárat hajtotta, viszont az Ahmednek milyen előnye volt? Neki milyen volt? Így van, nagyon jó. Lova volt, ugye a Pejlovú Ahmed, így volt a szövegben. Tehát volt egy kis előnye, de hát addig hajtotta az írnok a Szamarát, még mi lett a szegény Szamárral? Mit csinált? Kimúlt szegény Szamár, ugye egy volt az ára győzelmének, jaj, a szegény Szamár, de hát megnyerte, odaért, ő lett a boldog győztes, és aztán az utolsó verszakban milyen jellegű tanúságot vontunk le, hogy szálltak az évek, mi történt akkor ezzel a bizonyos szép sudár menyasszonnyal, mi volt az a bizonyos szó, amiből megtudtuk, hogy bizony az évek elmúltak, azt mondta, hogy termetes asszonyság, ugye? Tehát valószínűleg meghízott egy picit, és akkor ugye az a végső tanulság, hogy vajon valóban, amikor győzött ez a bizonyos írnok, akkor erre számította, hogy ezt szerette volna, vagy ez csak így történt, ugye? Tehát egy nagyon érdekes tanulsága van ennek a török mesének. Na, akkor kicsit utazunk is tovább, még viszonylag messze maradunk. Mit gondoltok, melyik az a nép, akik egy falat építettek azért, hogy a hunok ne törjenek be hozzájuk? Ugye tudjuk most már, hogy a hunok is tulajdonképpen ugye a magyaroknak az ősei vagy rokonai. Kik építettek falat a hunok betörései ellen? Igen. A kínaiak, nagyon jó válasz, tehát Kínába utazunk, ugyanis képzeljétek el, hogy ez a gyerekkórus, a Magyar Rádió gyermekkórusa 2 évvel ezelőtt Kínában adott koncerteket. Meghívást kaptunk egy kínai nemzetközi kórusfesztiválra, Pekingben voltunk, és ott azért hívtak meg minket, hogy megmutassuk, hogy a Kodály módszeren micsoda fantasztikusan szép kórus muzsikát létre lehet hozni már gyerekekkel, és ezért majdnem minden koncerten, amit a fesztivál

éppen ott túrázott a Kína negyfalán, ő is bekapcsolódott hozzánk, és ő is elkezdte velünk énekelni. Néztük, hogy hú, hát ez hogyan, hogy lehet, hogy ezt ő ismeri, amit mi hoztunk, és aztán kiderült, hogy ez a dal, ez olyan ismert népdal Kínában, mint nálunk mondjuk a tavaszi szél vizet árasz, hogy egy olyan dal, amit mindenki ismer, és ennek nagyon örülünk, és ezért most el is énekeljük nektek ezt a dalt, amit ott a kínai nagyfalon énekelgettünk. Az a címe, hogy Da Hai, azaz, hogy tenger az én hazám, és erről szól, ugye tudjátok, hogy Kínának ugye nagyon hosszú tengerpartja van, ezért nagyon sokan élnek a tengerparton, és erről szól, hogy tenger az én hazám.

közelebbi vidékekre evezünk. Mit gondoltok, melyik lehet az a népnek a zenéje, hogy nagyon fontos az a szép gitárnak a használata, amit Artúr kezében láttok? Melyik népnek a zenéjére jellemző? Kinek van ötlete esetleg? Igen? Nagyon jó, ügyes, hogy eltaláltad. Spanyolországba megyünk. Ugyanis képzeljétek el, hogy a gyerekkurs az most már 71 éves, képzeljétek el, 1955-ben alapították, és nagyon kevés kórusok közé tartozott, akik már a kezdettől fogva utazhattak mindenfelé, felismerte a magyar állam, hogy ez micsoda kulturális közkincs, és ezzel villogtak külföldön, hogy a Magyar Rádió gyermekkórusa énekelt. És egyszer, mikor éppen Japánba készültek, és felszálltak a repülőre, akkor egy szokás volt, hogy énekeljenek egy szép dalt a pilótának. Mikor elénekeltek ezt a szép dalt, oda ment hozzájuk egy spanyol úriember, Luis Dávila, és azt mondta nekik, hogy én vagyok a madridi koncert szervező irodának az igazgatója, és szeretném önöket meghívni majd Spanyolországba is egy turnéra, mert annyira szépen énekeltek. És ez így is lett, az 1980-as években tényleg elment a Magyar Rádió gyermekkórusa Spanyolországba. Most képzeljétek el, mi múlt héten voltunk Horvátországban, 3 vagy 4 koncertet adtunk, és egy olyan szűk hét alatt meg is jártuk, 5 nap volt az egész. Na most ők, mikor mentek Spanyolországba, akkor 1,5 hónapig voltak Spanyolországban. Bejárták az egész spanyol vidéket, nagyon sok koncertet adtak, megnézték a látnivalókat, egészen más, hogy működött még akkor a világ. Most ez a gyönyörű szép spanyol műben, ez egy karácsonyi darab, és nagyon örülnek a megszületett Jézuskának, erről szól, ezért vannak benne ezek a csörgő hangszerek, egy ilyen örömöt kell, hogy árasszon, és abban a szerencsében van részünk, hogy itt van közöttünk Zoé, aki a gyermekkórus tag.

aki Venezuelában született, és neki spanyol az anyanyelve. Úgyhogy remélem senki nem kérdőjelezi meg, hogy helyesen ejti a spanyol szöveget. Most spanyolul fogunk énekelni.

Utazunk tovább, de nem minden nemzetnek ilyen a vérmérséklete, mint a spanyoloknak, ezért van egy másik nemzet, nincs messze Spanyolországtól, sokáig háborúztak is a történelem folyamán, Angliába megyünk, és Angliában élt egy nagyon-nagyon jó zeneszerző a 20. században, Benjamin Britten-nek hívják, biztos hallottatok már róla. Benjamin Britten volt az a zeneszerző, aki összegyűjtötte karácsonyi középkori énekeket Angliából, és ezeket újra megharmonizálta, kicsit átformálta, hogy újra elő lehessen adni, hogy érezzék az angol emberek, hogy mennyire komoly múltja van ott az ilyen karácsonyi énekeknek, ezért azt is adta a címét, az lett ennek a műnek, hogy Ceremony of Carols. Ebből fogunk egy tételt most elénekelni, amely ugyancsak a kis Jézusról szól, de egészen más előjellel, hiszen azt mondja, hogy ó, én kicsi Jézusom, költöz be az én szívembe, hogy megmelengedhessek, és jó barátok legyünk, hogy lejöttél ide hozzánk a földre. Tudjátok, az újszülött kicsi Jézus, az ekkora volt. Ilyen picik az újszülöttek, képzeljétek el. Nagyon kellett rá vigyázni, úgyhogy most ezt halljuk ebben a műben.

És hajózunk tovább Angliából, ugye mert szigetország, kénytelen vagyunk hajóval jönni tovább, egészen Németországig, ami ugye nincsen messze Angliától, ugyanis van egy nagyszerű kapcsolatunk a Lipcsei Rádiónak a gyermekkórusával. Jó pár évvel ezelőtt találtunk egymásra, ugyanis kiderült, hogy pontosan ugyanolyan szerkezettel működnek, mint mi, azaz ott is van a Lipcsei Közép-Német Rádió, és nekik is van egy gyerekkórusuk, úgyhogy már nagyon sok koncertet adtunk közösen. Most például a következő koncertünk az októberben lesz, amikor ők jönnek ide hozzánk, és úgy adjuk a közös koncertet a Magyar Zeneházába. Ki az, aki volt már a Magyar Zeneházában? Ott van a Városligetben. Hú, de sokan voltatok. Szuper, ugye milyen jó helyzet, én nagyon szeretem, tök jó játszótér van előtte, nagyon szép kiállítások. Ott lesz majd októberben közös koncertünk, legutóbb pedig ott náluk Lipcsében koncerteztünk. Ugye Lipcse azért nagyon fontos város, úgy is szokták hívni, hogy a zene fővárosa. Nagyon sok ismert zeneszerző kötődik Lipcséhez, Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn Bartholdy, Richard Wagner, nagyon sok nagy klasszikus zeneszerző. Mendelssohn volt az, aki a 19. században megalapította a Gewandhaust, ez egy koncertterem, ugye aki tud németül, az tudja, hogy a Gewand az ugye ruhát jelent, ez egy ruhaház volt, ahol a kereskedők tárolták a ruhákat, azt kiürítették, és abból lett egy koncertterem, és azóta persze többször átépítették, és ma az egyik legrangosabb koncertteremnek számít. Most itt körülbelül egy olyan 120-130-an vagyunk, na most abban a teremben 2500-an férnek el. Tehát iszonyat, hogy 20 emeletben kéne ülnünk, hogy annyian elférjenek itt. Szóval nagyon nagy terem, és nagyon jó énekelni, nagyon szép koncertet adtunk ott a gyerekkórussal a közösen. A most következő művet is tőlük kaptuk, általuk ismertük meg, ugyanis az a címe, hogy Das Segel, azaz a vitorla. Egy zeneszerző versenyt hirdetett a Közép-Német Rádió vezetősége, és a gyerekkórus számára kellett komponálni műveket, és ez lett az első helyezett, ez a bizonyos mű, amit most eléneklünk. Németül fogunk most énekelni, ez egy német versre íródott, ahogyan a tengeren messziben látszik egy gyönyörű, szép, fehér vitorla, és ott látszik, hogy már egy vihar közeleg, és azon filozofál a költő, hogy vajon ezek az emberek, akik ott ülnek a hajón, ők vajon tudják-e, hogy mi vár rájuk, hogy bármi történhet velük, ha a vihar elkapja őket, és hogy mi vezérelhette őket arra, hogy ilyen veszélyes küldetésre vállalkozzanak. Úgyhogy most németül hallgassátok meg ezt a dalt.

0: tovább utazunk, megint hajóra szállunk, de most még északabbra megyünk, és ahhoz a néphez érkezünk, akivel nagyon komoly nyelvbéli rokonságunk van. Melyik nyelv a legközelebbi rokon a magyarnak?
1: Török.
0: Nem, a török az már volt, most nem megyünk még egyszer Törökországba, van egy más. A finn, nagyon ügyes vagy, köszönöm. Két finn népdal feldolgozást fogunk meghallgatni. Tudjátok, hogy a Finnországban nagyon sokszor sötét van, hideg van, sokszor fúj a szél. Ez a darab is majd egy olyan hasonló szélfújásra fog kezdődni, mint hogy az előző befejeződött. Ugye, hallottátok, hogy olyan szél fújt, és az vitte a hajót. Na most ugyanígy egy szélfújásra fog kezdődni, és arra mondja majd azok a szólisták, akik ott állnak, azzal kezdődik a darab, hogy mintha a kedvesem hangját hallottam volna. Jaj, csak nem ő szólt. Tudjátok, van olyan, amikor annyira zúg a szél, olyan fura hangja van, de valaki beszélne. Ezt a pillanatot örökíti meg ennek a műnek az eleje, és akkor mondják, hogy jaj, a kedvesem, bárcsak itt lenne, jaj, hol vagy, te szólsz hozzám, jaj, hol vagy, drágám. És aztán, mikor jön a másik népdal, egy gyorsabb népdal, az pedig az fejlett érzett örömet fejezi ki, hogy jaj, de jó, megérkezett a kedvesem a vadászatról, és nagy örömünnepet rendeznek, és az örömünnepnek ugye a része volt az is, hogy ilyen sámán dobbal kísérik a boldog éneküket, és egy egészen nagy örömünneppé fokozódik a mű vége.

A Magyar Rádió gyermekkórusának volt egy igazán ikonikus turnéja, ez még az 1960-as években volt, amikor is eljöhetett nagyon kevesek közül New Yorkba, Amerikába eljutott a Magyar Rádió gyermekkórusa. Ott énekeltek a világ egyik leghíresebb koncerttermében, a Carnegie Hallban is. De ami még ennél is érdekesebb volt talán a gyerekek számára is, hogy egy olyan tévéshowban léptek fel, a Sullivan tévéshowban, amelyben nem más jött utánuk, mint az azóta is világhírű Beatles együttes. Hatalmas élmény lehetett nekik, hogy találkoztak ezekkel az igazi világhírességekkel, és ugyanabban a showban léptek föl. Tehát gondolhatjátok, hogy milyen nagy hírneve volt a Magyar Rádió gyermekkórusának. Úgyhogy ennek állítunk most emléket azzal, hogy egy amerikai népdalt fogunk most elénekelni. Amerikában ugye minden picit később indult. Mikor fedezték föl Amerikát? Ki tudja, hogy mikor fedezték föl? Igen? Nagyon jó, és ki volt az, kinek a nevéhez szokták kötni, mondjad? Kolumbusz Kristóf, nagyon jó, és amikor elkezdtek ugye oda hajózni, és az európaiak is megtelepedtek, és új földeket találtak, akkor indult el ugyanaz a folyamat, ami már itt Európában 1000 évekkel ezelőtt megtörtént, hogy olyan énekeket kezdtek énekelni, amit a munka közben énekeltek, stb. De tudjuk, hogy például egy magyar népdal, akár több 1000 éves is lehet. Ezek az amerikai népdalok, ezek csak pár száz évesek, de nagyon érdekes a kialakulásukat megfigyelni. Amit most el fogunk énekelni, az úgy alakulhatott ki, hogy a férfiak dolgoztak a mezőkön, végezték a nehéz fizikai munkát, és akkor kiáltottak a hölgyeknek, hogy jaj, hozzatok már egy kis vizet, nagyon kitikkadtunk, és akkor ebből, hogy mindig kellett hívni, hogy jöjjön egy kis víz, ebből alakult ki ez a népdal, Bring Me a Little Water, Sylvie, hozz egy kis vizet, drága Sylvie-kém című népdal.

És hát minden együttesnek megvan a vágya, ahol még soha nem járt, és egyszer vajon sikerül-e oda elmenni, egy új földrészre érkezünk, Afrikába. A mostani modern távközlésnek köszönhetően egyre több jópofa dal jut el Európába is, és ezért megismertünk mi is afrikai népdalokat. Ugye az afrikai népek a mai napig is nagyon szoros kapcsolatban élnek a természettel, ugye ott élnek, ott vadásznak, halásznak, és ezért nagyon fontos, hogy az ő népzenéjükben is megjelenik állandóan ez az elem, ahogyan utánozzák az állatokat, utánozzák a természetet. Ezt fogjuk most egy picit megidézni ezzel a bizonyos Zulu népdallal. Kicsit ebbe az előbb ugye jó volt ez a kis tapsolós. Ti is beszállhattátok.

egy utolsó, nagyon különleges helyszínre megyünk, méghozzá Dél-Amerikába, utazunk Peruba. Ki tudja, miről híres Peru, mi található Peruban, ugye nagyon sok érdekes dolog, igen. Így van, nagyon okos vagy. Tehát nagyon magas hegyei vannak, és az amazonasi őserdők is arra bujkálnak, és képzeljétek el, hogy mikor az európaiak elkezdték ugye Dél-Amerikát is felfedezni, akkor nem csak telepesek mentek, hanem mentek bizony szerzetesek is, akik ugye misszionáriusok voltak, azért mentek Dél-Amerikába, hogy megtérítsék keresztény hitre a benszülötteket, akik addig még soha nem hallottak Jézus Krisztusról. És képzeljétek el, ebben a 17.-18. században a jezsuita rendnek volt nagyon sok tagja, akik kimentek így megtéríteni a benszülötteket, és nekik minden alkalommal évente kellett küldeni egy jelentést, hogy hogy állnak a térítéssel, amit elküldtek vissza Európába, és akkor megírták, hogy hát már építettünk egy nagy templomot, ennyi épületet, iskolát alapítottunk, sokat énekelünk a benszülöttekkel, és ez egyik alkalommal, képzeljétek el, még kottákat is küldtek, hogy milyen zenéket énekelnek közösen a benszülöttekkel. Ez egy nagyon érdekes, olyan keveredéses zene, hiszen ebben az időben ugye a barokk korszak volt, a barokk volt a divatos zene Európában, és ennek a barokk zenének a stílus egyét ötvözték a benszülöttek népdalaival. Így alakulhatott ki ez a következő műsorszámunk, amit el fogunk énekelni, melyet Schallinger Arthur barátom kutatott ki, aki megtalálta ezt a bizonyos Trujillo kódexet, ez a neve, amelyben ezek a zeneszámok is szerepelnek. A szövege, az eleje az arra szól, hogy ó, én drága kis Jézuskám, jaj, de jó, hogy megszülettél az én vigaszomra, de az az érdekes, hogy mivel ez a déli féltekén van, ott meleg van karácsonykor, 25-30 fok, és ugyanekkor szokták elvetni már másodszor a magokat, hogy újra legyen termés. Az Amazonas vidékén ott egy évben háromszor megterem a búza, háromszor vetnek, háromszor aratnak, és ezért összekapcsolták a Jézus születését egy ilyen termékenységi ritussal, hogy teremjen a búza, és hogy minden rendben legyen, ne halljanak éhen. Ezért jött mindig a sámán is, és a sámán dobolásos ilyen szertartás közepette énekelték a következő varázsszavakat, nem azt mondták, hogy hókusz-pókusz, hanem a peruiak azt mondták, hogy kiajá, kiajá, mondjad? Kiajá, kiajá, ez az, de ebből nem lesz ám búza, sokkal aktívabban kell, kiajá, kiajá. Kiajá, kiajá, ez az, és ezt képzeljétek el, ott a benszülöttek közül mindenki tudta a dallamát is, ezt írták bele a kottába, ti is énekelhettek majd velünk, amikor ez a rész jön.

Április végén a tanév utolsó ifjúsági koncertjeit rendezték a Magyar Rádió művészeti együtteseinek otthonában, a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Ezen az előadáson fiatalok találkoztak kortársaikkal, hiszen a diák közönséget a Magyar Rádió gyermekkórusa szórakoztatta. A kórusműveket Dinyés Soma és Szűcs Magdaléna vezényelte. Zongorán Schallinger Foyd Artúr működött közre, az egyes dalokban megszólaló csörgő és egyéb ütőhangszereken a kórus tagjai játszottak. Dinyés Soma mesélt a művekről és a kórus 7 évtizedes történetéről. Mi pedig most a kezdőhang hátralévő részében orgonistaként hallgatjuk Dinyés Somát, aki Bach 2 korál előjátékát játsza, a Gelobet Seist Du Jesu Christ, vagyis Jézus Krisztus dicsértessél dallamra. Dinyés Soma játékát halljuk.

0: Bach korál előjátékait hallottuk, a Gelobet seist du, Jézus Christ, vagyis Jézus Krisztus dicsértessél kezdetű dallamra Dinyés Soma játszott orgonán. Kedves hallgatóink, a mai kezdőhang ezzel a felvétellel ér véget. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Bece Szilviát hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Május 13-án este harmadik alkalommal kerül sor a Bartók Rádió zenei díjak ünnepélyes átadására a Budapest Music Centerben. A komoly zene és a jazz kiválóságai 11 kategóriában vehetik át az elismeréseket a Bartók Rádió munkatársaitól. A gálaest felvétele május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 12 óra. Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok! A szerkesztő Polyák Adrien, a mikrofonnál Berente Marian. A Tisza kormány az elsők között nyújtja be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt, közölte megválasztása utáni első parlamenti beszédében Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott: a magyaroknak joguk van tudni, milyen döntések vezettek oda, hogy a nemzeti vagyon jelentős része egy szűk politikai és gazdasági elit kezében koncentrálódott. Magyar Péter ismét lemondásra szólította fel Súlyog Tamás államfőt, elszámoltatást ígért és közölte, újjáépítik Magyarország kapcsolatait és hazahozzák az uniós forrásokat. A Fidesz frakció gratulál az új miniszterelnöknek a megválasztásához, de első nyilvános megszólalása komoly kétséget ébresztett, reagált a képviselőcsoport vezetője Magyar Péter beszédére. Gulyás Gergely szerint a köztársasági elnökkel szembeni személyes és politikai támadás méltatlan az ország kormány főjéhez. A KDNP frakció vezetője bosszú beszédnek nevezte a felszólalást, amely példátlan módon támadta a közjogi méltóságokat. Rétvári Bence hozzátette: a miniszterelnök úgy beszélt, mintha nem lett volna ő maga 14 évig a most leköszönő rendszer része. Torockai László, a Mi Hazánk pártelnök frakció vezetője arról írt, hogy továbbra is konstruktívan áll hozzá az új kormányhoz, és elvárja a tisztességes, korrekt hatalomgyakorlást. Az uniós vezetők is gratuláltak Magyar Péternek miniszterelnökké választása alkalmából. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke úgy fogalmazott: fontos munka következik Magyarországért és Európáért. António Costa, az Európai Tanács elnöke pedig azt hangsúlyozta, hogy készen áll az együttműködésre a Tisza kormánnyal. Gratulált az ukrán elnök is. Volodymyr Zelenszkij az X-en azt írta: Ukrajna kész erős kapcsolatokat építeni a két ország között a jó szomszédi viszony és a kölcsönös tisztelet alapján. Kora reggel megérkezett Tenerifére az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. A betegségben hárman meghaltak, 8 fertőzés gyanús utast pedig már korábban kimenekítettek és kórházban kezelnek. A hajó jelenlegi 147 utasát egy lezárt kikötőben megvizsgálják, majd kis csoportokban a repülőtérre viszik, ahonnan nemzetiségek szerint visszatérhetnek hazájukba. Összesen 23 ország állampolgárairól van szó. Visszakaphatják elhurcolt műkincseiket a korábbi francia gyarmatok. A visszaszolgáltatást megkönnyítő törvényre évekkel ezelőtt tett ígéretet Emmanuel Macron elnök. Franciaország 2020-ban az európai országok közül elsőként adott vissza régiségeket Beninnek és Szenegálnak. Elefántcsontpart pedig idén kapott vissza egy óriási résdobot, amely nem csak hangszer, hanem üzenetek továbbítására is alkalmas. Ma van a Madarak és Fák napja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelem és az élővilág fontosságára. Az alkalomból a nemzeti parkigazgatóságok és az állami erdészeti társaságok országszerte különleges programokkal várják az érdeklődőket. Napos, gomoly felhős az idő, csak délután délnyugat felől növekszik meg a felhőzet. Néhol lehet elszórtan egy-egy zápor, a szél időnként megélénkül. Délután általában 22-28, késő este 12-19 fok várható. A pontos idő 12 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönök Kepüszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával május 14-én és 15-én a Dohnányi Ernő Zenei Központ ad otthont az Átriumnak, a Bartók Rádió tavaszi kortárs zenei seregszemléjének. A 14-ei kamaraesten Fejes Krisztina zongorázik, Szűcs Máté mélyhegedűn, Oncai Zoltán gordonkán, Pusker Júlia és Stadthatos Sebestyén hegedűn játszik. 15-én pedig az Anima Musicae kamarazenekar játsza ma élő szerzők alkotásait Horváth Balázs irányításával. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen. Reklámot hallottak. Énekelj velünk!

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Kecskés Barbara. Mai magazinunkban Miskolcra látogatunk, vendégünk Sándor Zoltán karnagy, a Miskolci Egyetem női karának alapító karnagya, akit nagyon sok szeretettel köszöntök.
1: Nagyon szépen köszönöm, én is hasonlóan üdvözöllek téged is, meg a hallgatókat is.
0: A női kar is fellép hagyományosan a Nemzetközi Kamarakórus Fesztiválon, ami a napokban zajlik, ugye ez lesz a 36. Miskolci Nemzetközi Kamarakórus Fesztivál, aminek kuratóriumi elnöke is vagy, és mielőtt az idei programokra kitekintünk, beszéljünk picit a múltról. Nagyon sokáig a kuratórium elnöke volt Párka István tanár úr, majdnem a haláláig. Hogyan indult annak idején a Miskolci Nemzetközi Kamarakórus Fesztivál?
1: Hát igaz, nagyon régen volt, mint mondtad, 37. éve, ugye egy évet hagytunk ki a Covid évében, különben minden évben megrendeztük. Igazság szerint a Haszlainek együttesnek kerestünk valami alkalmat, ahol igazán szereplési lehetőségei lennének, és tulajdonképpen a nagy lelkesedésben megszerveztünk egy ilyen fesztivált, ahova hívtunk vendégkórusokat, nyilván ennek voltak revansai is, meg volt egy nagyon jó ünnepi hangulata az egésznek. Mind a mai napig nekem az egyik legfontosabb dolog az árófogadás utáni közös éneklések, amikor egymásnak éneklünk, ugye amikor már mindenki felszabadult, letudta a saját műsorát, és akkor utána ez teljesen szabadon zajlik. Tehát 36 évvel ezelőtt ezért alakítottuk, és a Haszlainek együttes volt elsősorban az alapítója.
0: Ugye kamarakórusok és énekegyüttesek mérik össze tulajdonképpen tudásukat.
1: Valóban, de azért nem szoktunk limitet nagyon szabni, de többnyire olyan 30 fő körül van a maximális létszám, akik jönnek erre a fesztiválra.
0: Említetted, hogy minden évben a záró esemény egy különleges alkalom számodra. Az idejében meg talán egy kicsit még különlegesebb lesz, hiszen Csemicki Miklós tanár úrra emlékeztek. Csemicki Miklós zeneelméletet, ellenpontot, szolfést, partitúra olvasást, zeneszerzést tanította a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézetében.
1: Igen, több mint egy évtizedig volt a tanárunk, mielőtt Pesten, ugye a Bartók szakközépiskolában, akkor még szakközépiskolának nevezett intézménybe került és tanított tovább. Én nekem meggyőződésem volt, hogy egy olyan pedagógus, aki pótolhatatlan. Ő volt az, aki a növendékeknél mindig oda tudott visszalépni, ahol a fejlődés elakadt. Azért nagyon sok olyan növendék volt, hogy fölvettük ugyan, de voltak hiányosságok, és hát ugye vannak olyan tanárkollégák természetesen, akik akkor azt mondják, hogy na most akkor is meg kell mutatnod, és tanuld meg, és nem tudom, és ez nem ilyen egyszerű. Tehát ha valaki nem tud zongorázni, akkor egy korrát ne követeljünk meg 7 kereszt 7 B-ig mindenfajta hangnemben, abból csak negatív élménye lesz. És hát a Miklós volt az, aki nagyon jól tudta kezelni ezeket a problémákat, és nekünk nagyon hiányzott a távozása.
0: Ugye a Zenepalotában május 10-én este emlékkoncert csendül fel, és emléktáblát is avat a fesztivál.
1: Valóban, lesz egy terem, amit fel fogunk avatni neki. Itt tartotta a zeneszerzés óráit annó, mikor itt tanított, és a bejáratnál pedig egy ilyen féldombormű fog készülni, amit Máger Ágnes festőművész és szobrászművész készített, és ennek a felavatása, illetve hát a termet berendezők majd olyan fényképekkel és olyan dokumentumokkal, amik a Csemicki Miklósra utalnak.
0: Csemicki Miklós Ave Máriája is felcsendül ezen a koncerten. Ezt fogjuk hallani a következő felvételen egy 2004-es CD-jéről a Miskolci Egyetemi Női Karnak. Mielőtt megszólal, említetted, hogy azért ez teljesen más, mint ahogy most éneklitek.
1: Igen, tulajdonképpen azt hiszem ezzel minnyáján a zenészek így vagyunk, hogy ahogy megy előre az időben az ember, egy kicsit mindig máshogy gondol dolgokat. El tudom fogadni ezt is, tehát ez is az, amit mi csináltunk, de valószínűleg ma már másképpen alakulna egy kicsit ennek a feldolgozása ennek a műnek.
0: A Miskolci Egyetem női karát magazinunk vendége Sándor Zoltán vezényli.

0: A Miskolci Egyetem női kara énekelt a 2004-es felvételen Csemicki Miklós Ave Máriáját hallhattuk. Ez a mű is felcsendül május 10-én este 6 órától a Zenepalotában Miskolcon. Azon a hangversenyen, amelyen Csemicki Miklós zeneszerzőre emlékezik a Miskolci Nemzetközi Kamarakórus Fesztivál. Vendégünk Sándor Zoltán, a Kamarakórus Fesztivál kuratóriumának elnöke, és kalandozzunk vissza a kezdetekre. Párkai István tanár úr, annak idején mi mindent adott ehhez a fesztiválhoz?
1: Hát én a Zeneakadémián igazság szerint nem Párka István tanár úr tanítványa voltam, hanem Maklári tanár úré, de attól függetlenül voltak olyan órák, nagy kórus és egyéb más, amit Párkai tanár úr tartott, és én megpróbáltam annak idején a kamarakórusába is bejárni, bár ugye én viszonylag későn kerültem a Zeneakadémián, volt egy diplomám, egy tanárképző diplomám, de azért egy vagy két évet ott is sikerült énekelgetnem, és hát nagyon tiszteltem és kedveltem tanár urat, és amikor megalakult ez a kórusfesztivál alapítvány, azt hiszem nem a legelején, de valamikor később felkértük, hogy legyen a kurátoriumnak az elnöke és vezetője, amit nagyon sokáig megcsinált, igazság szerint a halál előtt talán 2 vagy 3 évvel hagyta abba, és ez nekünk mindig egy nagy élmény volt, nem csak a tanácsai miatt, hanem általában ő vezényelte a záró koncerteken a Öszkari műveket, és hát mindig olyan ötletei voltak, mint a Mozart Te Deumnak az előadása, vagy egyéb másnak, tehát egy mindig szuper dolog volt. Én arra emlékszem, hogy mennyire ő is fontosnak tarthatta feltételezésem szerint. Neki volt egy csípőprotézise, ha jól tudom, és amikor elég beteges volt, akkor úgy kellett föl segíteni már az emelvényre, hogy dirigálni tudjon, de akkor is végigcsinálta, és nagyon sok hasznos tanácsot adott az egész rendezvényel kapcsolatban is.
0: Hogyan alakul az idei év? Kik érkeznek, Miskolc?

0: Mint például?
1: Mint például Sárospatakról, Szerencsről, miskolciakat, azt eleve nem kell mondanom, vannak, és ilyenfajta városokból jönnek a kórusok. És bár ez tendencia, hogy sokkal kevesebben hallgatják az a kapella kórus muzsikát, én azt vettem észre, hogy ha oratórikus művet csinálunk, arra sokkal jobban megtelik, sőt, telt házak szoktak lenni. Legutóbb például az Arnezen Requiemet csináltuk Gyöngyösön és Egerben, és hát az fantasztikus volt, élmény volt, az embereknek is nagyon tetszett, megtelt a templom, de az a kapella az annyira talán nem közkedvelt vagy elterjedt, de mindenféleképpen szeretnénk kuriózumokat adni, többek között olyan műveket, ami kicsit kortárs és kicsit népszerűbb is. Én azt hiszem, hogy nagyon sokat nyitottunk ebből a kode és bárdos világból, ami megmaradt természetesen csak mellett egy ilyen angol szász irányba, hiszen az emberek érdeklődése is egy picit változott ebből az időszakból. És én gondolom, hogy ezt a közönség is érzi, vagy szívesen fogja venni.
0: Ugye különböző helyszínek vannak idén is.
1: Igen, templomok, és a koncertteremként pedig a Zenepalota Bartók terme lesz.
0: Mi mindennel érkezik a Miskolci Egyetem női kara? Ugye 1987 óta vezeted a női kart, és tulajdonképpen az intézmény gyakorló énekkaraként van jelen a városban, és nem csak a városban, a régió zene életének is meghatározó szereplője lett az együttes.
1: Hát igen, ez egy érdekes, ez a Miskolci Egyetem női kara, mert tulajdonképpen együtt dolgozunk a tanítványaimmal. Tehát ez a bizonyos gyakorló kórus, amit mondunk, ez azt jelenti, hogy ők megtanulnak műveket a zongorás próbákon, illetve a zongorás órákon, vezgyakórákon, amit mi szoktuk mondani, és ezt a kórus előtt kipróbálhatják, és mellette pedig még nekem is van némi dolgom, amikor nagyobb fellépés vagy szereplés van, akkor természetesen én is dirigálom a kórust.
0: És ilyen volt legutóbb Veronában, hiszen nemrég egy veronai nemzetközi versenyen vehettetek részt, ahol amellett, hogy kategória győzelemmel érkeztetek haza, karnagyi külön díjjal is jutalmaztak.
1: Igen, hát nem először vagyunk már Veronában versenyen, 18-ban voltunk már egyszer, és most úgy alakult, hogy vissza tudtunk menni megint erre a versenyre, és itt 16 induló kórus volt egyébként, és két kategóriában indultunk, folklorban és a női egynemű kari kategóriában, még azt tudni kell, hogy ezekben a női kar és egyéb kategóriában egy megadott darab, amit elő kell adni, vagy pedig olyan is van, hogy csak én a saját műsoromat viszem. Hát mi azt választottuk, ahol a kötelező darabot is megcsináltuk, ami számunkra külön öröm volt, mert egy Csajkovszki mű volt, ami fantasztikus élmény volt megcsinálni végig az egészet. És akkor mind a két kategóriában gyakorlatilag a kategória első díját szereztük meg. Nem így szokták pontosan nevezni, hanem pontszám alapján vannak ezek az osztások. Most mondhatom úgy, hogy esetleg aranykoszorú, mondhatom úgy, hogy optimó, mert az olaszok azt mondják, hogy optimó, nem aranykoszorú, de mindenféleképpen abban a kategóriában az első lépcsőfok volt, amit mi kaptunk.
0: De érdekes, éppen 25 esztendeje 2001-ben mérettette meg magát elsőként a Miskolci Egyetem női kara.
1: Ezt nem is számoltam utána, de ez egy jubileum volt ezek szerint, úgy látszik, igen.
0: 2001-ben Fivizzánóban kettős első díjat nyertetek annak idején.
1: Igen, igen. Ott azt hiszem egyház zenében és női kategóriában ebben a kettőben indultunk.
0: Fontosak ezek a versenyek?
1: Én azt hiszem, hogy igen. Nem csak azért, mert hozunk egy trófeát, hanem ugye ezek a gyerekek, akik oda járnak, gyerekek, bocsánat, hallgatók, mert azért már 18 év fölött vannak, fiatal felnőttek, erre a pályára készülnek. És tulajdonképpen a mi pályánkon ez a fajta megmérettetés, és most nem a versenyre gondolok, hanem egyáltalán egy koncertre kiállni, és bármit megoldani és megcsinálni. Ez egy teljesen természetes, és erre készülnek egész életükben. És ilyenkor, amikor egy versenyre elmegyünk, akkor én érzem, hogy mennyivel intenzívebben dolgoznak, és mennyi mindent megtanulnak, amit egyébként nem biztos, hogy egy ilyen rendes évközbeni próbákon előjönne. És hát az az öröm, amikor kihirdetik a versenyed, mint az az újongás, nem tudok jobb szót mondani, a visítás, amit ilyenkor szoktak csinálni, hát az valami fantasztikus, frenetikus, úgyhogy ez nagyon jó volt.
0: És ugye a Veronai út örömét tovább fokozza, hogy a napokban elkészült a kórus legújabb CD-je is. A hangfelvételt Acél Péter zenei rendező készítette. Itt van előttünk az új CD. Mit ajánlasz, mit hallgassunk meg a következő percekben?
1: Sok mindenfajta dolog van rajta, de a CD-nek az apropóját, a Joseph Gabriel Reinbergernek az In Nativitate Domini miséje, karácsonyi miséje adta, és hát ez egy gyönyörű, szép, ilyen posztromantikus versenymű. Reinbergerről nyilván azt kell tudni, hogy ő orgonista volt elsősorban, és főleg orgona és

0: a Miskolci Egyetem női kara énekelt, orgonán Mellesné Boros Kinga játszott, magazinunk vendége Sándor Zoltán vezényelt. Említettük, hogy a fesztivál tulajdonképpen Csemicki Miklós tanár úr emléke előtt tiszteleg, aki nagyon sokáig tanította a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézetében zeneszerzés, zeneelméletet, ellenpontot, szolfést, partitúra olvasást. A kortárs művek a Miskolci Egyetem női karának repertoárját mennyiben képzik? Tulajdonképpen az elmúlt évtizedekben is kiemelt szerepet kapott.
1: Igen, valóban. Ez egy olyan kórus, ami évente megújul. Tehát elmennek a végzősök, jönnek az újak, és nem is mindenki vokális zenész. Tehát nagyon sok a instrumentális hangszeres zenész, aki talán nincs annyira tisztában a hangképzésnek ezekkel a formáival, ami kell egy énekkari vagy egy szóló szerepléshez, és hát tulajdonképpen ez mindig egy kihívás, hogy mit lehet ebből a jó értelembe vett vegyes társaságból összehozni. Igen. És ugye a másik probléma, hogy nem úgy kapom készen az anyagot, hogy megfelelő számú szoprán, alt és a többi megfelelő hangfajokkal, hanem ebből kéne valamit összerakni, és hát ez bizony visszahat a repertoárra is, tehát az ember mikor megismeri a kórusnak az összetételét, akkor olyan műveket kell válogatni, amit meg tudunk oldani ezzel a felrakással. Ez az egyik probléma. A másik, ugye a kortárs zene az számunkra nagyon fontos mindenféleképpen, hiszen mégiscsak ők a jövőre készülnek, és hát nem lehet mindig csak a múltból élni, az is kell, ugye, mert a kortárs zenének mindig vannak azért gyökerei, amit meg kell csinálni. Tehát most, amikor voltunk Olaszországban, akkor is volt régi zene, amit énekeltünk, volt benne romantikus, és aztán volt elég sok kortárs zene, tehát gyakorlatilag olasz kortárs szerzők is voltak, hát a folklóban meg nyilván magyarok, úgyhogy ez mindenféleképpen ilyen vegyes repertoár volt, és ezt minden évben így szoktuk valahogy összeállítani.
0: A beszélgetésünk végén kicsit visszakanyarodunk a 36. Nemzetközi Kamarakórus Fesztiválra. Kik érkeznek ilyenkor Miskolc városába? Ilyenkor a zenéről szól három napig minden.
1: Igen, bár egy kicsit ellent fogok most ennek mondani, mert Miskolc város ünnepéhez kapcsoltuk ezt a kórusfesztivált. Ennek vannak praktikus oldalai, ugye egyrészt, mert talán így a város is adakozóban megrendezéshez, másrészt talán itt a propagandánk is nagyobb, hiszen a városi összpropagandában megjelenik ennek a kórusfesztiválnak és a meghívói és az időpontjai.
0: Tehát ez Miskolc város ünnepe is, ez a hétvége.
1: Igen, ez a 10-e, május 10-e körüli hétvége, ez Miskolc város ünnepe. Viszont van egy nagyon nagy hátulütője, hogy ez az érettségi időszak, és általában azok a diákkórusok, akik ilyenkor érettségivel vannak elfoglalva, magyarul a középiskolás kórusok, azok közül már nem mindenki tud részt venni ezen az eseményen.
0: Mit ajánlasz, mit halljunk a következő percekben, mely művel búcsúzunk?
1: Számomra van egy nagyon kedves mű, az Orbán György által írt Levegőkebel című mű. Hát a lányok ezt máshogy szokták csúfolni, de inkább nem mondom el, nem illik ide. De a lényege az a dolognak egy érdekes történet, hogy amikor ezt a szivárványos lemezt csináltuk, akkoriban énekeltük, és úgy feledésbe merült eltettük, és az idén előszedtük még egyszer. És hát az Orbán Gyurinak szerettem volna megmondani, hogy hát most megint fölvesszük, hogy nem akarod esetleg meghallgatni, vagy legalábbis közöltem vele, hogy egy ilyet csinálunk, és akkor kérdeztem, hogy miért, ki írta ezt a művet? Szóval kéziratban van meg, és nem adták ki azóta, és hogy én nekem ez nagyon tetszik, és nagyon érdekes felépített mű, úgyhogy esetleg, és elnézést kérek a Gyuritól, hogyha kitálaltam itt az olyan dolgot, amit nem kellett volna.
0: Tehát a Miskolc Egyetem női kara énekli Orbán György Levegőkebel című művét, magazinunk vendége Sándor Zoltán vezényel.

0: Magazinunk mai vendége Sándor Zoltán, a Miskolci Egyetem Bartók Béla zeneművészeti karának tanára, a Miskolci Egyetemi Női Kar alapító karnagya. Folyamatosan változik a világ. A Miskolci Egyetem Bartók Béla zeneművészeti karának tanáraként mennyiben tudod átadni azokat a dolgokat, amit még mestereitől, Makrári tanárúrtól, Reményi tanárúrtól te kaptál, hozhattál? Hogyan érzékeled a változását a világnak karnagyként, tanárként?
1: Ez egy érdekes dolog, hogy az ember megy előre időben, úgy érzi, hogy szükséges átadni ezeket az információkat. Szóval régebben talán nem volt számomra annyira fontos a tanítás, mint inkább a másik. Most pedig úgy érzem, hogy vannak érdeklődő növendékek, akik kíváncsiak is erre, és megcsinálják, és vannak most is versenyt nyert növendékeim. Hát most is van kettő, aki akar menni a szegedi karvezető versenyre, a tanárképző főiskolák közötti versenyre, és hogy úgy érzem, hogy én már egy csomó dolgot ellestem a korábbi nagyoktól, meg a saját stílusom kialakult, és ezt úgy szeretném továbbadni. És hogy erre van egy kis kereslet is úgy a saját növendékeim között, és ez egy nagyon jó leső érzés, hogy én tudok ebben segíteni, de én ugyanígy voltam, mert ugyanígy tanultam valamikor a nagyoktól.
0: Igen, tehát, és ők is tanultak a nagyoktól, igen. Hiszen Reményi tanár úr, Bárdos igen. Tanár úrtól.
1: Igen, igen, és ez vissza lehet vezetni az egész dolgot. És hát a másik, hogy én nagyon sok mesterkurzus szoktam szervezni nekik, tehát különböző irányokból volt már szlovák, lengyel, olasz, svájci, különböző karnagyoktól, mert ugye hát ez a karnagyság sem, mert csak a vezénés technika sem egyforma, tehát ez a fajta dolog. Mi egyfajta rendszert csinálunk, ez talán egy kicsit a németesebbre hasonlít, talán egy kicsit a Bárdos tanár úrnak az utódlása, de hát például, amikor itt voltak olaszok kurzust tartani, nem mindig úgy mutatják tulajdonképpen azokat a ütemrajzokat és ütemjelzőket, mint ahogy mi szoktuk ennél másiknál, de úgy is meg lehet érteni. Tehát ez egy másik dolog, és számomra ez nagyon fontos, hogy a növendékek sok felől tájékozódjanak, és majd ők eldöntik, hogy mi lesz az ő saját elképzelésük erről, saját stílusuk. A lényeg tulajdonképpen nem a technikai részében, hanem a zenei megoldásban.
0: Köszönöm, hogy itt voltál, köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen.

0: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Miskolcra látogattunk, vendégünk Sándor Zoltán, a Miskolci Egyetem Bartók Béla zeneművészeti karának tanára, a Miskolci Egyetemi Női Kar alapító karnagya volt. A 36. Miskolci Nemzetközi Kamarakórus Fesztivált 3 napos eseménye tehát különleges hangversennyel zárul. Csemicki Miklós zeneszerző tiszteletére emlékkoncert csendül fel a zenepalotában. Tehát május 10-én este 6 órától minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak, a belépés valamennyi rendezvényre díjtalan. Műsorunkban a Miskolci Egyetemi Női Kar felvételeiből csemegésztünk. Magazinunk végén a hangmérnök Molnár Endre nevében is megköszönöm figyelmüket. Kecskés Barbarát hallották.
1: Pénteki műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 12 óra 35 perc. Koncert a Bartók Rádióban.
2: Köszöntöm a Bravissimo hallgatóit. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fellegi Lénárdot hallják. Nézzük, mi történt ezen a héten a világ hangverseny termeiben, annak idején. 2001. május 4-én a Nemzetek Filharmonikus Zenekara Justus Franz vezényletével lépett fel a Magyar Állami Operaházban. Ludwig van Beethoven 3. Leonóra nyitányát halljuk az együttes előadásában a koncert részleteként.

Ludwig van Beethoven harmadik Leonóra nyitányát hallottuk. A Nemzetek Filharmonikus zenekarát Justus Franz vezényelte a Magyar Állami Operaházban 2001. május 4-én. Most Wolfgang Amadeus Mozart 515-ös köhlyedzékszámú C-dur vonós ötöse következik. A Takács vonós négyes játszik, közreműködik Koromzai Dénes mélyhegedűn, a Magyar Rádió Márvány termében készült a felvétel 1984. május 6-án.

Wolfgang Amadeus Mozart 515-ös köhögjegyzék számú C-dur vonós ötösét hallottuk a Takács vonós négyes és Koromzai Dénes méhegedűs előadásában. A Magyar Rádió márvány termében készült a felvétel 1984. május 6-án. Most Edvard Grieg ámol zongora versenye hangzik el a Bravissimo-ban. Jandó Jenő játssza a szólót, a Magyar Rádió szimfonikus zenekarát Medvecki Ádám vezényli. A Zeneakadémia nagy termében készült a felvétel 2007. május 5-én.

0: Edward Grieg Ámon zongora versenyét hallottuk Jandó Jenő szólójával. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarát Medvecki Ádám vezényelte. A Zeneakadémia nagytermében készült a felvétel 2007. május 5-én.
1: Műsorajánló. Bartók Rádió zenei díj 2026. Május 13-án a BMC-ben rendezett esten ünnepélyes keretek között fény derül a 11 kategória idei nyertesére, akiket a következő napokban a Bartók Rádió portréműsorokban mutat be. A gálaest felvétele május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán. Kalandozás a régi zene világában. Beszélgetés kedvenc zeneszerzőkről, kedvenc művekről, kedvenc előadókról. Vashegyi György vendége, László Ferenc, kultúrtörténész. Régi zenei kalandozások egy órában. Ma 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. Bartók Rádió zenei díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán. Műsorajánlót hallottak.
0: Folytassuk a Bravissimót 1996. május 10-i koncert részletével. A Zeneakadémia nagy termében Rolla János hangversenymester vezetésével a Liszt Ferenc Kamara zenekar lépett fel, Isaac Stern közreműködésével. Fritz Kreisler kompozíciót hallunk Wolf Péter átiratában, Preludium és Allegro Punyani stílusában hangzik el.

Elhangzott Fritz Kreisler, Wolf Péter, Preludium és Allegro Punyani stílusában. Iczák Stern játszotta hegedűn a dallamot, a Liszt Ferenc Kamarazenekar hangversenymestere Rolla János volt. A Zeneakadémia nagytermében készült a felvétel 1996. május 10-én. A következő pedig 2021. május 9-én. Johannes Brahms, opus 120-as numero 1-es F-moll szonátáját Ács János klarinéton, Csoma Ágnes méhegedűn, Mali Emese zongorán szólaltatja meg. A Budapesti Fesztiválzenekar próbatermében léptek fel együtt a jelölt időpontban.

Johannes Brahms opus 120-as numero 1-es F-moll szonátáját hallottuk. Ács János klarinéton, Csoma Ágnes méhegedűn, Mali Emese zongorán játszott. A Budapesti Fesztivál Zenekar próbatermében készült a felvétel 2021. május 9-én. Henri Dutilleux, Le Temps L'Horloge című kompozíciója következik, René Fleming énekel, a francia nemzeti zenekar Sergio Safa vezényli. Párizsban, a Théâtre des Champs-Élysées-ben készült a felvétel 2009. május 7-én.

Henri Dutilleux, Le Temps L'Horloge című kompozícióját hallottuk, René Fleming énekelt, a francia nemzeti zenekar Seiji Ozawa vezényelte. 2009. május 7-én készült a felvétel Párizsban, a Théâtre des Champs-Élysées-ben. A Bravissimo befejezéseképp Igor Stravinsky Szimfónia 3 tételben című kompozíciója hangzik el. A Magyar Állami Hangversenyzenekart Robert Kraft vezényli. Az Erkel Színházban készült a felvétel 1963. május 8-án.

0: Igor Stravinsky kompozíciót hallottunk, szimfónia 3 tételben hangzott el. A Magyar Állami Hangversenyzenekart Robert Kraft vezényelte az Erkel Színházban 1963. május 8-án. Így ért véget a mai Bravissimo, a 34. évfolyam 18. adását, az 1582. részt hallották. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is búcsúzom, elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon, Fellegi Lénárdot hallották.
1: Műsorajánló. Bartók Rádió Zenei Díj 2026. Május 13-án a BMC-ben rendezett esten ünnepélyes keretek között fény derül a 11 kategória idei nyertesére, akiket a következő napokban a Bartók Rádió portréműsorokban mutat be. A gálaest felvétele május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
2: Ismerkedjünk meg Nagyvárad gazdag kulturális örökségével.
3: Neki a festészet és a zene az szinte egybefolyt.
2: Mely összeköti az alkotói területeket, ahol minden művészeti ág egy közös harmóniában szólal meg.
4: A váradi püspöki palota és ez az egyházmegyei gyűjtemény alig ismert a magyar kultúrtörténetben, de hihetetlen hagyatékot őriz.
2: Partitúra. Összhangzat van. Nagyvárad. Ma 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
1: Bartók Rádió Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 15 óra. Híreink következnek.
5: Jó napot kívánok! A szerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál Berente Marian. Holnap és holnap után tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormány tárcavezetői a tervek szerint kedd délután teszik le esküjüket. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdaság és energetikai miniszter. Hegedűs Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. A visegrádi együttműködés megújításában várja Magyar Péter segítségét a cseh miniszterelnök. Andrej Babis hangsúlyozta, Magyarországnak, Csehországnak, Szlovákiának és Lengyelországnak sok közös feladaton kell együtt dolgozni az Európai Unión belül, és arra számít, hogy az új magyar kormányfő aktívan hozzájárul majd a szövetség erősítéséhez. Hiába jelentette be az amerikai elnök, nem működik a tűzszünet Oroszország és Ukrajna között. A szemben állók egymást vádolják annak megszegésével. A kijevi hatóságok szerint egy nap alatt csaknem 150 összecsapás történt a fronton, és 3 ember halt meg orosz dróntámadásokban. Közben az oroszok azt állítják, hogy Ukrajna sértette meg a tűzszünetet több száz alkalommal, és csak ezekre adott arányos választ az orosz hadsereg. A közel-keleti biztonsági helyzetről tárgyalt Katar miniszterelnökével Marco Rubio amerikai külügyminiszter Washingtonban. A két politikus fontosnak nevezte az arab ország védelmi támogatását és a szoros együttműködést a fenyegetések visszaszorítása, valamint a térség stabilitása érdekében. A brit légierőt kellett bevetni az egyik feltételezett hantavírus fertőzött megsegítésére. A férfi az Atlanti-óceán egyik parányi, az Egyesült Királysághoz tartozó szigeténél. Két hete az attól csak nem 2500 kilométerre fekvő Szent Ilona szigetén szállt ki a holland hajóból. Utóbb a fertőzésre utaló tünetek jelentkeztek nála, segítséget kért, így most brit ejtőernyősök juttattak orvosi felszerelést az alig 300 lakosú Tristan de Cunha szigetére. Rajta kívül még 39 utast keresnek, akik szintén Szent Ilonán, a járvány megállapítása előtt hagyták el a fedélzetet. Visszakaphatják elhurcolt műkincseiket a korábbi francia gyarmatok. A visszaszolgáltatást megkönnyítő törvényre évekkel ezelőtt tett ígéretet Emmanuel Macron elnök. Franciaország 2020-ban az európai országok közül elsőként adott vissza régiségeket Beninnek és Szenegálnak. Elefántcsontpart pedig idén kapott vissza egy óriási résdobot, amely nem csak hangszer, hanem üzenetek továbbítására is alkalmas. Nyílt napot tartott a washingtoni Magyar Nagykövetség tegnap az Európa Naphoz kapcsolódva. A programok között néptánc, népzene és népdal bemutató is szerepelt. A résztvevők hagyományos magyar ételeket, köztük például gulyást és kürtös kalácsot kóstolhattak. Híreink végén az időjárásról. Délután is sok napsütésre számíthatunk, holnap viszont már sokfelé lesz felhős az ég, délelőttig helyenként, napközben már több helyen, több hullámban fordulhatnak elő záporok, erős széllel kísért heves zivatarok. Éjszaka általában 6-16, napközben 20 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, a pontos idő 15 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Évszázados zenei időutazás a Concerto Budapesttel május 14-én a Műpában. Az éteri hangzású modern kórusműtől Beethoven monumentális 9. szimfóniájáig emelkedett hangulatú alkotások szerepelnek a műsorban a Keller András vezette szimfonikus zenekar előadásában. Jegyek még válthatók. Federico Colli olasz zongorista május 10-én Budapesten. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának olasz estjén Riccardo Frizza vezényel és Respighi nevezetes Róma trilógiája által megelevenedik előttünk az Örökváros. Martucci első zongora versenyét Federico Colli szólaltatja meg. Találkozzunk május 10-én a Műpában. mrme.jegy.hu.
6: Klasszikus zene világszínvonalon. A Budapesti Fesztivál Zenekarnál minden koncert ünnep. Fischer Iván és együttese a 2026-27-es hangverseny szezonban is önnek zenél. Vásárolja a jegyet, vagy állítsa össze szabad bérletét most. További információ bmz.hu.
1: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával május 14-én és 15-én a Dohnányi Ernő Zenei Központ ad otthont az Átriumnak, a Bartók Rádió tavaszi kortárs zenei seregszemléjének. A 14-ei kamaraesten Fejes Krisztina zongorázik, Szűcs Máté mélyhegedűn, Oncai Zoltán gordonkán, Pusker Júlia és Stadthatos Sebestyén hegedűn játszik. 15-én pedig az Anima Musicae kamarazenekar játsza ma élő szerzők alkotásait Horváth Balázs irányításával. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen. Reklámot hallottak. Régi zenei kalandozások Vashegyi Györggyel.

0: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, önök a régi zenei kalandozások műsorát hallják. Vashegyi György vagyok, és nagy szeretettel köszöntöm mai műsorom vendégét, László Ferenc kultúrtörténész, aki már nem először vendégünk, nagy örömünkre ebben a műsorban. Szervusz!
1: Szervusz, köszöntöm én is a hallgatókat!
0: Amit a Szignál után hallottak, az Ambroise Thomas pszichéjének volt egy részlete, Érosz románca, majd hogy mi is ez a darab, és miért pont ez a részlet, erről majd beszélgetünk. Ezen a darabon mennénk majd végig. Ez a zene 1857 után 2025-ben hangzott el először a világon, tehát majdnem 170 évig nyugodott. A Nemzeti Filharmonikusokkal készített lemezünkből fogunk részleteket hallani, és erről a különleges operáról mesélnénk egy kicsit a hallgatóknak, zenei részletekkel beszélgetnénk itt. Ez egy nagyon fontos szerzőnek, egy nagyon fontos műve, amely azonban több mint 160 évig nyugodott, anélkül, hogy valaki hozzányúlt volna.
1: Ugye teljesen indokolt lelkesedésért szóltál úgy a műről, mint a zeneszerzőről, de azt hiszem, hogy először azzal kell kezdenünk, hogy érvelünk Ambroise Thomas mellett, mert hogy neki van egyfajta mondjuk így kétes operatörténeti hírneve, ugye vele kapcsolatban szokás elsütni azt a Chabrier mondást, hogy van jó zene, rossz zene, és van Ambroise Thomas, és van az a mondás is vele kapcsolatban, hogy Thomas-t hallgatni olyan, mintha az ember édes tejszínhabot enne reggelire, ebédre és vacsorára is.
0: Ezt a mondást nem ismertem, ez kitől származik?
1: Az egyik kritikus írta róla már az 1880-as években, és ez azért is ironikus, hiszen tudjuk jól, ha valamit tudunk Ambroise Thomasról, hogy a leghíresebb operája a Mignon, tehát úgymond az édességek körében vagyunk, de ennél sokkal fontosabb és persze indokoltabb azt elmondani, hogy az 1811-ben született Ambroise Thomas, aki tehát ilyesformán egy év folyamba tartozott Liszt Ferenccel, és hát nyilvánvalóan egy nemzedékbe, akár Erkellel, akár Wagnerrel, akár Verdivel.
0: Schumannal lényegében.
1: Tehát egy nagy-nagy romantikus nemzedéknek volt az egyik tagja, és aki egészen 1896-ig élt, ő nem egyszerűen csak egy francia operaszerző volt, hanem egy olyan francia operaszerző, aki tetleg beleszületett a francia operai tradícióba, hiszen az édesanyja énekesnő volt, az édesapja zenész, és a nagybátyja az pedig csellistaként az opera zenekarában dolgozott, és ez azért fontos, mert részben az ő fennhatósága alatt nevelkedett Ambroise Thomas, aki természetesen kijárta a konzervatoárt, természetesen francia zeneszerzőként elnyerte a római díjat, ugye ez minden francia zeneszerző életútjából szinte elhagyhatatlan, vagy ha nem, akkor az, hogy miért nem nyerte el.
0: Igen, vagy ha pedig nem nyerték el, akkor egy fájdalmas pont.
1: Így van, tehát ezt minden francia zeneszerzővel kapcsolatban ezt a római díjat kell emlegetni, és aki 1837-ben, tehát a 20-as éveinek a második felében megkezdte a, mondjuk így az operakomikok sorozatgyártását. Ennek következtében két évtizednyi operaszerzői pályafutás állt már mögötte, amikor 1857-ben ezt a bizonyos, ma majd tárgyalandó és Antoine Denefeld hangján megidézett pszichét, amely egyrészt számomra nagyon izgalmas, mint görög mitológiai történet. Mint részint görög mitológiai alapú mese, részben mint görög mitológiai alapú filozófiai rege. Erről nyilván beszélek majd hosszasabban is, ha módom nyílik rá. De legalább ennyire fontos, hogy 1857-ben ez egy nagyon sikeres párizsi opera volt, amely kapcsolatban igen elmondható, hogy utána feledésbe merült. És sokféle érvet fel lehet hozni azzal kapcsolatban, hogy miért merült feledésbe. Például azért az egyik legnyilvánvalóbb ok, hogy nincs benne mutatós tenor szerep. Márpedig a 19. század második felében igazi tenor főszerep nélkül már nagyon kevés opera tudott nagy pályafutás befutni. De szerintem sokkal erőteljesebb az az alapvető érv, hogy a 19. századon egy természetes, mondjuk így egy ökonomikus opera életben az operák döntő többségének a sorsa az volt, hogy egy-két év után feledésbe merülnek. Míg a nagy művészek operáival is rendre ez történt, úgyhogy nem meglepő, hogy ez történt Ambroise Thomasnak ezzel a pszichéjével, annál is kevésbé, hiszen utána jöttek újabb és újabb Ambroise Thomas operák, ugye majd egy évtizeddel később, ha jól emlékszem, 8 évvel később jött a Mignon, ami igazi nagy világsiker lett, és hát Thomas még utána is bőven ontotta az operákat, például ugye komponált egy olyan Hamlet operát, amelyet ugye a Shakespeare kutatóknak nagyon nehéz lenne megmutatni, egyrészt mert ugye van egy boldog végkifejlete, másrészt pedig Hamlet még egy bordalt is énekel benne.
0: Az az igazság, hogy az opera történetben folyamatosan még egy szempont ehhez, hogy talán miért merülhetett feledésbe, ez egyébként remek mű, hogy ugye folyamatosan változott az, hogy a közönség tolerálta-e egy operában a komikus elemeknek és a tragikus klasszikus elemeknek a keveredését, és a nagy opera az akkor tájt, 1850-es években mondjuk a Rómeó és Júlia irányát vette, tehát hogy egy ízig-véri komoly operát vártak el. Azt mondják, hogy ez is egy szempont volt. Érdemes megemlíteni, hogy ennek a műnek aztán talán lett egy későbbi verziója 20-valahány évvel később Ambroise Thomától, ahol ő is nagy operai igénnyel formálta át ezt a zenei anyagot, komponált is bele új számokat, egyébként ezek érdekesek lesznek, mert ezek közül egy reményeink szerint a mai műsorban is el fog hangozni a kései verzió, ahol nagyon komoly stilisztikai változást is látunk, és szinte már Fauré világa villanott föl egy pillanatra. Thomas generáció, őnek ugye azért a nagy vetélytársa Gounod volt alapvetően, tehát ugyanabból az évtizedben születtek, talán 6-7 év volt a születésük között. Gounod volt úgymond mindig a sikeresebb, szokták azt is mondani, hogy Thomas mindig reagál Gounod sikerére, vagy ilyesmi, de nagyon másfajta személyiségek lehettek, és hát egy egészen elképesztő gazdagságú opera élet volt Franciaországban 1860-as, 70-es, 80-as, 90-es években. Döbbenetes, hogy amikor ilyen zeneszerzők sokasága, mint Gounod, aztán persze Saint-Saëns, Massenet, Bizet, Lalo, Delibes, hihetetlen korszak volt, és ennek a hagyatékának a jelentős része érintetlen máig.
1: Ti most érintitek, hiszen a nemzeti filharmonikusoknak így most már egy igazi programja az, hogy francia operákat elevenít föl, de hogyha már említetted, hogy megemlíthetjük Gounod-t, és hogy Thomas reagál Gounod-ra.
0: Van, aki ezt mondja.
1: Akkor azt is szokták mondani, hogy Thomas nem csak Gounod-ra reagál, hanem mint hogyha Thomasnak lenne egyfajta nagy ilyen a legkülönbözőbb hatásokat befogadó, és azokat mint egy visszavetítő képessége. És azt hiszem, hogy a mai adás során is lesz alkalmunk majd arra, hogy rácsodálkozunk arra, hogy bizonyos pillanatai nem a plágium, hanem egész egyszerűen a hatás szintjén ismerősek lehetnek számunkra, amikor ráismerünk akár olasz operai hatásokra, akár honfitársainak hatásaira, és még azt is szokás elmondani Thomával kapcsolatban is, leginkább elismerésképpen, és én feltétlenül elismerésként mondom, hogy Thomának nagyon könnyen jön a dallam. A francia zenében nem mindenkinek van akkora dallam kincse, mint Thomasnak. Thomasnak majdnem mindig eszébe jut egy melódia, és az igazából a, mondjuk így az opera élvezői kifokát az nagyban tudja emelni, hogy mindig dallamok jönnek.
0: Igen, van nagyszerű, világhírű olasz zenész barátom, aki nagyon sokat játszik francia zenét, és egész életében ezen panaszkodik, hogy miért nincs egy rendes melódia ezekben. Mondjuk még Rambura is ezt mondják néha egyesek. Tehát valóban a franciák egészen máshogy gondolkoznak, mindig deklamációban, mindig színházban gondolkoznak. Amikor elkezdtünk ezzel a pszichével foglalkozni, nekem is az egyik első benyomásom az, hogy ennyire olaszos belkantón alapuló, vagy hát nem azon alapul, hanem

0: francia romantikus operája, viszont annak a bariton verzióját vettük lemezre, utána következett Lalónak a Le Roi d'Is, a Isz királya, amely a maga korában egy óriási siker volt, egy Carmenhez hasonló világsiker volt az első évtizedben a bemutatója után, de utána kiesett a repertoárból, és úgy most haladtunk az ismeretlenebb, elfelejtett darabok irányába, a harmadik lemezünk volt a Nemzeti Filharmonikusokkal, francia romantikus operában ez a Psiché. A történetről esetleg?
1: Beszélnék a történetről, de szerintem, mivel már annyit szó esett arról, hogy ez opera komik, ami az 1857-es formát egészen-egészen uralja, és hogy említetted, hogy talán annak volt valami oka a feledésben, hogy a komikus elemet merészen vegyítette Ambroise Thomas, illetve a két librettista, ugye Carré és Barbier, akik majdnem annyira híres darabíró firmák voltak a franciáknál, mint aztán kicsivel később Alévi és Meillac, akik a Carment jegyezték, hogy hallgassunk bele az első felvonásból egy ilyen kifejezetten komikus kettősbe, ahol a címszereplőnek a két féltékeny, ugye már-már egy hamupipőkei léptékkel féltékeny, sőt, azt felülmúlóan féltékeny két nővére énekel, direkte úgy, hogy a címszereplőt ugye úcsárolja.
0: Rendkívül haragszanak rá, mert Pszichét a nép istennőként imádja, és bár ő megpróbálja elmondani a népnek, hogy ő csak egy egyszerű halandó, de hát azok leborulnak előtte, mert azt mondják, hogy maga Vénusz. Ugye most ugye franciásan mondjuk a görög mitológiának a neveit, a római néven, francia kiejtés, ez egy kicsit bonyolult ez a dolog. Lényeg az, hogy két rendkívül féltékeny nővért hallunk az első felvonáson, Daphnét és Berenice-t, Mercedes Arcuri és Anna Dausli énekelnek.
2: Quel affront!

0: Daphné és Berenice kettősét hallottuk Ambroise Thomas Psyché című operájának első felvonásából. Ők a két féltékeny nővér, akik ugye hát rendkívül haragszanak a címszerepet viselő testvérükre, aki aztán hát a mitológiai történetet jobban össze tudott foglalni, hogy hogyan vezetett ide, de számomra mindig olyan szép annak a történetnek az a végkifejlete, hogy végül is Psyché, vagy Psyché, vagy Psyché lesz az, aki annyit szenved emberként a szépsége miatt, ugye egy nagyon szép lányról van szó, akiben maga Érosz vagy Ámor is beleszeret, hogy a végén a halála után inkább feltámasztják, és inkább istennőt csinálnak belőle, mert annyira ugye megharagszik a Ámor, hogyha ez a szomorú végzet változatlan marad, hogy utána mély bölcsességről téve tanúbizonyságot az emberi lélek istennőjévé teszik, ami azért olyan szép.
1: Így van, valójában tökéletesen összefoglaltad a mitoszt. Én igazából ehhez csak annyit tennék hozzá, pontosabban pár apróságot, hogy az egyik, hogy már említetted is, mielőtt, amikor felkonferáltad ezt a kettőst, hogy Psychét, én most ezt a nevet használom az egyszerűség okán, tehát, hogy Psychét istennőnek nézik, Vénusszal azonosítják. És ugye ebben megjelenik a görög mitológiának az egyik legveszélyesebb pillanata, amikor úgy tűnik, hogy akarva vagy akaratlanul valaki az istenekkel vetélkedik. Aki ismeri a görög mitológiát, vagy az antik mitológiát, az tudja, hogy ez mindig végzetes következményekkel jár, történjen ez bár szándékkal, vagy akaratlanul. A másik nagyon fontos mozzanat az, hogy ugye ebben a történetben egy csomó olyan mozzanatra ráismerhetünk, amik mondjuk így a legkülönfélebb pontokon visszaköszönnek a kultúrtörténetben. Az egyik ugye ez a ne kérdezd a nevemet. Amikor egy olyan férfi jelenik meg a történetben, akinek a szerelmét nem lehet megkérdőjelezni, ugyanakkor a kilétét sem lehet a hölgynek tudnia. Ugye ez számunkra leginkább a Lohengrinből ismerős történet, de ez egy nagy, hatalmas, mondjuk így néprajzilag is azonosítható mozzanat. És éppen ilyen az általam már említett, hogy a hamupipőkére hajazó vonulat, vagyis, hogy vannak féltékeny nővérek, akik el akarják veszélyteni a szép húgukat, a náluknál szebb, legkisebbiket. Ugye ez is egy nagyon ismert a mesékből és egyéb helyekről nagyon is ismerős történet. És az nagyon fontos ezzel a Psyché Ámor történettel, hogy egyrészt, ugye már az antikvitásban, a késő ókorban ugye megjelent ennek egy ilyen regényesített változat, ennek ugye a leghíresebb formája Apuleiusnak az Aranyszamár című késő ókori regénye, ugye ez a második században keletkezett regénye, amelybennek a leghosszabb ilyen novella betétje az Ámor és Psyché történetet meséli el. Nagyjából egyébként sok ponton úgy, mint ahogy az opera színpadra is fölkerült 1857-ben, és az nagyon fontos ezzel kapcsolatban, hogy úgy meséli el ezt a történetet, hogy az egyszerre olvasható szintisztán meseként, másrészt pedig szimbolikus történetként. Ha úgy tetszik egy beavatási, ha úgy tetszik egy önfelismerési, önmegismerési történetként, és ez rögtön jelzi azt is, hogy Ámornak és Psyhének, vagy Erosznak és Psyhének a története az egyúttal úgy is azonosítható, és a későkorban ezt is megtették, mint egyfajta gnosztikus mitosz a világ keletkezéséről. Mert hogy az van benne, hogy Erosznak, ezt tudjuk jól, az nem egyszerűen csak a szerelmet jelenti, hanem azt a mozgató erőt, amely mozgásba hozza, ha tetszik, a vonzalmak okán a világot.
0: Így van, tehát ő a világnak a mozgató ereje.
1: Így van, létezik is a görög mitológiának olyan, mondjuk így eredett története, ahol ő van a történetnek a legelején, maga Erosz, akkor még nyilván nem Vénusz vagy Afrodité fiáról beszélünk, hanem egy sokkal ősibb jelenségről. Az ő összetalálkozása Psyhével, a lélekkel, az mint egy berobbantja a világot. Tehát ez egy nagyon izgalmas és nagyon gazdag történet, sokféleképpen értelmezhető. És ez a sokféleképpen értelmezhetőség érdekes módon a 19. század közepére is megmarad, mert hogy ebben a történetben, Ambroise Thomas operájában is értelmezhetjük úgy ezt az egész történetet, mint ami az önfelismerés felé, a világ megismerése felé mutat, ha tetszik a női léleknek, vagy a női lélek feltérképezi a szeretett férfit. Másrészt pedig megjelenik a korra nagyon jellemző módon, ugye a 19. század közepén vagyunk, a második császárság kora, ott van mellette Offenbach, hogy mitosz paródiaként is létezik ez a mű, hiszen olyasfajta utalások, ironikus, gunyoros utalások jelennek meg a történetben, ugye Merkur, az istenek hírnöke, aki ebben az operában egy mozgató gonosz, egy intrikus figura.
0: Egy intrikus magas bariton, aki Tassis Christoyannis személyesít meg csodálatosan.
1: Így van, aki például arról énekel, ugye Érosznak, hogy Vénuszt nagyon zavarja az, hogy már egy felnőtt fia van. van, hogy már nem lehet eltagadni azt, hogy milyen nagy a gyerek, és ugye láthatólag ez az a mitosz paródia szint, amit mondjuk az Orpheus az alvilágban, vagy a szép Helena képvisel az Offenbach életműben.
0: A történetben ugye Vénusz el akarja veszélyteni Psziché-t, ez nem fog sikerülni, szerencsére pontosan a végén meghal Psziché, de föltámasztják. A első felvonás végén Érosz magával viszi, megmenti a halálos veszélyből, és most a második felvonásban nézzünk egy picit bele, ahol Psziché Érosz birodalmában van, és körülnéz, és találkozik a nimfákkal, akik kíváncsian figyelik őt, hogy no csak mi történhetett, hogy maga Ámor vagy Érosz is megtalálta a szerelmet. Egyébként nagyon érdekes, hogy nekem úgy alakult, hogy egy olyan 6-7 évvel ezelőtt lemezre vettem Beaumortier-nak a Le Voyage de l'Amour című operáját, ami egy egészen csodálatos opera, 1737 vagy 36, azt hiszem. Tehát nagyjából akkor, amikor Rameau Alexandre Galantot, a Gáláns Indiákat írta, és a Gáláns Indiák ugye a szerelemnek a különböző aspektusait mutatja be különböző tájakon és valamennyire fiktív, de népeken keresztül, és a Le Voyage de l'Amour, tehát Ámor utazásai, az pedig azt mutatja be, hogy Ámor maga keresi a szerelmet, és különböző helyeken, különböző társadalmi milliókben próbálja megtalálni, a kisfaluban megtalálja a pásztorlányt, a városban a polgárlányt, az udvarban a nagy dámát, nem emlékszem, hogy hogy van még, és akkor a végén kiderül, hogy természetesen a pásztorlány volt az igazi szerelem. Tehát láthatólag ez a dolog, ez a téma nagyon izgatta őket a 18. században is, vagy hát maga a Psziché történet, ugye ebből majdnem 200 évvel Ambroise Thomas előtt már volt egy szuperprodukció, Corneille, Lully, Molière szuperprodukciója. Olvastam egyszer valahol, hogy ugye 14. Lajos professzionális táncosként is részt vett ebben a produkcióban, és akkor ebből olyan sok előadás volt, hogy az akkori Párizs, tehát nem is Versailles, 14. Lajosnak az udvara Versailles-ban volt, de a Párizs lakói számára rendezett előadásokban Párizs lakosságának a jelentős része látta a királyt élőben táncolni. Tehát olyan volt, mint ma egy nagy popsztár, amikor elmegy egy városba, és akkor a város jelentős része kizarándokol a sportcsarnokba, hogy megnézze az illetőt.
1: Zárójeles közvetítés, pedig egyébként tudjuk, hogy utálta Párizst. Valójában Versailles is azért kreálta, hogy ne kelljen Párizsban lenni, amihez nyilvánvalóan nagyon szörnyű gyermekkori élmények kötöttek.
0: Igen, tehát, hogy ez egy olyan történet, amely folyamatosan mozgatta a francia közvélekedést, hiszen gondoljunk bele, hogy a párizsi opera az 180 éves akkor, amikor majdnem 190 éves múltra tekint vissza, akkor, amikor bemutatják ezt a Psichét. Hallgassunk meg, tehát a második felvonásból Psiché belépője és áriája kórussal. A címszerepet Ellen Guillemette énekli, a Nemzeti Énekkar működik között, természetesen a Nemzeti Filharmonikusok játszik, ugyanazt a lemezfelvételt halljuk, és hadd mondjam el ezen a ponton, hogy ezt a produkciót ugye a Palazzetto Bruzánéval csináltuk közösen, mint a többi francia romantikus operát is, és ez a produkció létrejött volna már egyszer a Covid alatt elmaradt, és Jody DeVos lett volna a címszereplő, aki tragikusan fiatalon elhunyt, talán 24-ben hunyt el. Ő helyette énekli a címszerepet Ellen Guillemette, ez nagyszerű kanadai szoprán, és hát Ellennel sokat beszélgettünk erről, és ő is tulajdonképpen Jody DeVos emlékének ajánlotta ezt a produkciót. Hallgassuk tehát őt a második felvonás elejéről.

0: Psiché Antréját és kórussal kísért áriáját hallottuk Ambroise Thomas operájából, Ellen Gémet énekelt.
1: Régi zenei kalandozások Vashegyi Györggyel.
0: Folytatjuk a régi zenei kalandozásokat, mai műsorom vendége László Ferenc kultúrtörténész, és erről a 2025-ben készített lemezünkről, Nemzeti Filharmonikusokkal készített Psiché lemezről beszélgetünk. A második felvonás elején járunk, amikor Psiché Érosz birodalmában van, megmenekült az első nagy halálos fenyegetéstől, Érosz magával vitte, de hát az igazi szerelem az csak most kezdődik.
2: Igen, ráadásul egy olyan igazi szerelem, amelyhol nem tudhatja sem a kilétét a szerelmének, sem pedig a külsejét a szerelmének. Benne járunk a mesének a sűrűjében. De hogyha már annyit beszéltünk arról, hogy ez 1857, amikor egy nagyon vegyes és nagyon színes színházi élete volt Párizsnak, és egyáltalán a második császárság egész korszakának nagyon izgalmas volt a kulturális élete, mind a mai napig nagyon sokan foglalkoznak, és nagyon sokan merítenek abból a gazdagságból, ami akkor ezt az egészen tényleg polgári szellemű, minden jó és minden negatív vumával együtt is polgári szellemű korszakból, akkor ha már említettem azt, hogy ebben a pszichében vannak mondjuk így pikáns mozzanatok, például Merkür kiszólásaiban, és említettem azt is, hogy Offenbachot működött a szomszédságban, a talán még pikánsabb történeteivel, akkor a korszaknak a vegyességét jól jellemzi, hogy 1857 egyébként éppenséggel az irodalom történet és az igazságszolgáltatás, pontosabban a Justice Mordok történetének is egy fontos pillanata, hiszen ebben az évben jelent meg a Charles Baudelaire-től a Romlás virágai, és ebben az évben jelent meg pontosabban 56-ban és 57-ben Madame Bovary, a Bovariné Flaubert regénye, mindkét irodalmi művet bíróság elé citálták, pontosabban a szerzőket és kiadókat, és mindkét szerzőt és kiadót el is ítélték erkölcstelenségért, obszcén trivialitásért, miközben a színpadon pedig ott mentek az Offenbach operettek, ott ment éppenséggel Ambroise Thomasnak ez az operája is, vagyis hogy egy kettős megítélés volt, a nyomtatásban sokkal szigorúbban ítélték meg az erkölcsöt, hogy mi fér össze a, mondjuk így a keresztény egy katolikus morállal, semmint a színpadon, ahol bújtatva az antik mitológia köntösébe, vagy pontosabban az antik mitológia köntösét levéve, sokkal több mindent megengedtek.
0: Javaslom, hogy hallgassuk meg, most ugye hallottuk ezt az elég virtuóz Psiché áriát, hallgassunk meg egy Érosz áriát, a Strettát, ami itt van ennek a közvetlen szomszédságában, a második felvonásban vagyunk, ahol Érosz, avagy Ámor a zefírjeihez, a nymfáihoz énekel, hogy ragadják magukkal és varázsolják el szerelmét, Psichét. Ismét Antoinette Dennefeld énekli Érosz szerepét.

0: Antoinette Denfeld énekelte Érosz nagy áriáját, vagy strettáját, egy nagyon virtuóz, ilyen polakka-szerű áriát a második felvonásából a Psziché című operának, és most mutatnánk egy olyan részletet majd, amely a későbbi verzióból lett beemelve, tehát igazából amikor ezt a verziót előkészítette a Palazzetto Brüsán számunkra, hogy bemutassuk ezt az 1857 óta nem játszott művet, akkor alapvetően az 1857-es műhöz ragaszkodtunk, annak van egy logikusabb dramaturgiai vonalvezetése, amelyet később Tomás kénytelenségből össze-vissza szabdalt, tehát teljes zenei anyagokat dramaturgiai kontextusukból meglehetősen kiragadva volt kénytelen felhasználni, és ezért nem is lett igazán nagy sikere a második 20-valahány évvel később írott verziónak, de ami nagyon érdekes, hogy itt az extázis ária, tehát amikor Psziché elhagyja Érosz, mert ugye megszegte a szabályt, megnézte, hogy ki ő, meglátta az arcát, és ezek után úgy érzi, hogy végleg elveszítette őt, akkor van egy ilyen kétségbeesés ária, amelynek egy részében a későbbi verziót hoztuk be a műbe, és nagyon érdekes, mert látszik azért a kontextusában a darabnak, hogy mennyit változott Tomás stílusa.
1: Ha már említetted az imént egyrészt Tomás stílusát, másrészt pedig előtte a polakka kifejezés hagytál a szádat, akkor szerintem a hallgatók most már jól érzik, hogy Tomásban sokféle hatás alá lehet ismerni, amit korábban említettem is, de rá lehet ismerni magára Tomára is. Tehát amikor hallgattuk ezt a strettát, akkor magában a számban, és különösen annak a zenekari kíséretében a leghíresebb Tomás Lágert, a Mignon polonézére is rá lehetett ismerni, ami nagyon fontos utalás, mert hogy láthatólag ez teljességgel anyanyelve Tomának, ez a fajta könnyedség, ez a fajta virtuóz dallamosság. Másrészt pedig, hogyha már szóba került az, és valószínűleg még fogunk beszélni arról az 1878-as változatról, amihol nagy operává alakította Tomá a művét, hogy aztán valójában ugyanúgy az Opéra Comique mutassa be, mint az első változatot, mert hogy a Paligárnyié végül is visszahátrált ebből a tervből, akkor fontos jelezni, hogy minden szándékkal szemben valójában az a változat sokkal kevésbé vonzó a zenetudósok szerint, és sokkal inkább az eredeti változat az, ami mindenféle bájt, nagyon sokféle bájt elegyítve tartalmaz.
0: És jó a szöveg egyébként, tehát ugye én fordítottam ezeket a szövegeket, és meg kell mondjam, kifejezetten nagy élmény volt a librettóval foglalkozni, tehát erős a szöveg, és ugye azt mondják Tomáról részben dicséretképpen, részben bírálatképpen, hogy túlságosan kötődött ahhoz, hogy irodalmilag jók legyenek a librettók, amelyeket megzenésít. Hát ez nem feltétlenül azért baj. Hallgassuk meg azt az extázis áriát, amely második felvonás végén található, a címszereplőnek az extázis áriája, és ebben ugye visszhangok is vannak, visszhang erejéig még két másik énekhang is megszólal, és ebben azért ott van már Fauré világa is egy-egy pillanatra, az egyik legszebb és legintimebb zene az egész operából.

0: A második felvonás legvégét hallottuk Ambroise Thomas pszichéjéből, a címszereplőnek az extázis áriája, Ellen Gémet énekelt csodálatosan, és egyébként elárulhatom, hogy körülbelül egy bő év múlva hallhatjuk majd őt Magyarországon előadatlan, nagyon-nagyon fontos francia operának a főszerepében. Ennyit fért bele, igazából ez egy csodálatos opera, remélem, hogy sikerült kedvet csinálnunk hozzá, megtalálják a Spotify-on, nagyon sok helyen fönn van ez a létező felvétel, amelyet a Nemzeti Filharmonikusokkal készítettünk. Nem tudtunk megmutatni Merkürt, az Intrikust.
1: Így van, ugye most elbeszélgettük az időt, remélem, hogy a hallgatók nem bánják, így hogy sok komikus mozzanat kimaradt, említettem, hogy mindenféle mitosz paródiák, ironikus kiszólások vannak benne, így most kimarad az a kupléja Tassis Christoyannis előadásában Merkürnek, ahol a sors szakállára esküszik, ami önmagában jelzi, hogy itt már bár az istenek mindenféle nagy hatalommal bírnak, de ugyanakkor azért az értelmezésnek legalább az egyik fele, talán a nagyobbik fele, az már a humor felé hajlik.
0: Igen, és hát fantasztikus énekesek, egy hangot sem hallottunk tőlük, akik részt vettek ebben a produkcióban, de igazából ugye az történik, hogy akkor a harmadik felvonásban egyébként ilyen Orff Carmina Buránás dolgok is vannak, hatalmas nagy jelenetek, ez igazi nagy opera, és...
1: Komplett bakchanália zajlik.
0: Egy óriási bakchanália, igen, ami rendkívül hangos és rusztikus, aztán utána, amikor végül is Psichén végérvényesen meghal, de előtte, mintha egymásra találnának, akkor ilyen Mozart Figaro-ja. Nagyon érdekes egyébként, hogy Mozart mennyire jelen van ebben az egész francia opera világban, és én különösen a Figaro-t érzem az, hogy rengeteg francia operában újra meg újra felbukkannak belőle részletek, tehát látszik, hogy az azért nagyon beépült a francia gondolkodásba.
1: Így van, és ebben az operában arról sem beszéltünk, hogy bele van építve a színpadi masinéria. Tehát, hogy itt bizonyos pillanatokban úgy a maga a címszereplő, vagy a szerelmes pár a magasba emelkedik, fölemelkedik, zefír hátán, ha úgy tetszik, és az opera, még hogyha ez nem is a párizsi nagy operában kerül bemutatásra, csak az opera komikben, nagyon is épített arra, hogy a színpadon látványosság is szolgálja a közönségnek az elvárásait. Ezt azzal együtt is megemlítetjük, hogy nyilván lemezt hallgatva ebből valami keveset észlelhetünk.
0: Nagyon erős a szöveg, és amit szintén kimaradt ebből a műsor, hogy prózai dialógusok vannak benne, eléggé lerövidítve, de nagyon érdekesen kötik össze a jeleneteket. Ugye ez a Carmentől kezdve bármilyen is francia ismert operában, amelyik nem nagy operai igényel készült először, akkor ugye dilemma az, hogy a recitatívók, vagy ugye a Carmen esetében is nem is maga Bizet írta a recitatívokat, hanem Girard a barátja. Tehát nagyon sok minden tevődik össze. Lényeg az, hogy akkor Psiché meghal, végérvényesen, és akkor Érosz pedig olyan végtelen haragra gerjed, hogy az istenek ezt megmerték vele csinálni, hogy az ő szerelmét megölik, aki tulajdonképpen ártatlan volt mindenben, hogy akkor van egy hihetetlen monológia Érosznak. Én először, amikor a szöveget fordítottam, hát láttam, hogy úristen, mennyi kifejezés, mert az egész összes istenséget, az egész világot.
1: Világátok.
0: Igen, tehát megátkozza az egész világot, hogy itt most kőkövön nem marad, de tényleg, hogyha ez most így marad, ezek után az istenek megijednek, és feltámasztják Psichét, és inkább éljen, inkább legyen istennő, Vénusz megbékél, és inkább legyen akkor, ha valaki, akkor ő jól ismeri az emberi lélek mélységeit, fájdalmait, szenvedéseit, ezért legyen az emberi léleknek, a pszichének az istennője. Az utolsó jelenettel búcsúznánk el, amikor Psiché fölemelkedik az Olimposzra, és az istenek maguk köré ölelik, a maguk körébe, és egy rendkívül felemelő, nagyon szép, pozitív vége van az operának.
1: És színpadi masinér szempontjából is egy felemelő jelenet zajlik.
0: Nyilvánvalóan nagyon sok minden együtt volt. Nagyon köszönöm László Ferencnek, hogy vendégünk volt.
1: Én köszönöm, hogy itt láttam.
0: Beszélgettünk erről, munkatársaim Kecskés Barbara szerkesztő és Pergel János hangmérnök nevében is búcsúzik a műsorvezető Vashegyi György. Ambroise Thomas Psichének legvégét halljuk.

0: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Bartók Rádió Zenei Díj 2026. Május 13-án a BMC-ben rendezett esten ünnepélyes keretek között fény derül a 11 kategória idei nyertesére, akiket a következő napokban a Bartók Rádió portré műsorokban mutat be. A gálaest felvétele május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán. Ma este a Magyar Rádió szimfonikus zenekara játszik. Az est középpontjában mester és tanítvány Giuseppe Martucci és Ottorino Respighi Róma trilógiája áll. Az olasz Brahms Martucci zongora versenyében Federico Colli játssza a szólót. A karmester Riccardo Frizza. Élőben kapcsoljuk a Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermet. Ma 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
1: Ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk. Erősítsük meg közösen. Május 15-én a Család Nemzetközi Napját ünnepeljük együtt. Egész nap különleges műsorok a közmédia csatornáin.
0: Bartók Rádió Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 16 óra. Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek.
2: Kívánok, köszöntöm a Bartók Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Madarás Zsolt. A lemezelő mai vendége Tassonyi Balázs, színész, énekes, a Budapesti Operett Színház tagja. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljött hozzánk, és elhozott néhányat kedvenc felvételeiből.
3: Én köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat.
2: Hát, ha visszagondolok a műsor történetére, azt hiszem, hogy ön az első operett énekes ebben a műsorban. Hogy került önhöz közel ez a műfaj? Ugye a mai fiatalok azért talán egy kicsit idegenkedve tekintenek az operettre. Már gyerekkorában is szívesen hallgatott operett slágereket?
3: Hát hogyne. Egyrészt nagyon szerettem kicsiként énekelni ezeket az operett dalokat, másrészt pedig nagyon sok választásom nem volt, ugyanis édesanyám nagyon sok operettet énekelt szerte az országban, ő Pécsett és Debrecenben volt primadonna, és amikor én egész pici voltam, akkor mindig dudorászott nekem, és akkor egyszer csak azt figyelte meg, hogy visszadúdolom azt, amit ő nekem énekelt, és aztán ugye belenőttem abba a korba, hogy már így vihető voltam ilyen műsorokra, és akkor anyukám vitt is gyakran például Hévízre, ahol 2-2 és fél órás operett műsorokat néztem. És nagyon megtetszett nekem, akkor Egri József énekelte a Jaj cicát, és nekem nagyon tetszett, és azt mondtam, hogy ezt amúgy én is akarom csinálni, én is akarok énekelni, táncolni, és akkor otthon a számítógép előtt elkezdtem megtanulni és énekelgetni ezeket a dalokat. Aztán anyukám mondta, hogy akkor egy valamilyen táncot és koreográfiát is tanít hozzá, és akkor ez volt a Jaj cica volt az első ilyen operett repertoár darabom, amit utána elvittem egy kispesti tehetségkutató fesztiválra, a Kinder Tojás fesztiválra, ami a KMO művelődési házban volt, és ott ének kötőjel tánc kategóriában kaptam első díjat. Ilyen kategória nem volt, ezt nekem hozták létre a zsűri így utólag, plusz ott kerültem be a kispesti Mágnes Színházba, ami egy színjátszó musical stúdió, és akkor innentől kezdve már így mondhatni, hogy elég sok minden ki volt jelölve, de hogy én nem akartam még akkor színész lenni, akkor én még minden erőmmel azon voltam, hogy vagy orvos, vagy pilóta legyek.
2: Ez azért nagyon különböző, mármint nem az orvos és a pilóta, hanem most azt mondta, hogy akkor még nem akartam színész lenni, de az elején az éneklésről beszéltünk, aztán meg a táncról. Tehát ugye az operettben, amit sokan egy picit talán olyan lesajnált műfajnak tartanak, hát ennek a háromnak azért pláne egy táncos komikusnál egybe kell csengen. Itt ugye elég sok próza is van, és azt azért nem jó, hogyha valaki nem profin mondja el.
3: Hát persze, ez a lényeg, hogy gyakorlatilag ezek a készségek, ezek kiegyenlítődve legyenek jelen egy színésznél, színművésznél, ugyanis ha valaki nem tud táncolni, de tud énekelni és prózát mondani, akkor a táncos komikus egyik lényege már kiveszett. És valahogy egy jó táncos komikusnak ezt mind a hármat kell ugyanúgy működtetnie.
2: És most hogy érzi, ugye idén lesz 30 éves, és most végzi a Színművészeti Egyetemet utolsó éves, azt mondta, most már a szakdolgozatát írja, hogy melyikben van még fejleszteni valója, vagy melyik, ami a leginkább erőssége? Lehet egy ilyen egy operettesnek, vagy tényleg mind a hármat egyformán kell tudni?
3: Azt gondolom, hogy mind a hármat kell tudni egy bizonyos szinten. Mindig lesz valamelyik, amelyik egy picit erősebb, picit gyengébb, de hogy melyiket kell fejleszteni, szerintem folyamatosan, és mind a hármat. Az osztályfőnököm Kisbi Attila szokta mondani, hogy mi sosem leszünk kész. Mi nem azok a típusú művészeti kvázi alkotások vagyunk, mint egy szobor, amin egy idő után már csak rontani lehet, hanem mi folyamatosan fejlődünk, és folyamatosan fejlődnünk kell, és keresnünk kell az újabb-újabb utakat. Ez akár fizikálisan is, mondjuk tánc szempontjából, tehát hogy nekünk folyamatosan gyakorolni kell, kordában kell tartani a mozdulatainkat, és jó kondiba kell, hogy legyünk, akár énektechnikailag szintén nem lehet az, hogy eltelik egy hét úgy, hogy egy hangot sem énekeltem, mert utána csomó mindent kezdhetek előről. És mentálisan is folyamatosan keresnünk kell magunkban az újabb és újabb lehetőségeket, amiket majd kapcsolódási pontokként fel tudunk használni a színpadon. Szóval ez egy életforma, így egybe.
2: Hát bevallom őszintén, én viszonylag keveset járok operettre, de most az MVM Dómban voltam nem olyan régen, Dankó Pista életéről készült egy grandiózus operett show, tulajdonképpen egy nagy operett. Hát ha jól olvastam, akkor 300 cigányzenész is ott volt, az egyébként nagyon megható volt, amikor mind a 300-an a színpadra vonultak, és ott elkezdtek játszani, de klasszikus táncot, kortárs táncot, néptáncot is láthattak a nézők, hallgatók. Nem tudom, mennyire rémisztő egy operett énekesnek egy ekkora hatalmas térben egyáltalán megjelenni és kiállni ennyi. 10 000 ember, vagy mennyi fér el az MVM Dómba?
3: 14 500, valami ilyesmi az információm, de 10 000 fölött van bőven.
2: Ja, teljes teltház.
3: Szóval abszolút, és először nagyon rémisztő. Amikor bementünk a térbe, és először megláttuk, ugye volt egy előzetes próbánk a Nemzeti Táncszínházban, ahol már nagyobb térben voltunk, mint az Operett Színház házi színpadán. Ott már így elkezdtük szokni, hogy nagyobban kell játszani, és nagyobban kell mindent kirakni. De amikor bementünk az MVM Dómba, nagyon vicces, én nagyon elkezdtem mosolyogni azon, hogy ilyen kellemes, melankólikus zene szólt ott, ami így szoktatott minket hozzá ehhez az óriási térhez, hogy ne ijedjünk meg annyira. Nem tudom, hogy ez mennyire volt tudatos, de nekem például nagyon jól esett, hogy ilyen nyugtató zene volt, és nem hirtelen így megéreztem ezt az óriási teret, és tényleg nagyon rémisztő elsőre, főleg az, hogy most ebből a néző mit fog látni, mit fog érzékelni, mit fog érteni belőle énekbe, prózába, hogy a fülmonitoromba be van adva az, hogy lesz akkor abban, mit hallok én, ez egy teljesen másik tér és terület, mind akusztikai szempontból. De azért nem mondhatom, hogy nem volt bennem egy óriási izgatottság is, ami így várta, hogy na, akkor én ezt hogy fogom megoldani, ezt a feladatot. Nem volt kétségem a felől, hogy meg fogom oldani. Tudtam, hogy meg fogom ezt lépni, de hogy hogyan? És én már nagyon vártam azt, hogy ezt ki tudjam próbálni.
2: És ráadásul nem egy olyan, mint egy repertoár előadás, amiből akár 50-et is játszik, hanem ugye ez most tulajdonképpen ez az egy előadás volt itt ebben a nagy térben legalábbis.
3: Így van, ebből most itt egy előadás volt, amire ez a szereposztás összeállt. Természetesen bepróbált egy másik szereposztás is, például annak esetére, hogyha valaki lebetegedne, de a színháznak a tervei között szerepel ezt majd a színház falain belül a Budapesti Operett Színházban is bemutatni.
2: Jelentős átalakításokkal.
3: Természetesen, hát ugye nem fér be ez a díszlet, nem fér be csomó minden, úgyhogy át kell alakítani a darabot jó alaposan, de szerintem ezzel kapcsolatban már így csomó minden kirajzolódott, akár a mostani MVM Dómos bemutatón is, hogy mi az, ami majd a színházban más lesz, vagy ott hogy fog működni, ott mi az, amin változtatni kell.
2: Talán a Bartok Rádió hallgatói közül még sokan nem ismerik a hangját, és kértem, hogy hozzon egy saját felvételt. Kálmán Imre a Cirkusz Hercegnő című operettjéből Schluchtóni, jól mondom?
3: Így van.
2: Schluchtóni világfi egyik dalát hozta el. Ez a mostani szilveszteri operett gálán volt, és pont arra gondoltam, hogy azért gyerekkoromban ugye egy televízió volt, ha közvetítettek egy ilyen operett gálát, azt az egész ország nézte, tehát nagyon hamar ismertek lettek az operett énekesek is. Mennyire küzd azzal, hogy most azért ez csak egy réteg ismeri önöket?
3: Nagyon, tehát nagyon-nagyon küzdelem, és mindenhol folyamatosan jelen kell lenni. Tehát ugye régen mondták azt, hogy tényleg ami a tévében nincs, az nincs. Jelen pillanatban ez úgy változott meg, hogy ami most a közösségi médián nincs, az nincs. Tehát ami ezek a Facebook, Instagram, TikTok és sorolhatnám mennyi minden platform van még, ahol jelen lehet lenni, hogyha ezek nincsenek, akkor gyakorlatilag egy csomó közönség kapcsolattól így elesünk. Ami szerintem nagyon fontos, mert nyilván én akarhatom megmutatni magamat, de hogyha senki nem kíváncsi rá, akkor hiába, és ahhoz, hogy kíváncsiak legyenek ránk, ahhoz kell egy felkiáltó jelet rakjunk az emberek elé, hogy itt vagyok, nézzetek meg, mert tudok nektek szerintem adni valamit. Úgyhogy ez egy nagy küzdelem. Most is sokan nézik a szilveszteri műsort a televízióban, hál' Istennek, és egyébként vannak lehetőségeink, hogy itt-ott megjelenjünk, akár televízióban, akár itt rádióban, de hogy emellett nagyon sok munkát fektetünk abba, és azért beszélek többes számban, mert ezt nem egyedül csinálom, hanem ketten akár. Ebben nekem Eszter nagyon sokat segít az ilyen sajtó és videó és social media megjelenésekben, és azért beszélek többes számban, de nagyon sok munka megy el ezzel. Tehát nem elég az, hogy a színpadra felmegy az ember, és akkor ott megmutatja magát, és alkot, és létrehoz, hanem kőkemény háttérmunka.
2: Azért is választottam, mert ez egyik kedvenc szerepe, vagy úgy érzi, hogy ez az egyik legjobban sikerült dal, amit meg tud mutatni most a hallgatóknak?
3: Szerintem ez nagyon jól sikerült dal, ezt alapból nagyon szeretem ezt a számot, ezt a dalt. A cirkusztáncos nőkről szól, ugye? Schluchtóni abban a pillanatban így átváltozik egy ilyen flitteres, csillogós, cilinderes ruhába lesz hirtelen. A lányok öltöztetik át a hétköznapi ruhájából ebbe, elképzeli magát, és akkor ilyen, hát mai szavakkal fogalmazva, ilyen hollywoodi és ilyen filmes világba cseppen. Abszolút, kifejezetten. Egy nagy revű, medvével, mindennel, tehát hogy van benne abszurditás is, és szerintem ez van a legközelebb ahhoz, amit így gyerekkoromban így elképzeltem, vagy így csináltam, mint aki majd táncoskomikus akar lenni gyerekkoromban, amikor még otthon táncoltam a Jaj cicát, és akkor most az Operett Színház színpadán táncolhatok és énekelhetek ebben a dalban.
2: Kálmán Imre a Cirkusz Hercegnő című operettjéből következik, tehát a részlet Tassonyi Balázs énekel, és szilveszterkor az Operett Színházban készült a felvétel.
4: Bemegyek a cirkuszba.

0: Pont 100 éve 1926-ban Bécsben mutatták be Kálmán Imre a Cirkusz hercegnő című operettjét, ebből Schluck Tóni dalát hallottik Tassonyi Balázs előadásában, az Operett Színház zenekara játszott. Nem tudom, mennyire jelent nehézséget az, hogy ugye itt steppelni, táncolni kell, és hát nyilván sokkal könnyebb úgy énekelni, ha az ember megáll egy mikrofon előtt, vagy pedig egy közönség előtt, és akkor csak úgy szépen kifelé énekel.
1: Nagyon jó kondiba kell lenni, és bírni kell szusszal. Ezt szoktam mondani, hogy azért vannak olyan dalok, akár musicalben, akár operetben is, amik egyszerűen a végére már ilyen csőlátásom van, mert tényleg így fogy az energia, meg hogy a légzés, a többi, és erre nagyon figyelni kell, hogy közben egyébként egy hallgatható ének hang jöjjön ki a torkunkon, és mellette a koreográfia is olyan minőségben jelenjen meg, és legyen értelme az egésznek, hogy a közönség meg is értse, hogy miről énekelünk, szóval ez ilyen nagyon összetett, és ezt folyamatosan táplálni kell, és foglalkoznunk kell magunkkal, hogy ez abban a minőségben történjen meg, ahogy egyébként ez elvárható egy ilyen színpadon, mint az Operett Színház nagy színpada.
0: Sokan fölkapták a fejüket a nevére, hogy Tassonyi Balázs. Kérdeztem az eredetét, azt mondta, hogy próbált kutakodni, és olasz eredetre bukkant.
1: Így van, ugye a felmenőimet vissza tudtam követni, a dédszülők fölött talán egyel még van valamilyen pontos lekövethető irat, és ott Tarcalmát környéke, ami Borsod megye, egy borvidék, van is egy tassonyi borozó ott a mai napig, és tulajdonképpen ez a környék az, amit így Magyarországon belül megtaláltam, és ezen kívül találtam egy olasz családot, a Tassoni családot, akiknél láttam egy arcképet, egy portrét, egy régi portrét, és nagyon hasonlít az apai nagyapámra és a nagybátyámra az a fejforma, és próbálom összekötni a kettőt, hogy ez hogy történhetett, hogy Olaszországból Magyarországra, én szinte biztos vagyok, hogy van egy megérzésem ezzel kapcsolatban, hogy e között van kapcsolat, és ezt meg kell találjam.
0: Kicsit úgy érzi, hogy olasz vér csörgedezik az erejében?
1: Mindig is nagyon szerettem Olaszországot, mindig is imádtam az olasz nyelvet. Nekem az a dallamosság, az a millió, az nekem mindig is egy ilyen nagy álom is volt, meg így közel is volt a szívemhez, úgyhogy érzek valamit. És hogy ez pontosan mi, hát ez még az életem során egy feladat, hogy ezt kikutassam mindenképp.
0: Ugye mondta, hogy édes

0: aztán az operaházban költ ki, vagy pedig időnként ott is énekelnek szerepeket?
1: Van, nagyon sokszor megkapom azt, hogy foglalkozzak Rossinikkel, mert ilyen nagyon Rossini tenoros hangom van, és hát nem tudom, én ilyenkor mindig azért mosolygok ezen egyet, hogy jó, persze, tényleg nagyon szeretek futamokat énekelni, az mindig is köze, tényleg flexibilis a hangom, mindig is szerettem ezzel foglalkozni.
0: És a humor és a játékosság a Rossini operákban abszolút ott van.
1: Igen, szóval az, ha valamit, akkor azt mindenképpen, de valahogy én azt érzem, hogy még nem talált meg. Lehet, hogy így nem értem még bele, akár érettség szempontjából, akár hangilag, még nem érzem a magaménak azt a műfajt.
0: Tenorokból nagy hiány van, tehát az operaházak küszködnek, hogy jó tenorokat találjanak, és ez a bel canto éneklés, ez talán még hasznos is lehet.
1: Hát persze, ez szerintem az nagyon sok szempontból mindennek az alapja, és egyébként mi a Színművészeti Egyetemen is ezt tanultuk, hogy klasszikus alapokra helyezzük a tudásunkat, és nagyon sokat foglalkoztunk a bel cantóval, mert abból csomó mindent fel lehet építeni, és én magam is azt tapasztaltam, hogy az operettnél főleg, de hogy a musicalnél is nagyon sokat segített nekem ez a technika.
0: Azt mondta, hogy a következő muzsikának természetesen a tánchoz van köze, hiszen nagyon sokszor látta a Rosszul őrzött lány című, talán az egyik leghíresebb balettot, ami ugye gyerekeknek is való, tele van humorral és ötlettel. Ez az egyik kedvenc balettje akkor mind a mai napig?
1: Nagyon szeretem a zenéjét is, mindenét. Ez az ébresztőm. Mindig olyan rosszul keltem, és amióta ez van beállítva, azóta sokkal kellemesebb az ébredés. Nagyon szeretem. A baletthoz amúgy is egy ilyen speciális kötődésem van. Azt vettem észre, ugye gyerekkoromban nagyon sokat láttam ezt az előadást is, de mondjuk a Hófehérkét is, és még sorolhatnám. És nemrég elmentünk megnézni a Bajadért a kedvesemmel, Lepedus Boglárkával, aki szintén balettművész, balerina az Operett Színházban. Úgyhogy nagyon sok kötődésem van, és elmentünk együtt megnézni a Bajadért, és most így felnőtt fejjel így azt vettem észre magamon, most, hogy így sokkal önreflektívebb vagyok, hogy így végig könyvbe volt lábadva a szemem, és ez engem nagyon gyönyörködtet a balett. Olyan szinten, hogy hát ezt most a hallgatók nem fogják látni, de hogy elmondom, hogy itt van egy tetoválás egy hattyúról a jobb karomon, csuklómon, ami sok mindent szimbolizál, de erőteljesen ott van benne a balett, a hattyúk tava is sorolhatnám, mert hogy ez engem tényleg boldoggá tesz nagyon a balett.
0: Mondom, akkor a kedvesét is nagyon sokszor megnézi a különböző balett produkciókban, hiszen az Operett Színházban ugye van balett társulat is, és például a Hófehérkét is beszoktak.
1: Így van,
0: mutatni.
1: Hófehérke és Diótörő is van a Budapesti Operett Színház repertoárján, és igen, nagyon szeretem nézni. A Diótörőt például ebben az évadban számlálhatatlanszor meg tudtam nézni, és meg is tettem, mert nagyon szerettem, és ez egy nagy öröm, hogy őt is láthatom a színpadon.
0: A Rosszul őrzött lányban nagyon sok remek részlet van, de talán a fapapucs tánc a legismertebb, ugye ezt szokta a legnagyobb tapsot kapni, ez egy hálás szerep, ugye valóban egy fapapucsban kell szinte nem steppelni, de hát táncolni.
1: Olyan, igen. Olyan.
0: És ugye itt az érdekesség, hogy a Simone anyó a szerep, de ezt majdnem mindig szinte kizárólag mindig férfiak táncolják.
1: Én is férfival láttam, talán Szakály Györgyel. Ő ragadt
0: meg.
1: Igen, ez nem most volt. Nagyon pici voltam, és nagyon sokszor láttam.
0: A Rosszul őrzött lány című balett muzsikából következik tehát most a fapapucs tánc, a londoni Covent Garden opera zenekarát John Lansbury vezényli.

0: A rosszul őrzött lány című balett muzsikájából hallották a híres fapapucs vagy facipő táncot, a londoni Covent Garden opera zenekarát John Lansbury vezényelte. Tasonyi Balázs a vendégünk. Hát azt olvastam, hogy népdalversenyeken is indult gyerekkorában, akkor ezek szerint a népdal éneklés is megfogta.
1: Hogyne. Nagyon sok népdalt tanított nekem édesanyám, és az általános iskolás énektanárnénim, Dévényi Enikő, sajnos ő nemrég hunyt el, úgyhogy szeretettel emlékezem rá, vitt engem népdalversenyekre, azokkal a népdal csokrokkal, amit anyukám összeállított, akkor bementem, megmutattam az énektanárnéninek, az általános iskolába, Enikő néninek, mert a kispesti Bólyai János általános iskolába jártam, és először kerületi népdalversenyre mentem, amit megnyertem, és akkor tovább mehettem a budapestire, majd az országosra, és akkor ott jöttek ilyen, hát ott nem ilyen első díj, hanem ilyen arany, meg kiemelt arany fokozatok voltak, amiket nyertem.
0: És már sok mindent mondtunk, a táncot is, de mondta, hogy a pilóta akart lenni, és sebész akart lenni ugye gyerekkorában, de hát ha a muzsikánál maradunk, 11 év volt a zongora tanulás, hát az azért egy elég komoly idő már, amit rászán.
1: Igen, a 18. kerületi Doknányi Ernő zeneiskolában Lakatos Ágneshez jártam 11 évig zongorázni, akár csak a bátyám, ugyanis a bátyám először zongora művészként végzett, és ő is Ági néninél kezdte, és onnan ment tovább Konzibai Zeneakadémiára. 11 évig, ez nagyon sok idő olyan szempontból, hogy elég sok mindent meg lehet tanulni, és a mai napig hasznosítom ezt a tudást az Operett Színházban, hiszen hogyha kapok egy új feladatot, vagy egy új szerepet, akkor nagyon sokat tudok magam is készülni, nem vagyok kiszolgáltatva, hogy egy korrepetitorral tudok csak dolgozni, hanem mire egy korrepetitorhoz jutok, addigra én már előzetesen meg tudom nézni a dalokat, és már nem a nulláról kell elkezdeni dolgozni. Szóval ez, emlékszem, még kicsi gyerekként, elsős általános iskolásként még azt mondtam, hogy nem akarok zongorát tanulni, és sírtam, és hogy ezt én nem szeretném, de aztán idővel megtanultam valahogy így megszeretni a zongorát, és ezáltal egyébként a klasszikus zenét is, tehát ez a zenei nevelésemnek egy nagyon erőteljes része, és most meg nagyon hálás vagyok, hogy akkor a szüleim beirattak.
0: Akkor ez körülbelül szinte 18 éves koráig elkísérte ez a zongorázás?
1: 18 éves koromig nem, de ugye körülbelül 11-es voltam, elsőbe kezdtem, és 11-es voltam, amikor abba hagytam, úgyhogy hát körülbelül majdnem 18, tehát aztán 17.
0: Meddig mik voltak azok a legnehezebb darabok, amiket már el tudott játszani?
1: Nagyon sok Chopin keringőt játszottam, és nagyon szerettem. Cis-moll noctürnt például, azt is nagyon szerettem játszani, és valahogy azóta is csomószor történik meg, hogy mondjuk egy beéneklésnél, amikor felmegyek az Operett Színháznak egy kartermébe, vagy egy zeneszobájába énekelni, akkor ott a skálázás közben így elkezdek valamit pihenésképpen zongorázni, csak úgy magamnak bármilyen Mozartokat, akár nem is feltétlen zongorára írott darabokat elkezdek így kikeresgetni, és egy basszust hozzárakni, és a saját szórakoztatásomra így játszani.
0: Én ezt nagyon sokaktól hallottam, akik már nem zongoráznak, de azért régebben viszonylag sokáig tanultak zongorázni, ha meglátnak egy teremben, vagy bárhol egy zongorát, akkor azért késztetést éreznek, hogy oda üljenek.
1: Hát persze, és erre nagyon jó példa, hogy a Naphegyen lakom, és nincs messze a Fény utcai piac, és a Fény utcai piacon van egy zongora a szabadtéren.
0: Majdnem mindig játszanak, igen.
1: És mindig játszanak rajta, és ez annyira fantasztikus.
0: Oda szokott ülni esetleg játszani?
1: Hát, megmondom őszintén, még nem gyűjtöttem össze a bátorságot, hogy leüljek zongorázni, de az első pillanattól kezdve, hogy megláttam a zongorát, én éreztem ezt a késztetést, és előbb-utóbb eljutok oda, hogy tényleg játszak én is valamit ott.
0: Lisztet hozott még pedig a Szerelmi Álom című nagyon ismert Liszt darabot, de azt mondta, hogy Szokolai Balázs legyen az előadó.
1: Igen, az az igazság, hogy a Színművészeti Egyetemen egy évfolyam társam, illetve hát nem is tudom pontosan, hogy egy évfolyamba jártunk-e, de a filmintézetben Somosi Barbara rendezett egy filmet Szóló címen, ami Szokolai Balázsnak a betegségét dolgozza föl. És ez engem annyira megrázott, hogy egy művész embert végignézni, ahogy attól fosztja meg a sors, amivel a művészetét csinálja. Hát ez a mai napig ilyen nagyon durva élményként él a
0: fejemben. Nem mindenki tudja, hogy Szokolai Balázs most már talán 5-6 éve se beszélni, se mozogni nem tud, de szellemileg teljesen épp.
1: Igen, és az agy abszolút mindent felfog, mindent tud belül, csak semmit nem tud megvalósítani. Hát ez a legrosszabb rémálmom nekem egyébként. És főleg úgy, hogy egyébként ugye a Stephen Hawking volt, aki tudós volt, és valahogy létrehoztak egy olyan szerkezetet, hogy akkor majd ő el tudja mondani a gondolatait, de zongorázni azt így nem lehet. És ez nagyon hátborzongató, hogy ilyen van. Ezért választottam őt, mert van így személyes kapcsolódásom, utána találkoztam is vele, és ezért akarok így ezzel tisztelegni előtte.
0: Ez jóval korábban, 26 éves volt, 1987-ben Szokolai Balázs, amikor ez a felvétel az Olasz Intézetben készült, Liszt Ferenc Szerelmi Álom című művét hallják.

0: Liszt Ferenc Szerelmi Álom című művét hallották, Szokolai Balázs zongorázott 1987-ben az Olasz Intézetben készült a felvétel. Hát két különleges foglalkozású nagyszüle is volt, hogy így mondjam, hiszen egyikőjük Simonek Lídia világbajnoki ezüstérmes válogatott kézilabdázó volt, egyik nagypapája pedig Kakucsi Sándor, jól így mondom, van, ugye? Igen. Ő viszont Darvas Ferenccel lépett föl, sokszor ő egy magyar nóta énekes volt.
1: Így igaz, nagyon érdekes, mert hogy pont minden nagyszülőnek volt egy saját beceneve, és a világbajnok kézilabdázó nagymamám, őt Nanának hívtuk, ő az anyai nagymamám, és neki volt a férje Kakucsi Sándor, aki Puskás öcsivel is nagyon jó barátságot ápolt, úgyhogy egy nagyon érdekes, egy határozott személyiség volt.
0: Hallott őt még énekelni?
1: Felvételről hallottam, anyukám birtokában vannak felvételek, amiket jó lenne majd egyszer így rendszerezni, én szeretném ezeket így digitalizálni, és az utókor számára megőrizni.
0: És csak hol léptek föl például Darvas Ferenccel?
1: Volt egy olyan, ez egy rendkívül vicces történet, ezt a Darvas Ferenc szokta is mesélni ilyen estjein, hogy egy hajón kellett közösen fellépniük, és mindenkivel tudott, akkor Darvas Ferenc még egyetemista volt, vagy főiskolás volt, és mindenkivel tudott egyeztetni a fellépés előtt, kivéve az én nagypapámmal. És egyszer csak 5 perccel a kezdés előtt megérkezett nagyapám, és oda ment Darvas Ferenchez, illetve a Darvas Ferenc ment oda hozzá, hogy hát akkor egyeztessék, hogy mi lesz a műsor, meg hogy lesz, meg hogy... És akkor mondta neki a nagyapám, hogy C-durban énekelek, otta nincs. És akkor elindult a műsor, és a Darvasnak már akkor egész jó improvizatív készsége volt, ezt ő mondja, hogy akkor is már egészen jól tudott improvizálni, és azért nyilván le tudta kísérni, követte nagyapámat, és miután lement a koncert utána, oda ment hozzá, és azt mondta Darvas Ferencnek, hogy na látod, hogy nem kell kotta. Úgyhogy egy ilyen határozott karakán személyiség volt az apai nagyapám, de hogy igazából valahonnan onnan érkezik szerintem az énekhangom, mert ugye a kettejük lánya az édesanyám, aki ugye opera-operett énekesnő, és aztán most én így valahogy így néz ki ez az énekesi családfa nálunk.
0: Édesanyjától is hozott egy felvételt, azt mondta, hogy ő már azt, hogy egy színházhoz leszerződjön, azt fölmondta, amikor ön megszületett, úgyhogy nem kellett így különböző városok között vándorolniuk, mint régebben. A Vígözvegyből hozott egy részletet, ez édesanyja kedvence, vagy ön szereti nagyon?
1: Szerintem mind a ketten nagyon szeretjük. Én kifejezetten, ez az egyik legcsodásabb önmagában az, hogy Lehárnak van egy ilyen milliője, nagyon operás, szerintem az operához vannak közel a Lehár operettek.
0: Így ugye ezt a Viljadalt, ezt operaénekesek is szokták énekelni.
1: Igen, és hát édesanyám is 1988 és 92 között volt a Pécsi Nemzeti Színház tagja, amit nagyon érdekes, mert nemrég voltam egyébként a Pécsi Nemzeti Színházban koncertezni a nagy színpadon, és azok között, a falak között jártam, és ez egy óriási élmény volt. Utána pedig Debrecenben a Csokonai Színházhoz szerződött, és hát énekelt koloratúr szoprámot, énekelt Éj királynőjét, és sorolhatnám még mi mindent, a primadonna irodalom legtöbb szerepét eljátszotta, és aztán amikor én megszülettem, ugye van egy testvérem 11 évvel idősebb nálam, amikor én megszülettem, akkor úgy döntött, hogy nem csinálja tovább azt a nagyon sok utazást. Volt úgy, hogy reggel kelt, ment a vonathoz, ment Debrecenbe, lejátszott, utána éjszaka jött vissza, vagy hogyha nem volt esti előadás, vagy próba, akkor visszajött, aztán másnap reggel megint ment, és azt mondta, hogy szeretne több odafigyelést így rám, és az akkor döntött úgy, hogy ezt a pályát, ezen részét feladja. És akkor utána is még nagyon sokat, a mai napig is rendszeresen koncertezik, operettgálákat csinál országszerte. Akkor ez lett a fő profil, illetve a tanítás a mai
0: és
1: napig.
0: Gondolom, hogy most minden előadását megnézi. Kritikus nagyon vagy, mint édesanyja elfogult?
1: Én azt gondolom, hogy valahol a kettő között. Nyilván van benne egy elfogultság, de ugyanakkor őszinte. Tehát kendőzetlenül megmondja, hogyha adott pillanatban, nem tudom, nem húztam ki magam, a földet néztem, és akkor sorolhatom, nyilván vannak ilyen bevett rossz szokásaim, amik időnként vissza-vissza tudnak térni, és akkor azokat abszolút elmondja. Szóval, hogy kellően őszinte, de nem ilyen könyörtelenül hoz létre egy mércét, amit nekem folyamatosan át kell ugranom. Szóval szerintem ebbe így nagyon jól megtalálta ő is, meg édesapám is így az arany középutat.
0: Azt mondta, hogy sok mindenkihez hasonlították már az ön színpadi jelenlétét. Nekem lehet, hogy a gyerekkori kötődés miatt Németh Sándor ugrott be önről, nagyon-nagyon sokat szerepelt gyerekkoromban a televízióban.
1: Igen, és ez
0: egy tipikus táncos komikus volt.
1: Nekem új, mert táncos komikusoknál általában Latabárt kapom meg, Latabár Kálmánt, de a hangom tekintetében volt már Máté Péter, akkor az osztályfőnököm az egyik gálán látott egy profilt rólam, és akkor például azt mondta, hogy na hát oldalról tiszta Mario del Monaco. Ilyenek voltak, Németh Sándor új, de fölírom.
0: Akkor most édesanyja egyik felvételét hallgassuk meg. Lehár Ferenc a Vígözvegy című operettjéből most a Villiaddal következik, Zalai Lídia énekel, a felvétel pedig 2001-ben készült.

0: Zalai Lídia énekelte Lehár Ferenc Víg özvegy című operettjéből a Vilja dalt. 2001-ben készült a felvétel. Tassonyi Balázs a vendégünk. 2009-ben 12 évesen elindult egy versenyen, és ennek az lett a jutalma, hogy az Operett Színházban az Elizabeth című musicalbe beállhatott a 10 éves Rudolf Herceg szerepébe. Ez volt az első komolyabb gyerek szerepe?
1: Ez nagyon érdekes időszak volt, mert igen, a Mágnes Színházzal voltunk ezen a Scherzo Fesztiválon, ez a Zenés Színpadok Országos Fesztiválja, ahol megkaptam Pápaváros külön díját, és ott figyelt fel rám Rogács László, aki akkor az Operett Színház musical együttesének vezetője volt, és éppen 10 éves Rudolfot kerestek, és mondta, fölvesszük a kapcsolatot egymással, és akkor majd menjek egy próbaéneklésre. Aztán ez valahogy így elült, vagy így nem történt meg. És időközben a népdalversenyek kapcsán Gubcsó Gyöngyvér, a Operaház akkori gyermekkarának vezetője, szintén meghallott engem, és hívott a Kiskémény Seprőbe, Britain a Kiskémény Seprőbe egy gyerekszólista szerepre.
0: Hát ez meg aztán teljesen más műfaj, azért Britain-t énekelni.
1: Abszolút más műfaj, és ráadásul ott tényleg akkor kezdett így nagyjából így kitisztázódni, hogy mi az a fejhang, mi az a mellhang, így gyerekként még nem utáltam, és elmentem az Operaházba, elkezdtem próbálni ezt az előadást, a Britain-t. És egyszer csak az asszisztens, az operaházi asszisztens, Lázár Kati hozott egy telefont, hogy a Rogács Laci keres az Operettből. És akkor kvázi így talált meg engem a Rogács, hogy az Operaházon keresztül. Elvettem a telefont, megkérdeztem, hogy igen, hogy meg mint, és akkor másnap egyszer csak ott találtam magam az Operett Színháznak a színpadán. Először voltam persze előénekelni Kerényi Miklós Gábornál, és utána ő mondta édesapámnak, a mai napig nem felejtem el a szavait, azt mondta, hogy hát szeretnénk, hogy a gyermeke szeptember 28-án este 7 órától tappancsoljon a színpadunkon. Ezt mondta, és így kerültem be az Elizabethbe. És mellette az Operaházban csináltam a Kiskémény Seprőt, voltam pásztor fiú a Toszkában, voltam második és harmadik fiú a Varázsfuvolában.
0: Az a Víg Színházzal
1: ez a Víg, így van,
0: volt.
1: Így van, amit a Marton rendezett.
0: Fischer Ádámmal is például dolgozott együtt.
1: Így van, Fischer Ádámmal, Lukács Ervinnel, és még sorolhatnám, Kovács Jánossal, voltam kisgyerek szereplő a Figaro házasságába, a kiskertész, és amíg volt az átállás, addig nekem kellett a nézőket szórakoztatni azzal, hogy almát ettem.
0: Igen, az van a rendezésben.
1: És akkor ott például volt olyan,
0: ki
1: hogy
0: kellett ülni a színpad szélére.
1: Igen, igen, és ki kellett ülni, és akkor vagy egyszer csak jött egy fagott a zenekarjárokból, aminek a tetejére ráraktam egy almát, és akkor a zenekar így kapott egy almát, vagy oda kellett dobni a karmesternek, de például Kovács János sosem engedte, hogy dobjam, hanem ő oda jött és elvette az almát, úgyhogy tele vagyok ilyen élményekkel az Operaház tekintetében, az Operett Színház tekintetében is így gyerekként.
0: Meg hát ez nagyon varázslatos lehet egy tizenéves gyereknek, ugye mind az Operaház, mind az Operett Színház, ugye egy szép épület, hát az Operaházról nem is beszélve, és hát ugye ezek főleg gyerekszemmel hatalmas épületek és színpadok.
1: Igen, és ráadásul én ismertem már az épületet, ugyanis édesapám 30 évig volt az Operaház első klarinétművésze, szólamvezetője, és nagyon sokszor volt olyan, hogy anyukám valahova elment fellépni, vagy tanított, a nagymama nem ért rá, ezért engem be kellett vinni a színházba. És ugye, ahogy a balettnél is mondtam, hogy nagyon sokszor már láttam balettelőadást is, ezáltal nagyon sok opera előadást is láttam, és amit már mondjuk így meguntam, vagy nagyon sokszor már kívülről tudtam, akkor inkább nem néztem meg, hanem elmentem fölfedezni a színházat. Úgyhogy ismertem az épületeket, és nagyon érdekes volt így visszatérni, már mint szereplő. Hát még voltam a Mikulás műsoron, mint kisgyerek, aki fölmegy és átveszi a kis csomagot. Aztán egyszer csak ott találtam magam, hogy én vagyok a műsor. Úgyhogy ezek nagyon-nagyon érdekes pillanatok, és nagyon megható pillanatok voltak, főleg, hogy egyébként volt olyan nagyon sokszor, hogy én a színpadon voltam, édesapám pedig lentről a zenekarjárokból integetett a tapsennél.
0: Ugye klarinétos édesapja, az a hangszer például nem fogta meg, annak is olyan sejtelmes, gyönyörű hangja van azért.
1: Nagyon szeretem a klarinétot, tényleg a lelkemig hatol minden szempontból, főleg, hogyha tudom, hogy édesapám játssza az adott szólót, de hát nagyon sok, tényleg nagyon sok olyan momentum van operában is, meg egyéb művekben is, ahol a klarinét így nagyon kiemelkedő, és nagyon csábító hangszer szerintem a klarinét, vagy ilyen, nem tudom, ilyen menő. És volt valamilyen kezdeményezés, ha nem is klarinét irányba, de én egy ideig megpróbáltam megtanulni szaxofonozni. Esszalton próbáltam meg, és otthon apukámnak van hangszere, és akkor azon így gyakoroltam, és emlékszem, hogy az Újvilág szimfónia első tételének az elejét el tudtam fújni, de ennyiben kimerült a tudás, és valahogy így nem folytatódott ez, úgyhogy így nem lettem fúvós.
0: Édesapjától is hozott egy felvételt, a sevillai Borbély nyitányát. Rossini, már az előbb ugye beszéltünk Rossini szerepekről. Török Géza volt itt a karmester, hát ő is egy nagy nevű karmester, és most már Török Levente, ugye a fia bizony is nemzetközi hírű karmester lett. Ez is egy különleges helyszínen készült ez a felvétel. Gyerek volt még ekkor a Dohány utcai zsinagógában.
1: Így van, nagyon pici gyerek voltam, és ott voltam a koncerten, végighallgattam, nagyon szerettem, úgyhogy ezen a felvételen konkrétan, amikor ez készült, ezen édesapám fújja a klarinét szólót majd, és én pedig a közönség soraiban izgulok, úgyhogy ez egy nagyon jó kis emlék nekem.
0: Rossini a sevillai Borbély című operájából, tehát a nyitányt hallgatjuk meg, a Fejlóni kamarazenekart Török Géza vezényli, a felvétel pedig a Dohány utcai zsinagógában készült.

0: Rossini a Szeviai Borbély című operájából hallottuk a nyitányt, Török Géza vezényelte a Fájlóni Kamarazenekart, a Dohány utcai zsinagógában készült a felvétel. Nagyon lelkesen vezényelt itt. El szokta kapni a hív, amikor mondjuk zenét hallgat, tehát klasszikus zenét is akár?
1: Én mindig vezényelek. Valahogy így egyszerűen nem bírok magammal klasszikus zene, de igen, klasszikus zenénél szokott ez. Általában egyébként azt hallgatom. Szóval nagyon érdekes, de hogy a, mondjuk az összeállításom mondjuk 80% a klasszikus zenéből áll. És igen, ilyenkor ez a, ugyanaz az érzés belülről, mint amikor nem tudom, meghallok egy népzenét, egyébként azt is nagyon szeretem, és egy csárdást, vagy egy frisset, és egy kedvem támad rá táncolni. Ugyanez az érzés valahogy, ha a klasszikus zenét hallgatok, akkor így elindulnak a karjaim.
0: Korosztálya, vagy az önnél még akár fiatalabbak, hogy tudja őket, rá tudja őket venni, hogy nézzenek meg egy operettet? Ugye a fiataloknál különösen van talán egy ilyen távot, amennyire a musicalek megtalálják őket, az operettet talán kicsit ilyen poros vagy nagymamáknak való műfajnak tartják.
1: Igen, pedig szerintem nagyon való ez a mi korosztályunknak is, hiszen tele van egyébként olyan helyzetekkel, amik egyébként a mindennapi életünkben is megtörténnek. Egyrészt, másrészt pedig nagyon humoros szituációk is vannak, amiken nagyon jókat lehet derülni. Úgyhogy én azt szoktam mondani, hogy nekem van egy része mondjuk a baráti társaságom, akiket elhívok, és akkor így, hát így nagyon, igazából nem is tudják, mire jönnek, jó, operett, jó, nézzük meg, és aztán utána kijönnek, és hogy hát ez mennyire jó volt, például a Cirkusz Hercegnő, amit Omonai Zsolt és Kisbi Attila vezetik a Színművészeti Egyetemen az osztályt, amiben járok, és ott kaptam meg negyedévesen, ugye, amiről beszéltünk, Cirkusz Hercegnőt, és azt például megnézte az egyik barátom, és azt mondta, hogy nagyon jól szórakozott, és innentől kezdve jönni fog operettekre. Úgyhogy ez az egyik verzió, a másik verzió pedig az, hogy ugye a musical közönség korosztálya lényegesen fiatalabb, mint az operetté. És azáltal, hogy látnak minket musicalekben, és megszeretnek minket, ezért utána átjönnek, és megnézik az operettet is, és azt is megszeretik, mint műfajt. És ez így nagyon jól működik, és szerintem ez feladat is. A műfajokat így összekössük, hogy aki az egyiket nézi, az nézze a másikat, aki a másikat, az meg az egyiket. És akkor így szépen színesíti a műfaji palettáját az adott néző.
0: A régi nagyoktól mennyire tud tanulni, vagy mennyire fogadták, amikor először belépett? Ugye nyilván ismerték, hiszen hogyha már gyerekként föllépett az Operett Színházba, akkor nem ismeretlenül került oda, de hogy például most ebben a Dankó Pista darabban is, ugye Oswald Marika is szerepel még, és hát tényleg ő vibrál, él a szín. Már keveset énekel, nyilván már jóval kevesebbet táncol, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt, de hogy azért mégis valahogy átjön, hogy ott egy nagy művésznő van a színpadon.
1: Meg óriási lehetőség, hogy a 0. sorból figyelhetem őt. Én nagyon szeretem Marikát, és nagyon sokat beszélgettünk így a próba folyamat alatt erről, arról, amarról, és egyszerűen bámulattal figyeltem azt, ahogy másodpercek alatt hoz létre olyan helyzeteket, amikből egyszerűen létrejön a humor, és igazából választásom sem volt, hogy mert úgy cselekedtem, ahogy egyébként kitalálta, és így valahogy elérte ezt nálam. És ez bámulatos volt megfigyelni. Ez egy visszanemtérő lehetőség, így, hogy tényleg ott vagyunk együtt, és tudom őt figyelni és nézni, és főleg, hogy tényleg rendkívül befogadó, nyitott és kedves, és kíváncsi rám.
0: Azt mondta, hogy a nagyok közül például még Felföldi Anikóval, vagy Lehocki Zsuzsával is állt egy színpadon.
1: Így igaz, Lehocki Zsuzsával még kis stúdiós voltam, ugye mielőtt egyetemre mentem, azelőtt az Operett Színház Pesti Broadway stúdiójába jártam, és ott volt egy olyan gála műsor, ahol a részeg éjszakán énekelt a Lehó, és én voltam a kis pincér fiú, aki körbe-körbe szaladgált, és akkor így táncolt vele, meg úgy táncolt vele. Az is nagyon nagy élmény volt. Felföldi Anikót pedig nagyon-nagyon szerettem, mi tegező viszonyban voltunk, és az az igazság, hogy nagyon rosszul érintett annó, amikor ő elhunyt. És látott egy előadást, amit Peller Károly rendezett, egy stúdiós vizsgánk volt, a Péntek 13 volt a címe. Azt az előadást, abban egy táncos komikust alakítottam, és a stúdiós osztályunknak akkor mondta Felföldi Anikó, hogy hát ő nem tud ilyen nagy igazi díjakat adni, de hogy mindenképp szerette volna így ezt így értékelni a munkánkat, úgyhogy egy ilyen szívdíjat átnyújtott, és egy ilyen csokoládé vagy marcipán szívet, amire így ráírta, hogy szívdíj, és aláírta nekünk, mindennyiünk kapott egyet. Mai napig ott van kinn a polcomon, és nagy becsben tartom.
0: A férfiak közül van példaképe, vagy volt esetleg módja valakivel még találkozni is?
1: Hogyne, példaképek. Egyébként az nagyon érdekes, a példaképekkel kapcsolatban nekem van egy ilyen furcsa gondolatom, hogy én valahogy mindig is próbáltam nagyon egyedi maradni, hogy ne második valaki legyek, hanem a saját nevemen legyek én az első. És emiatt azt gondolom, hogy a példakép kijelölésben van egy olyan veszély, hogy ezáltal elkezdjük az adott illetőt lemásolni. Úgyhogy én például ilyen példakép kereső és példakép tartó sosem voltam igazán, de persze, hogy ha nézzük az idősebb korosztályt, hát sajnos már Marik Péter sem él, de vele pont egy musicalben még gyerek voltam, és voltam egy színpadon. Úgyhogy igen, részesült, de valahogy így példaképként így sosem tekintettem senkire. Mindig ellestem, és megnéztem azt, ami egyébként tetszik, de aztán így nem álltam rá valakit így egy személyben nagyon követni.
0: Azt mondta, hogy a Pesti Broadway stúdióba is járt, talán 3 évet is eltöltött ott, és utána ment csak az SFE-re jelentkezni.
1: Igen, ennek több oka van. Egyrészt valamiért addig nem éreztem azt, hogy ott lenne a helyem a színművészeti egyetemen, mert amikor indult zenés osztály, akkor valahogy így nem mentem el a felvételire, mert azt gondoltam, hogy nem az az én utam. Aztán amikor jött a hír, hogy Kisbi Attila és Homonai Zsolt osztályt indít az egyetemen, egy újabb zenés osztályt, akkor így gondolkodtam, hogy gyakorlatilag az Operett Színház ebben a formában, mint háttérintézmény, van ott emögött, az osztály mögött, az elképzelés szerint. És aztán addigra megértem annyira, hogy szerettem volna a színművészetire járni. Először prózai szakra jelentkeztem, arra nem vettek föl, aztán jelentkeztem.
0: Kihez jelentkezett a prózai szakra?
1: Hegedűs D. Gézához, és ifjabb Vinyánszky Attilához.
0: Pedig az is micsoda lehetőség lett volna.
1: Hát persze, nyilván egy teljesen másik irányba ment volna az életem, hogyha akkor felvesznek, de nem vettek föl.
0: Hány fordulót sikerült ott abszolválnia?
1: Úgy volt, hogy első rostán kiejtettek, és ugyanakkor abban az évben jelentkeztem drámainstruktorra, amin azt hiszem másodosztam, másodrostáztam. Mert volt egy olyan verzióm is, hogy jó, hát akkor dolgozom tovább, és elvégzem ezt a színjátékost. Csak akkor még nem nőtt be a fejem lágya annyira, hogy felfogjam, hogy nekem mennyire szükségem van arra, hogy engem még bezárjanak az egyetemre, és ne mehessek ki dolgozni, és csak magammal, és csak 4 fekete fal között foglalkozzak azzal, hogy alapozzak, és kiépítsem még stabilabbra azt, amit egyébként a stúdiós érában Somogyi Szilárd osztályába elkezdtem. Ott valamit felépítettem, aminek egy részét stabilan tudtam használni, de voltak olyan részek, amik egyszerűen 3 év az szerintem abban a formában, hogy mellette tényleg a stúdiós éveinket végig dolgoztuk, abban a formában nekem nem volt elég ahhoz, hogy ezt megfejlődjem. És azt éreztem, hogy ilyen, nem tudom, ilyen lápos, mocsaras talajon vagyok ezzel az egésszel, és szeretnék stabil lábakon állni. És akkor, amint megtudtam, hogy ez az osztály indul, ráadásul így ebben a formában, akkor mondtam, hogy jó, korban ott tartok, hogy egy utolsó esélyt adok magamnak, hogy nekem legyen közöm a színművészeti egyetemhez. És felvettek.
0: És azt is el tudta volna képzelni, hogyha a prózai osztályba veszik föl, akkor az éneklés, táncolást egy kicsit háttérbe helyezi? Bár manapság most már egyre több színház, például a Katonában is, ugye láttam Chicagót nem olyan rég, Székely Kriszta rendezésében azt mondta, hogy ugye vele is például dolgozott egy.
1: Igen, az István a Királyban. Nagyon nagy élmény volt vele dolgozni, és nem tudom megmondani pontosan, hogy akkor mi történt volna, de egy dolgot biztosan tudok, hogy már a kirajzolódott egészen Szikla Szilárdan, így az 5 év egyetem zenés képzése alatt, hogy igen, én a zenés színházban érzem magam igazán otthon. Prózát akarok játszani, szeretek is játszani prózát, ugye az operettben bőven, meg a musicalben is azért van bőven próza.
0: Én de azt hogy veszem amúgy észre, hogy amennyit én látok a mostani operettből, hogy azért itt van talán a leginkább hiátus, hogy nagyon jól megtanulnak sokan táncolni, ugye nyilván az alap, hogy nagyon jól énekeljenek, de sokan így a prózán véreznek el talán leginkább.
1: Holott pedig szerintem egy zenés színművésznek ugyanúgy kell a prózai képességeit fejleszteni, és ugyanolyan fontos része a próza az előadásnak, mint az ének vagy a tánc.
0: Van ideje például prózai színházakba járni? Tehát így figyeli egy kicsit a színészeket?
1: Van, nagyon szeretek is prózai színházba járni, és vágyom is arra, tehát, hogyha valaki most megkérdezni, hogy mit akarok játszani, Csehovokat. Csehovot, például Platonovot, nagyon vágyom rá, és azt gondolom, hogy ugyanúgy kell nekünk hozzáállnunk egy zenés darabhoz is, meg mindehhez általánosan a szakmához, mint egy prózai színész, csak azzal, hogy van még egy plusz rálátásunk zeneileg majd a zenés részre, vagy mondjuk a több énekóránk volt egy héten, de az alapja az mindennek szerintem ugyanaz. És ezt mondta Földes Tamás is, aki a prózai mesterség tanárunk volt, hogy mindenhez ugyanúgy kell hozzáállni, és ugyanabból kell kiindulni.
0: Az osztályvezető tanárától, Kisbi Attilától hozott egy felvételt Erkel Ferenc Bánk-Bán című operájának második felvonásából következik a híres Hazám, Hazám ária, a Magyar Állami Operaház zenekarát pedig Kesely Ág Gergely vezényli. 2009-ben készült ez a felvétel.

0: Erkel Ferenc Bánk-Bán című operájának második felvonásából szólt a részlet. 2009-ben az Operaházban készült a felvétel, Kis B. Attila énekelt, Kesselyák Gergely vezényelt. Tasonyi Balázs a vendégünk, természetesen testvérétől azt mondta, 11 évvel idősebb.
1: Igen, ennél. Igen, igen.
0: Egy kicsit ilyen atyai módon is viselkedett önnel?
1: Nem gondolom, nem. Szerintem nem. Valahogy mi mindig azt éltük a bátyámmal, akit egyébként szintén Zsoltnak hívnak, ahogy egyébként édesapámat is, és egyébként a bátyámnak a gyerekét is, úgyhogy a családban mindenki, aki férfi, Zsolt, kivéve engem, úgyhogy hallgatok a Zsolt névre is, csak mondom, hogy tök érdekes, hogy így valahogy ezek a nevek hogy alakultak, és most a beszélgetésnél is ez nekem egy ilyen, ad egy ilyen plusz családias jelleget, és valahogy nem volt ez az atyai dolog benne. Az elején még, amíg nagyon kicsi voltam, addig szerintem én így megkeserítettem az ő életét, mert téptem, vágtam, ütöttem, és idegesítő voltam. Aztán utána, amikor így belenőttem abba a korba, akkor már így elkezdtem én is megérteni őt. Ő nagyon türelmes volt velem világ életében. És
0: zeneileg is segített? Mert ugye, hogy ő is nyilván tanult zongorázni, most ő már karmester, dolgoznak is együtt az Operett Színházban is például.
1: Így van, így van. Ugye a második diplomája a szimfonikus karmester, vagy hát nem tudom pontosan mi a neve annak a diplomának, de a lényeg az, hogy szimfonikus zenekar dolgozó karmester szakot végzett, és az első diplomája pedig zongoraművész. Ezáltal, amikor én tanultam zongorázni, és ő azt hiszem vagy konzis volt, vagy talán már éppen kisegyetemista, akkor gyakran gyakorolt velem, vagy hogy ő volt az, akire rá voltam bízva, hogy felügyelje, hogy én eljátszom-e a napi penzumot.
0: A diploma koncertjéből hozott egy részletet, ez sem annyira tipikus, hogy mikor a MÁV zenekar rendelkezésre állt egy diplomakoncerten. Ismerték egymást a MÁV zenekarral, vagy?
1: Volt egy harsonaművész a zenekarban, Pálfi András, akivel nagyon jó barátságot ápolt a testvérem, és nem tudom, hogy pontosan rajta keresztül, de hogy ő egyébként diploma hangversenyen harsonázott is a zenekaron kívül is, és ezáltal valahogy a MÁV szimfonikusok eljöttek, és rendelkezésre álltak, ahogy mondta a diploma hangversenyen. Ennek így az lett az eredménye, hogy egy szerintem nagyon jó felvétel anyag készült erről az egész hangversenyről. Akkor én már, amikor diplomázott, akkor én stúdiós voltam, és foglalkoztam, meg így mindig is érdekelt a rendezvényszervezés. Ezért magának a diploma hangversenyének a jegyeit és szervezését és fotózását és plakátozását azt én szerveztem le neki, és ezért nagyon sokat hallgattam azokat a számokat, azokat a műveket, amiket ő egyébként, amikkel ő diplomázott. Én is a kocsiba hallgattam végig azokat a felvételeket, amiket ő is. És ezáltal kívülről megtanultam az összeset, és tudtam, hogy mik azok a pontok, amik most veszélyesebbek, hol kell jobban figyelni, és ott izgultam végig a nézőtéren vele a diplomáját.
0: És ebből hozta ugye a Mozart Linci szimfónia záró tételét, amit Mozart 1783-ban ugye Salzburgból Bécsbe tartott, megszálltak Linzben, és álltak 4 nap alatt ezt a 4 tételt, megkomponálta, pedig micsoda remek mű lett belőle. A körjegyzékszáma 425-ös, a MÁV szimfonikus zenekar, tehát Tassonyi Zsolt vezényli.

0: Mozart 425-ös köhögjegyzékszámú linci szimfóniájának záró tételét hallották, a MÁV szimfonikus zenekar játszott Tarsonyi Zsolt vezényelt 2018-ban készült a felvétel. Azt mondta, hogy a tágabb családban is még vannak muzsikusok, hiszen sógornője például Fuvola művész.
1: Így igaz, Nagy Edit, ő a karmester bátyámnak a felesége, úgyhogy igazából tényleg mindenki művész a családban. Kíváncsian várjuk, hogy az unokaöcsém a legkisebb Zsolt, ő milyen irányba megy. Szerintem ő lesz az első, aki így ilyen szinten rendhagyó lesz, de hát ez egyáltalán nem probléma, mert ő a saját útját kell, hogy járja, de igen, így szépen művész családdá alakultunk. Ezt hozták létre a szüleim, és ezért én nagyon büszke vagyok rájuk.
0: Hát azt tudom, hogy most a Notre-Dame-i toronyőr címszerepe a Quasimodo talán a fő kedvence, ugye ez egy nagyon népszerű musical, és ebben aztán a karakter ábrázolása az a színészetében kiélheti magát. Én egyébként Kukutyimbáróban is az fogott meg engem, hogy az is egy annyira jó szerep, ott is lehetőség van az igazi színészi játékra. És ez még egy ilyen tizenezres arénában is átjött, hogy...
1: Igen, én nagyon szeretem az ilyen karaktereket, vagy az olyan szerepeket, aminél egy ilyen, ezt nyilatkoztam is valamikor, hogy ilyen durvább átalakuláson kell átmenni.
0: És kicsit kilépni a táncos komikusságból.
1: Hát persze. Nagyon szeretem a táncos komikusi karaktereket, de hogy a Kukutyimbáró az pont egy nagyon érdekes modell.
0: Ez ötvözete a kettőnek?
1: Mert az kifejezetten egy ötvözet. Ő úgy egy táncos komikus karakter Kukutyin, hogy közben egyébként gyakorlatilag negatív szereplő, és a táncos komikus általában nem negatív szereplő. És ebből kellett valamilyen elegyet létrehozni, hogy azért szerethető legyen ez a karakter, és lehessen vele menni, hogy ne legyen kifejezetten agresszív túlságosan. Úgyhogy ez is egy nagyon izgalmas feladat a Quasimodo, meg aztán a tényleg a musical irodalom egyik legnehezebb szerepe. Van még jó pár nyilván nagyon nehéz szerep, de hogy amúgy ez egyáltalán nem könnyű, főleg 2,5-3 órán keresztül görnyetten egy puppal énekelni, szaladgálni a lépcsőkön, köteleken mászni. Ez egy nagyon összetett feladat, és életem eddigi legnagyobb kihívásának tekintem. És nagyon várom a jövő évben történő turnét, ugyanis októbertől egy fél éves turnéra indulunk német nyelvterületre, Ausztriába, Németországba és Svájcba. Természetesen nem leszek kint fél évet egyedül, hanem több szereposztás van, és akkor így váltogatjuk egymást. De hát amikor nem kint, akkor meg itthon fogok játszani, úgyhogy ez egy feszített időszak lesz.
0: Most is egy próbáról érkezett, most április közepén beszélgetünk, a Cigánybáró Otokár szerepét énekli. Hát ugye itt ez az átjárás abszolút az operett és az opera között, hiszen ezt akár csak a Denevért, a Cigánybárót is műsorra tűzik az operaházak, legalábbis a budapesti az ugye viszonylag gyakran, és én például legutóbb az Erkel Színházban láttam, amikor még ott operett és opera is ment.
1: Igen, ez egy nagyon érdekes ötvözet tényleg, ahogy mondta, mert nagyon rá kellett feküdnöm az operai hangképzésre, ennek a szerepnek az eléneklésére. Nem olyan óriási a szerep, de azért olyan szinten embert próbáló volt, hogy én ezt amúgy sokkal kevesebb hangosítással, hiszen itt a mikroportok annyira nem érvényesülnek, nincsenek olyan szinten beadva, mint egy másik előadásban, hogy mennyire tudom én ezt bírni torokkal, és amúgy igenis éreztem, hogy azért ezzel még van dolgom, hogy ezt a műfajt jobban bírjam, de hát az énektanáraim, ugye Hrubi Edit operaének, Illa Kossuth Díjas operaénekes, tehát hogy azért mondom, hogy operaénekesek, hiszen ebben a műfajban első kézből tudtak a kvázi a saját műfajukon keresztül segíteni. És ez óriási nagy ajándék volt a Cigánybárónál, amikor annó bemutattuk, hogy tényleg tudták rögtön ilyen praktika, olyan praktika, ez egy tenor szerep, ezért Attila tudott is nekem csomó mindent megmutatni ebből. És így alakult ki valahogy az, hogy én ezt a műfajt így meg tudjam oldani. De kihívás.
0: Hát akkor talán ez egy lépcsőfok a Rossini tenorsághoz.
1: Igen. Hát egyébként években. Az van, hogy így a beszélgetés alatt azért eljátszottam egy jó párszor a gondolattal itt a klasszikus zene varázsában, úgyhogy hát nem tudom, még ezen gondolkodom, de barátkozom a gondolattal.
0: Akik az Operett Színházba mennek, azok most akkor a Notre-Dame-i toronyőrben, és majd azt mondta, hogy júniusban is lesznek Cigánybáró előadások, hiszen ilyen blokkokban játszanak. találkozhatnak Tarsonyi Balázzsal, akinek nagyon szépen köszönöm, hogy eljött a lemezelő stúdiójába, és megmutatott néhányat kedvenc felvételeiből.
1: Köszönöm szépen a meghívást!

0: eddig tartott ma a lemezelő, a jövő héten és szokás szerint vasárnap délután 4 órától várjuk Önöket. Vendégünk lesz Berec András, Kossuth Díjas énekes, mesemondó, ő mutatja majd meg legkedvesebb felvételeit. És ne feledjék, hogy műsorainkat újra meghallgathatják, hogyha a www.mediaclick.hu/lemezelő linkre kattintanak. Ezzel munkatársaim Bánkövi Gyula, Boda Eszter és Molnár Rende nevében is megköszönöm figyelmüket. További szép vasárnap estét, jó rádióhallgatást kíván Madarász Zsolt, viszont hallásra!
1: Műsorajánló 90 éve született Erőd Iván, zeneszerző. Az Erkel Ferenc díjas magyar-osztrák zeneszerző, zongoraművész és egyetemi oktató zeneszerzőként minden zenei műfajban alkotott. Népzenei motívumokat, bluesos, jazzes hangzást is alkalmazott, de az opera műfaja állt hozzá a legközelebb. Erőd Ivánra emlékezünk. Hétfőn 19 órakor a Bartók Rádióban. A muzsikus legendák következő műsorában Wolfgang Zawalisz karmester zongoraművész életét és munkásságát idézzük fel.
2: Óriási repertoárt vezényelt fejből, köztük teljes Wagner operákat. Egy müncheni próbán egy újságíró megkérdezte tőle, hogy miért nem használ partitúrát. A válasz az volt, hogy ha már itt van bennem, miért tenném ki az állványra.
1: Muzsikus legendák. Kedden 18 órakor a Bartók Rádióban. Bartók Rádió zenei díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán. Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.

0: ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönő Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával világjáró művészek várják Önöket május 13-án a Régi Zeneakadémián, ahol Baráti Kristóf és Kondorosi Karolina játssza Móricz Moszkowski, Prokofjev és Sosztakovics darabjait hegedűn, Julien Contant zongora kíséretével. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen. Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
2: Tizenhét óra 30 perc. Zenei találkozások.
3: Weisz Gábor zenei szerkesztő és Kalla Kálmán hangmérnök nevében is köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. A mai műsor nagy részében egy gyönyörű hangot hallgatunk sokféle formában. Székely Mihály felvételeiből válogatunk. A Caruso blogon nagyon szép összefoglalót olvashatunk a művész életéről, ebből is idézek a zene részletek között. A legendás művész 1901. május 8-án született zeneszerető családban, így amikor kiderült, hogy különleges hangja van, családja támogatásával tanulhatott énekelni magánúton. Mindössze 22 éves volt, amikor először lépett közönség elé a Városi, a mai Erkel Színházban. És még ugyanebben az évben, 1923-ban szerződtette az Operaház, amelynek haláláig 1963-ig tagja maradt. Székely Mihály felvételeit hallgatjuk tehát, kezdjük egyik nagy szerepével, Verdi Don Carlosából Fülöp király áriáját énekli a művész. Székely Mihály mellett a Magyar Állami Operaház zenekarát Varga Pál vezényli.

0: még egyszer az operaházi szerződésébe, 1923. Ezt azért fontos megjegyezni, mert éppen hogy elkezdte operaházi karrierjét a fiatal Székely Mihály, szinte azonnal felfigyeltek rá külföldön is. 1924-ben szerződést kötött vele a Bécsi Opera, ahol a Verdi, Wagner és Mozart repertoár valamennyi basszus főszerepét elénekelte. 1941-től, a harmadik zsidó törvény elfogadása után egyedül ő maradhatott az operában, mert nem tudták kivel helyettesíteni. A német megszállás után azonban már bujkálnia kellett, egy kispesti plébánián lelt menedékre. Hallgassuk most egy másik, nagyszerű énekes társaságában Székely Mihályt, Malecki Oszkár énekel mellette, Pizarro és Rokkó kettősét halljuk Beethoven Fidéliójának első felvonásából, a Magyar Rádió szimfonikus zenekarát Blum Tamás vezényli.
1: Os, Rokkó, rajta az idő sürget, ha sietsz jól is járhatsz, dúsgaz

0: retten meg. Mostakal mahad lesz dindekölni.
1: Mit kell tennem? Szóljon, szóljon! Ölni! Mit?
0: Hallgass ide rám! Mi az? Mi vagy ott ti? Ne remek hát!

A háború után az opera nyitó előadásán Tiborc szerepét énekelte a Bánkbánban Székely Mihály. Egy év múlva meghívták az Amerikai Egyesült Államokba, óriási sikerrel vendégszerepelt. 1947-ben szerződtette is a New York-i Metropolitan Opera. A sikeres folytatást a magyar hatóságok akadályozták meg, 1950-ben bevonták Székely Mihály útlevelét, így nem utazhatott vissza Amerikába. Hallgassunk most tőle egy dalt. Schubert, Franz von Schubert versére írt, a Muzsikához című műve következik. Székely Mihály mellett Hajdú István zongorázik.

Mindjárt szóba jön Bartók Béla, a Kékszakálló Hercegvára című műve, de most hallgassunk egy másik Bartók dalt. Ez lesz az Elindultam szép hazámból. Székely Mihály mellett ezen a felvételen is Hajdú István zongorázik.

Ránki György 1951-ben írta lenyűgöző meseoperáját a Magyar Rádió felkérésére, és a címszerepet, Pomádé király figuráját Székely Mihály hangjára komponálta. Már is ennek részlete következik, de annyit még jegyezzünk meg, hogy a nagyszerű operaénekes utazási tilalmát 1956 után feloldották. Ismét felléphetett a világ legnagyobb opera színpadain. És itt kell megemlítenünk Bartók Bélát. Székely Mihály a Kékszakálló herceg Vára című opera címszerepét énekelte 1956-ban Hollandiában, 57-ben Párizsban, 62-ben pedig Londonban. De most érjünk vissza Ránki György operájához. A Pomádé király új ruhája című műből a címszereplő második felvonásbéli áriáját énekli Székely Mihály, mellette a Magyar Állami Operaház ének és zenekarát Ferencsik János vezényli.

Székely Mihály hangjának mély regisztere, zengő tónusa kivételes színészi adottságokkal párosult. 1949-ben és 55-ben is Kossuth díjat kapott, 1950-ben pedig kiváló művész lett. Nem így tervezhette, de 1963. március 5-én léphetett utoljára az opera színpadára. Néhány héttel később, március 22-én váratlanul elhunyt a legendás operaénekes. Emlékére Székely Mihály emlékplakettet alapítottak, amelyet évente adományoznak az operaház művészeinek. Nevét utca őrzi az operatő szomszédságában. Hallgassunk most két kirándulós felvételt Székely Mihály énekével, Simonfi Kálmán Jaj, de magas ez a vendégfogadó című nótáját Kócé Gyula zenekara mellett énekli.

Most pedig szóljon Polgár Tibor Heltai Jenő versére írt Március című dala, Székely Mihály mellett a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarát a szerző vezényli.

A következő felvétellel megjelenik a műsor második témája, és itt is Székely Mihály a kapcsolat. Az ő előadásában hallgatjuk Sarastro F-dur áriáját, Mozart Havarás fuvola című operájának második felvonásából. Székely Mihály mellett a Magyar Állami Operaház ének és zenekarát Plesz László vezényli.

Gyorsan foglaljuk össze a varázs fuvola történetét, már ami Sarastróra vonatkozik. Az operában az éj királynője rábeszéli Tamino herceget, hogy szabadítsa ki lányát, Paminát, a főpap Sarastró fogságából. A herceg azonban megismeri a főpap közösségének nemes eszményeit, és inkább csatlakozni kíván hozzájuk. A nemes lelkű főpap F-duráriáját a hangszeresek is repertoárjukba vették, nagyon sokféle átirat készült az opera részletből. Hallgassuk meg, milyen hatása van az áriának, ha a mély férfi hangszerepét két fuvola veszi át. Drahos Béla és Hegyesi Gabriella játszik.

Ami a Varesfuvala történetének kezdetét illeti, bár az első előadásokról nem jelentek meg kritikák, azonnal nyilvánvalóvá vált, hogy Mozart és Schikaneder hatalmas sikert aratott. Az opera óriási tömegeket vonzott, és az 1790-es években több száz előadást ért meg. Fortepianon szólal meg most Sarastro áriája a Piano e Forte Duo előadásában, Tóth Vajna Gergely és Tóth Vajna Zsombor játszik.

A korábbi fuvolák után most következzen olyan fúvós hangszer, amely talán egy picit közelebb áll a basszus férfi hanghoz. A Szegedi Fagott Trió előadásában halljuk Mozart Havarás Fuvola című operájának második felvonásából Sarastro F-dur áriáját.

És szóljon még egy részfúvós változat, a Brass in the Five tolmácsolásában hallgatjuk Mozart a Varázsfúvola című operájából, Sarastro F-túr áriáját.

0: Mozart Havarásfúvala című operájának második felvonásából hallgattuk Sarastro F-dur áriájának többféle feldolgozását. A műsor végén a Brass in the Five játszott. Kedves hallgatóink, Weisz Gábor zenei szerkesztő és Kalla Kálmán hangmérnök nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Bece Szilviát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szöveg dal nélkül.
2: Kodály Zoltán levele Berze Nagy Jánosnak. Igen, tisztelt uram! Meseügyben kérem Becses felvilágosítását. Félre első helyen Ferdinand Czörer, Österreichs Sagen und Märchenbuch, akadtam egy mesére, szeretném magyar eredetiét megtalálni. A János Vitéz prózában elmondott tartalmát szőtte bele, mintha Iluska mondaná el. Hamupipőke típus az eleje, aztán az árvalány aranyhaját levágja a mostoha, hogy a saját csúnya lányát ékesítse vele, de az árva keresztanyja tündér újra kinöveszti. A csúnya lány fejéről egy szélvész letépi és szétszórja az aranyhajat. Ebből lett az árvalányhaj. Végül a királyfi elveszi az árvalányt. Valószínű, hogy csak németre fordított meséből merített Czörer, ha egyáltalán magyar a forrása. Honti jegyzékében e fajta mesét nem találok. Talán az ön 500-nál több típusában van nyoma? Szíves válaszát türelmetlenül és köszönettel várja kész híve Kodály Zoltán. Budapest, 1936. november 19-e.

0: Műsorajánló. Hétfő este a Frankfurti Rádió Szimfonikus Zenekara játszik. Bach H-moll zenekari szvitje után a 199-es kantáta szól, melyben Dorothée Mills német szoprán énekel, majd Schubert 8. szimfóniája zárja a koncertet. A karmester Philipp Herrewege. A baroktól a romantikáig. Hétfőn 20 óra 50 perckor a Bartók Rádióban.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Olá Dezső, zongoraművész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás. Magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai. Kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Hamarosan a Dunán és a Dunavördön.
0: Május 13-án este harmadik alkalommal kerül sor a Bartók Rádió zenei díjak ünnepélyes átadására a Budapest Music Centerben. A komoly zene és a jazz kiválóságai 11 kategóriában vehetik át az elismeréseket a Bartók Rádió munkatársaitól. A gálaest felvétele május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
3: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra 30 perc.

Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! A hangmérnök Faggyas Tóth Krisztina nevében is. Németh Attila vagyok, a Muzsikus Legendák szerkesztő műsorvezetője. Mai legendánk 1963 őszén Budapesten még új névnek számított. Kevesen tudták, ki az a Piero Cappuccilli, és azt még kevesebben sejtették, hogy mekkora géniusza lesz az operajátszás történetének. Azt már akkor leírták a kritikusok, hogy nem csak szép a hangja, hanem a teljes színpadi atmoszférát megváltoztatta jelenlétével. Piero Cappuccilli 1926-ban született, tehát kereken 100 esztendeje. Széles körben a 20. század második felének egyik legkiválóbb olasz baritonjaként tartották számon. Az opera világában hatalmas csodálat övezte, gazdag és telt hangja, finom énektechnikája és kivételes légzés kontrollja miatt. A nagy olasz hagyományoknak megfelelően a szavakat és a zenét elegáns frázisokká ötvözte. Az olasz repertoárra, különösen Verdi operáira összpontosított, 17 főszerepet énekelve. Elsőként Giuseppe Verdi Macbeth című operájából hallunk egy jelenetet és Macbeth áriáját a mű negyedik felvonásából.

Giuseppe Verdi Macbeth című operájának részletében Piero Cappuccilli partnerei a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának tagjai voltak, vezényelt Lamberto Gardelli. A Triestben született Cappuccilli eredetileg építésznek készült. Fiatalon nem az opera érdekelte igazán, hanem az építészet. Saját visszaemlékezése szerint inkább egyetemre járt, táncolni ment, lányokkal ismerkedett, és esze ágában sem volt nagy énekesnek készülni. Egy nagybácsia erőltette, hogy mutassa meg a hangját a tanárának, és így került egy nyugdíjas énekes közelébe. Cappuccilli később szinte nevetve mesélte, hogy milyen vonakodva kezdett éneket tanulni. 49-ben meghallgatáson vett részt egy helyi operaházban, ahol Luciano Donaggio, a nyugdíjas énekes, aki tanárként kezdte második pályáját, meghallotta őt és unszolta a tanulásra. Cappuccilli továbbra is vonakodott, mert úgy vélte, hogy építészként jobb karrier lehetőségei lesznek, sőt, rövid időre abba hagyta az órákat. De Donaggio ingyenes órákat ajánlott fel neki, és végül is rávette, hogy 50-ben folytassa a tanulmányait. A rokonai biztatására végül is úgy döntött, hogy opera pályát választ, és egy évvel később debütált a színpadon, persze akkor még csak kisebb szerepekben. Állítólag egyszer eltűnt az énekóráról. Donaggio tanár úr felhívta, hogy mégis hová lett, mire Cappuccilli azzal védekezett, hogy nincs ideje, mert az egyetemi élet, meg minden más. A tanár erre nagyjából azt üzente, hogy vagy ez, vagy az, de nem hagyhatod abba. Más verziók úgy szólnak, hogy elég temperamentumos fenyegetést is kapott, hogy ha kell, a tanár úr érte megy, de abban nem lesz köszönet. Most Umberto Giordano André Chénier című operájából hallgatunk meg egy áriát.

Umberto Giordano, André Chénier című operájából Gérard áriája hangzott el Piero Cappuccilli és a Veronai Aréna zenekarának tolmácsolásában, vezényelt Armando Gatto. 55-ben Cappuccilli meghallgatáson vett részt a Milánói Scalában, ahol a meghallgatásra érkező versenyzők, énekesek mély benyomást tettek rá, és arra biztatták, hogy nevezzen be a Viotti versenyre. Első helyezést ért el, és ezek után 57-ben debütált a Milánói Teatro Nuovo-ban. Tonio szerepét énekelte a Bajadzókban. Mi most a prológot hallgatjuk meg, egy római 1991-es hangversenyről, amelyen valószínűleg ráadásként énekelte a híres áriát, muzsikus legendánk.

Ruggero Leoncavallo Bajazzók című operájából a prológot énekelte Piero Cappuccilli, aki 60-ban debütált a New Yorki Metropolitan Operában Germont szerepét énekelve a Traviátában. Tudtommal egyébként ez volt az egyetlen fellépése a Metben. Cappuccilli ugyanis pályafutása nagy részét Európában töltötte énekesként, és csak ritkán utazott Észak- vagy Dél-Amerikába. Rengeteg meghívást kapott, óriási sikereket ért el a Scalában, a londoni Royal Opera House-ban vagy a Párizsi Operában, de gyakran fellépett a Bécsi Állami Operában és a Salzburgi Fesztiválon is. Korának legnagyobb európai karmesterei keresték, Karajan, Gavazzini, Abbado, Kleiber, lehetne sorolni a nagy neveket. Kétség kívül az olasz repertoár egyik legkiválóbb tolmácsolójává vált. Óriási tisztelet övezte Verdi baritonként, ahol hangja, énektechnikája és eleganciája, na meg a színpadi jelenléte a lehető legjobban megmutatkozott. Most az Aida című operából következik Aida és Amonasro kettőse. Montserrat Caballé és Piero Cappuccilli énekel. Az új Filharmónia zenekart Riccardo Muti vezényli.

Giuseppe Verdi Aida című operájából a kettőst Montserrat Caballé és Piero Cappuccilli énekelte, az Új Filharmónia zenekart Riccardo Muti vezényelte. Említettem, hogy muzsikus legendánk tanára kemény kézzel bánt az ifjú énekessel. Nem lehetett szegénynek könnyű dolga, hiszen tanára mást mondott, mint amit otthon hallott. Cappuccilli elmondása szerint az édesapja nem lelkesedett azért, hogy a fia énekesi pályára menjen, azt gondolta, hogy az opera bizonytalan kenyér, míg egy diploma rendesebb életet adna. Ez tipikusan az a régi, de teljesen érthető szülői logika. Szép dolog a művészet, de miből fogsz megélni, fiam? Mit gondolnak, mivel foglalatoskodott egy időben, ha hiszik, ha nem volt idő, amikor rendőrként is dolgozott? Maga mesélte, hogy fiatalon az egyetemi évek alatt pénzkereset miatt rendőrségi szolgálatot vállalt a katonai közigazgatás időszakában. Egészen meghökkentő háttér ez egy későbbi nagy operasztár esetében. Mielőtt Scarpia lett volna a színpadon, tehát az életben is megfordult a tekintély, fegyelem, egyenruha világa körül. Budapesten egyébként pont a Toszkában énekelt. Milyen szerep ez a Scarpia? Nem csupán gonosz, hanem arisztokratikus, kontrollált, szuggesztív. Mi kell hozzá? Nemes, tömör hang, fegyelmezettség, belül izzó, de kívül fegyelmezett drámaiság. Azt írták, hogy Cappuccilli Scarpiája nem hörgő zsarnok volt, hanem sokkal veszedelmesebb. Hideg, elegáns, uralkodó alkat. Ez Puccininél sokkal hatásosabb is, mert a figurai nem pusztán egy gonosz rendőrfőnök, hanem szinte ragadozó úriember. A budapesti közönség számára ez különösen nagy élmény lehetett, mert a szerep ettől válik igazán ijesztővé. Az énekes nem ordít, hanem birtokba veszi a teret. A muzsika egyik később írása az 1963-as magyar Toszka felvétel kapcsán kiemelte a híres Te Deum jelenetet. 63-ban persze még nem a nagy legendát hallották, hanem egy felfelé ívelő pályán levő olasz énekest, akiben már benne volt a későbbi világszínvonal. A közönség ilyenkor gyakran azt érzi, hogy itt most valaki még éppen azelőtt van, hogy intézménnyé válna, és ez az operában óriási dolog. Non ti sto con piedi, sta bene, mi convegno.

Giacomo Puccini Tosca című operájából hallottuk Capuccilli hangját. Az 1963-as Scarpia egyébként azért is fontos, mert azt mutatja, hogy már ekkor megvolt benne a sötétfényű, nemes vonalvezetésű, nagyformátumú színpadi erő, amely később Verdi operáiban teljesedett ki. Herbert von Karajánról tudjuk, hogy nem volt könnyű ember, sokan nem szerették. Érdekes, hogy eleinte szinte vakon bízott az énekesben. Capuccilli legalábbis elmesélte, hogy egy próba folyamat során nem nagyon énekelt teljes hangon a próbákon, inkább tartalékolt. Aztán, amikor végre rendesen megszólalt, Karajan állítólag megdöbbent, és attól kezdve szinte teljes bizalommal hagyta őt úgy énekelni, ahogy jónak látta. Ugyanebben a visszaemlékezésben Capuccilli azt mondja, hogy amikor először igazán meghallotta őt egy nagy jelenetben Karajan, a karmesteri pulpitusról tapsolt neki, és minden este elismerően reagált. Az interjú szerint még az is megtörtént, hogy az előadás után odament hozzá, átölelte és megcsókolta a színpadon. A Don Carlosból hallgatjuk meg most Póza már kihalálát. Piero Capuccilli énekel a berlini filharmonikusok élén, vezényel Herbert von Karajan.

Verdi Don Carlos című operájából Póza halálát énekelte Piero Cappuccilli. A berlini filharmonikusokat Herbert von Karajan vezényelte az 1978-as felvételen. Muzsikus legendánk egy interjúban említette, hogy annak idején Leonard Bernstein egy Don Carlos előadás után annyira meghatódott, hogy könnyes szemmel ment be hozzá az öltözőbe. Ez persze lehet egy kicsit megszépített emlékkép is, de beleillik abba, hogy a kortársak a hatását leírták. Az biztos, hogy soha nem remegett meg a lába, nem félt kimenni a színpadra, azt mondta, hogy én sosem féltem a színpadra menni, mert ott jól éreztem magam. Ez egy ritka vallomás, mert a legtöbb énekesnél a lámpaláz szinte alaptulajdonság. Nála viszont úgy tűnt, hogy a színpad nem fenyegetés, hanem egy természetes közeg volt. Legendás volt a légzés technikája, ő ezt a tengernek tulajdonította. A kritikusai gyakran írták, hogy szinte embertelenül hosszú frázisokat tudott egy levegővel végig énekelni. Erről ő maga szerényen és kissé humorosan azt mondta, hogy ebben valószínűleg szerepe volt a tengerhez való vonzódásának és a fiatalkori búvárkodásának. Most a Két foszkári című Verdi operából a Doge románcát énekli Piero Cappuccilli.

Giuseppe Verdi a Két Foszkári című operájából hallottuk a Dózse románcát a dalmű első felvonásából. Piero Cappuccilli énekelt, az osztrák rádió szimfonikus zenekarát Lamberto Gardelli vezényelte. Muzsikus legendánk a Lammer Moody Luciát háromszor is felvette lemezre. A legizgalmasabb számára az volt, amikor Maria Callas-szal dolgozhatott 1959-ben, de volt partnere többek között Beverly Sills, Jelena Kotrubasz, Placido Domingo, Shirley Verrett, Mirella Freni, és lehetne sorolni a nagy neveket. Amilcare Ponchielli Gioconda című operájából következik egy duett. Maria Callas és Piero Cappuccilli énekel, a Milánói Scala énekkarát és zenekarát Antonio Votto vezényli.

Amir Kare Ponchielli Gioconda című operájának részletében Maria Callas és Piero Cappuccilli énekelt, a Milánói Scala énekkarát és zenekarát Antonio Votto vezényelte. Muzsikus legendánk nem szeretett fölöslegesen beszélni a művészetről. Több interjúból azt érezni, hogy nem az a típus volt, aki nagy elméleteket gyártott önmagáról, inkább azt sugallta, hogy énekelni kell jól, a többi az csak duma. Óvatosan bánt a szerepekkel, nem akarta mindenáron elénekelni valamit. A súlyosabb Verdi szerepeket is csak évek múltán vállalta el, ez bölcsességre vallott és nem hiúságra. Sok rajongó és kritikus pont azért becsülte, mert nem hatásvadász volt, hanem egyenes, nemes és biztos. Mai szóval nem eladta a szerepet, hanem birtokolta. Végezetül Sargunó Faust című operájából hallgatjuk meg Valentin imáját.

0: Csarguno Faust című operájából Valentin imáját énekelte Piero Cappuccilli. Az 1960-as felvételen a Triesti Verdi Színház zenekarát Oliviero de Fabritis vezényelte. Piero Cappuccilli pályafutásának vége egy autóbalesethez kötődik. Sokan ezt drámai búcsúként emlegették. 1992-ben gyakorlatilag véget ért a színpadi pályája. Ami viszont jellemző rá, a visszaemlékezésekben ezt nem tragikus önsajnálatként, hanem inkább egy nagy pálya csendes lezárásaként értelmezte. Utána tanított, továbbra is foglalkoztatta a helyes énektechnika, sőt még a zenekari hangolás kérdése is. Ha Verdi áriák felvétele szólt, láthatóan végigkövette a zenét. Nem énekelt már, de szemével, apró gesztusokkal szinte vezényelte a frazeállást, mint amíg mindig a színpadon lenne. Amikor valamennyire már tudott kommunikálni, azt mondta, hogy a hang már nem jön ki, de belül minden megszólal. Sokáig nem szívesen hallgatta vissza a saját felvételeit, nem hiúságból, hanem mert túlságosan fájdalmas volt a különbség a régi hang és az akkori állapota között. Riccardo Muti és Karajan gyakran hivatkoztak rá, mint a Verdi stílus egyik utolsó, igazi őrzőjére. Cappuccilli soha nem panaszkodott látványosan, inkább visszahúzódott, és megőrizte azt a tartást, ami a színpadon is jellemezte. 2005. július 12-én hunyt el. Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzom a hangmérnök Faggyas Tóth Krisztina nevében is. Németi Attilát hallották, a Muzsikus Legendák szerkesztő műsorvezetőjét. Műsorunkat a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják. A viszonthallásra.
1: Keddi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Május 13-án este harmadik alkalommal kerül sor a Bartók Rádió zenei díjak ünnepélyes átadására Budapest Music Centerben. A komoly zene és a jazz kiválóságai 11 kategóriában vehetik át az elismeréseket a Bartók Rádió munkatársaitól. A gálaest felvétele május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkilenc óra 30 perc. Híreink következnek.
2: Jó estét kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. Holnap és holnap után tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormány tárcavezetői a tervek szerint kedd délután teszik le esküjüket, az ülés délután 4 órakor kezdődik. A kormánynak 16 minisztere lesz. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség, valamint Kubik László, a Szlovákiai Magyar Szövetség elnöke is részt vett tegnap az országgyűlés alakuló ülésén. Pásztor Bálint az új magyar miniszterelnök beiktatása után úgy fogalmazott, a következő hetekben megkezdődhetnek az egyeztetések a határon túli magyar közösségek jövőbeli támogatásával kapcsolatban. Hiába jelentette be az amerikai elnök, nem működik a tűzszünet Oroszország és Ukrajna között. A szembenállók egymást vádolják annak megszegésével. A kijevi hatóságok szerint egy nap alatt csaknem 150 összecsapás történt a fronton, és 3 ember halt meg orosz dróntámadásokban Zaporizsia, Dnipropetrovszk és Herszon megyében. Súlyos légicsapás érte Harkivot is. Közben az oroszok azt állítják, hogy Ukrajna sértette meg a tűzszünetet több száz alkalommal, és csak ezekre adott arányos választ az orosz hadsereg. A közel-keleti biztonsági helyzetről tárgyalt Katar miniszterelnökével Marco Rubio amerikai külügyminiszter Washingtonban. A két politikus fontosnak nevezte az arab ország védelmi támogatását és a szoros együttműködést a fenyegetések visszaszorítása, valamint a térség stabilitása és biztonsága érdekében. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság, hangsúlyozta az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója, miután megérkezett az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. Az óceánjáró a partoktól távol horgonyzott le 23 ország állampolgáraival a fedélzetén. A spanyol hatóságok mindenkit megvizsgálnak, és holnap mindenkit repülőkkel szállítanak el a szigetről. A hajó utasaira minden országban 42 napos karantén vár, annak ellenére, hogy az óceánjárón az elmúlt időszakban már senkinél nem jelentkeztek a hantavírus tünetei. Emberről emberre is terjed, és súlyos szív, illetve tüdőbetegséget okozhat a hantavírus andoki típusa, amellyel a holland óceánjárón fertőzöttek meg, közölte Rusvai Miklós virológus, aki elmondta, a hantavírus hordozói rákcsálók, amelyek ürülékével érintkezve fertőződhet meg az ember. A szakember kiemelte, csekély az esélye annak, hogy kiterjedt járvány alakuljon ki, de fontos az elővigyázatosság. Futóversennyel ünnepelték Magyarország uniós csatlakozásának 22. évfordulóját Budapesten. Az EU félmaraton távját több mint 3300-an teljesítették, köztük egyéni futók és két, illetve három fős váltócsapatok. Az Európa Napi Fesztivált ingyenes koncertek, kvízek és változatos programok színesítették. Bemutatkozott számos hazai és nemzetközi szervezet, intézmény és nagykövetség. A látogatók interaktív módon ismerkedhettek meg a többi közt a versenyképesség, a fenntarthatóság, a biztonságpolitika aktuális kérdéseivel. Délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és holnap már sokfelé lesz felhős az ég, délelőttig helyenként napközben több helyen fordulhatnak elő záporok, éjszaka 6-16, napközben 20-26 fok várható.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Federico Colli, olasz zongorista május 10-én Budapesten. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának olasz estjén Riccardo Frizza vezényel és Respighi nevezetes Róma trilógiája által megelevenedik előttünk az Örökváros. Martucci első zongora versenyét Federico Colli szólaltatja meg. Találkozzunk május 10-én a Műpában. mrme.jegy.hu.
3: Tavaszi rádiókabaré felvételek a Thália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Május 18-án a házigazda Felméri Péter, sztárvendégek Szerednyei Béla és Müller Péter Sziámi. Közreműködik Aradi Tibor, Bach Szilvia, Maksa Zoltán, Nádas György, Vida Péter és sokan mások. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a rádiókabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon, valamint a Tália Színház jegypénztárában.
1: Reklámot hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
4: Jó estét kívánok a kedves hallgatóknak a Műpából, a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremből, Bolla Milán vagyok. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának koncertjét közvetítjük élőben. Az Örökvárost, Rómát idézi fel az együttes a mai estén. Respighi Róma trilógiája keretezi a hangversenyt. Először a Róma kutyai című szimfonikus költeményt hallhatjuk, a szünet után a Róma fenyőit és a római ünnepeket. A szünet előtt felcsendül még Giuseppe Martucci első zongoraversenye is. Martucci tanítványa volt Respighi, aki úgy nyilatkozott róla, hogy ő az olasz zene megújódásának atya. Az új olasz zenei iskolát mondhatni Giuseppe Martucci alapította, akire én mindig megindultan gondolok, mondta Ottorino Respighi, a tanítvány. Az est karmestere Riccardo Frizza lesz, a szólista pedig a szintén olasz Federico Colli, aki többek között a Salzburgi Mozart versenyen 2011-ben és a Líci Nemzetközi Zongora versenyen 2012-ben lett első helyezett. Közben a zenekar tagjai érkeznek a színpadra. Nekik szólt az előbb a taps. Elsőként tehát Respighitől a Róma kútjai című szimfonikus költeményt hallhatjuk, mely 4 tételes. A tételek a következők: a Valle Giulia kútja hajnalban, a Triton kút reggel, a Trevi kút délben, és a Villa Medici kútja alkonyatkor. Respighi azokat az érzéseket és látványokat kívánta kifejezni, amelyeket Róma 4 kútja keltett ő benne, abban a napszakban, amikor jellegük a leginkább összhangban van a környező tájjal, és amikor szépségük a legékesebben szól a szemlélőhöz. Az 1916-ban befejezett darab tételeihez Respighi szöveges magyarázatot mellékelt, ebből idézek most. A költemény első része, amelyet a Valle Giulia kutya ihletett, pásztori tájat juttat eszünkbe, birkanyájak vonulnak és vesznek bele a római hajnal friss és párás ködébe. A zenekar trillái felett váratlanul felhangzó kürt szó vezeti be a második részt, a tritónkutat. Olyan, mint egy örömteljes hívogató, amelyre csoportosan szaladnak össze a najádok és tritónok, a vízsugarak között táncolva, kergetőzve. Ünnepélyes téma hangzik fel a zenekarban, ez a Trevi kút fényes délben. Az ünnepélyes téma a fafúvókról, a rezekre vándorol, és győzelmes alakot ölt. És a negyedik tétel, a negyedik rész szomorú témával jelentkezik, amely csendes vízcsobogásból emelkedik ki, ez a naplemente vágyakozás teljes órája, a levegő tele van harangzúgással, madárcsicsergéssel, lomsusogással. Aztán minden megnyugszik az éjszaka csendjében. Hallgassuk tehát élőben a MÜPÁ-ból Respighi Róma kútjai című szimfonikus költeményét.

Szépen lassan minden megnyugodott, elcsendesedett a darab végére az éjszaka csendjében. Kedves hallgatóink, Ottorino Respighi Róma kútjai című szimfonikus költeményét hallottuk, a négy tétel a Valle Giulia kútja hajnalban, a Triton kút reggel, a Trevi kút délben és a Villa Medici kútja alkonyatkor. A darabot egyébként 1921-ben Budapesten is bemutatták, és a korabeli beszámolóban a következő olvasható: Róma hangulata plasztikus módon tükröződik vissza a szimfóniás költemény érdekes zenekari színeiben. Hát azt hiszem, ezzel egyet is érthetünk, ezzel a korabeli kritikával, és hát ugye a színek nagyon gazdagak ebben a szimfonikus költeményben, Respighi kiválóan tudott hangszerelni, ez azt hiszem ebben a műben is érezhető, és hát nagyon nagy zenekart alkalmaz ebben a szimfonikus költeményben, illetve nem csak ebben, hanem a trilógia másik két darabjában is, tehát nagy fúvóskar, egészen sok különleges ütős hangszer, illetve két hárfa, orgona és zongora is megjelenik ebben a műben. És érkezik most még egy zongora a színpadra, ezúttal a színpad közepére, hiszen egy zongora versenyt fogunk hallani, méghozzá Giuseppe Martucci első zongora versenyét. Giuseppe Martucci 1856-ban született, és 1909-ben hunyt el. Ő a 19. század végi olasz zene egy egészen különleges alkotója volt. Nem csak zeneszerző volt, hanem zongoraművész és karmester is. Itáliai kortársaival szemben komponistaként soha nem érdeklődött az opera műfaja iránt, elkötelezett híve maradt a tisztán hangszeres zenének, nem véletlenül nevezték őt az olasz Brahmsnak. És kiváló tanár volt, ahogy említettem, ugye egyik híres növendéke volt Ottorino Respighi. Az ő zongorajátéka a pályája elején nagyon fontos volt, hiszen először zongoraművészként aratott sikereket, odahaza épp úgy, mint külföldön, játékát sokra becsülte Liszt Ferenc és Anton Rubinstein is. Zongoraművészi pályájából adódóan fiatalabb éveiben szinte kizárólag zongorára komponált. Első zongora versenyét párizsi vendégszereplése időszakában 1878-ban írta. Bemutatójára egy évvel később Nápolyban került sor. A kompozíció erőteljes, monumentalitásra törő szakaszai nem állnak messze Bruckner szimfonizmusától és Wagner drámaiságtától, miközben a Martucci számára meghatározó 18. századi nápolyi gállás csembaló stílus is megjelenik majd a darab stiláris palettáján. A szólista pedig Federico Colli lesz, aki 1988-ban született, a lombardiai Bressában, tanulmányait a milánói konzervatóriumban kezdte, majd a salzburgi Mozarteumban folytatta, tanára volt többek között Pavel Gyirilov is. És ahogy említettem, első lett a salzburgi Mozart versenyen 2011-ben és a Líci versenyen 2012-ben. Hallgassuk most tehát előadásában Martucci első zongora versenyét.

0: Kedves hallgatóink, Giuseppe Martucci első D-moll zongora versenyét hallottuk. A szólista Federico Colli volt, közreműködött a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara, vezényelt Riccardo Frizza. Nekik szól a tapsit a Műpában, a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. És hát Federico Colliról a kritikusok azt mondják, hogy lírai érzékenysége, áttetsző zongora hangja és eredeti gondolkodásmódja egészen fantasztikus, és emiatt az utóbbi évek egyik legizgalmasabb zongora művésze. Játékát egyszerre jellemzi filozofikus mélység és képzeletgazdagság, amely különleges szint visz a klasszikus zenei életbe. Olvasható a mai koncert füzet ismertetőjében, és most ő fogadja a tapsot itt a Műpában, egy szép virágcsokrot is kap a zenekartól. És hát olyan karmesterekkel dolgozott együtt, mint például Valeri Gergiev vagy Vladimir Ashkenazi, hogy csak néhányat említsek, és gyakori visszatérő vendége a különböző nagy rangos koncerttermeknek és fesztiváloknak. És ahogy idéztem ugye a zongora verseny előtt, 2011-ben a Salzburgi Mozart versenyen, 2012-ben pedig a Lici Nemzetközi Zongora versenyen lett első helyezett. A zongorához lépett, úgy látom, ráadás következik.
1: Same region in Italy, Naples, with another composer, Domenico Scarlatti. He wrote 555 sonatas, and I'm going to play for you the first.

0: egy Scarlatti szonátát hallottunk ráadásként Federico Colli előadásában. Ugye előtt elmondta, hogy Scarlatti több mint 500 szonátát írt, hát ezek közül most az elsőt játszotta Federico Colli ráadásként a budapesti közönségnek. Egyébként második lemezén Scarlatti szonáták hallhatók, Federico Colli második lemezén, és ezt a kiadványt annak idején a BBC zenei magazinja az év egyik legjobb klasszikus zenei albumának választotta 2020-ban. Kedves hallgatóink, a Magyar Rádió szimfonikus zenekarának koncertjét közvetítjük élőben a Műpából, a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremből. Most szünet következik, és a szünet után visszatérünk Respighihez, a trilógia második és harmadik darabját, a Róma fenyőit és a római ünnepeket hallhatjuk majd. Tartsanak velünk, most a szünetben interjúkkal készültünk, az Est szólistájával és az Est karmesterével, Riccardo Frizzával is hallhatnak majd beszélgetést. Elsőként hallgassuk azt az interjút, melyet a szólistával Federico Collival készített Boda Eszter.
1: Usually, how do you start practice for a new composition?
2: Általában hogyan kezd bele egy újabb darab gyakorlásába? Van esetleg egy kialakult rutinja?
3: Ez nem egy meghatározott rutin. Mondjuk úgy, hogy csak mintákról van szó, amelyeket szinte minden alkalommal megismétlek, amikor egy új darabba kezdek. Természetesen a kottával kezdem. Szeretem alaposan áttanulmányozni és megpróbálom megfejteni. Elsőként a tempót, amit a zeneszerző megjelölt, mint például az Allegro, Andante vagy Allegretto, és így tovább, valamint az összes dinamikai jelölést. Általában meghallgatok néhány felvételt, zongorista és zenekar által készített felvételeket egyaránt azért, hogy minél átfogóbb képet kapjak a hagyományról. Érdekel, hogy mások hogyan értelmezik a darabot és a kottát, majd szeretek távolságot tartani a felvételektől, és elkezdem megfejteni a művet a saját értelmezésemben. Jelen esetben ez igen különös, mivel Martucci első zongora versenyét, amelyet Budapesten fogok játszani, nagy homály fedi. Nagyon nehéz felvételeket találni az interneten, és azt kell mondanom, hogy azok sem a legjobb minőségű felvételek. Tehát Martucci esetében kisé más a megközelítés, ugyanis nincsen még kiforrott formája. A karmester és az én munkám ezzel a darabbal az, hogy hagyományt teremtsünk. Kiinduló pontként a történelmi megvilágítást választottuk, ezt a munkát felelősségteljesen igyekszünk teljesíteni. Az egész folyamat egy fejlődés. Döntések születnek az értelmezésről, például hol alkalmazhatok rubátót, hol távolodhatok el a kottától, és elhelyezhetem magamat, mint előadót a mű középpontjába. Kérdés, hogy hol találhatom meg a szabadságot, vagy azokat a képeket, amelyeket a zene lefest. Mindez a nagyon művészi aspektus összekapcsolódik az emberi és az előadói fejlődéssel a darabon belül. Végül pedig, pontosan ahogy most is teszem, az egész ötletet, a képeket, az idézeteket, az inspirációt meg kell illeszteni a formába. És ez az utolsó szempont. Tehát össze kell állítani egy keretbe, és mindent egyensúlyba kell hozni annak érdekében, hogy olyan interpretációt hozzunk létre, amely a történet végén harmonikus és nagyon jó kiegyensúlyozott. Az összes elemet, mint az ötleteket, képeket, crescendókat, diminuendókat, allegrókat, andantékat és az összes dinamikai aspektust egyensúlyba és harmóniába hozni egymással. Ez egy nagyon hosszú folyamat, de valójában nagyon érdekes.
1: You told me that you're meeting Riccardo Frizza.
2: Említette nekem, hogy találkoznak Riccardo Frizzával. Segít ebben a felkészülési folyamatban?
4: Yeah, pretty much, but I must say that for majority.
3: Igen, rengeteget, de azt kell mondanom, hogy a felelősség nagy része az enyém. Legalábbis ebben a szakaszban, mert a zongora szólam, különösen Martucci műveiben alapvető fontosságú. Tehát mondjuk ebben a konkrét esetben én dolgozom ki az ötleteimet, és természetesen megosztom őket Riccardóval a folyamat során, aki nagyon nyitott volt arra, hogy megértse és kövesse az ötleteimet. A szerepe nagyon fontos volt az egyensúly megteremtésében, ahogyan korábban mondtam. Olyan, mint a végső döntéshozó, aki azt mondja, oké, ez az ötlet nagyon jó, de egyensúlyba kell hoznunk a másik ötlettel. Találjunk kompromisszumos megoldást, hogy helyezzünk sokkal nagyobb hangsúlyt erre vagy arra a tényezőre, és értsük meg ezt a pianót az előző megvilágítás egyensúlyában.
1: Dolgozott már vele korábban?
3: Igen, egy nagyon hosszú turnén voltunk együtt Spanyolországban, az Euskadiko zenekarral, ami a Baszkföld zenekara. 2 évvel ezelőtt Rachmaninov második zongora versenyét adtuk elő. A turné alatt bejártunk 4-5 várost, de nem olyan régen pedig San Carlosban játszottunk, Nápolyban, Olaszországban. Január 26-án Schumann koncertóját adtuk elő, szóval igen, nagyon jól ismerjük egymást.
4: We know each other very well.
1: I saw on your Instagram that you have a tour.
2: Láttam az Instagram oldalán, hogy turném van, különböző darabokkal, különböző városokban. Nehéz a váltás a programok között?
4: Yeah, it's a very challenging period because I'm playing very much.
3: Igen, ez egy nagyon megterhelő időszak, mert egészen másfajta repertoárt játszom. Rachmaninovtól kezdve Paganinin keresztül Schumann koncertóig, illetve Sostakovics mindkét zongora versenyét is játszom. Mindeközben kamarazenét és szólóesteket is adok, szóval ez egy nagyon kemény és kihívásokkal teli időszak. De jó formában vagyok szerencsére fizikailag és művészi aspektusból is, hála Istennek remekül érzem magam. Meg kell találni a koncentráció és az energia egyensúlyát. Tulajdonképpen a gyakorlásom múlik minden, és természetesen a napi rendemen és a naptáram összeállításán. Például tegnap előtt otthon voltam, reggel egy szonáta gyakorlásával kezdtem, ami egy újabb darab a szóló repertoárból, amit júniusban játszom majd. Délután pedig Martucsit, és aztán egy kis Sostakovicsot gyakoroltam, amit 2 hét múlva Norvégiában kell felvennem. Ez az én életem, valójában a gyakorlás a munkám, nem a koncerten való játék, hanem maga a gyakorlás.
1: Do you have a special connection?
2: Különleges kapcsolatot ápol az olasz klasszikus zenével?
4: When Ricardo proposed me, because it was his idea to play.
3: Amikor Ricardo felkért, mert ez az ő ötlete volt, hogy Budapesten együtt adjuk elő Martuccit, azonnal igent mondtam, mert az olasz örökség és hagyomány leginkább az operáról szól. Olaszország tehát, és az olasz zene világszerte nagyon jól ismert mindenki számára, például Verdi, Donizetti, Rossini miatt, de azt kell mondanom, nagyon érdekel az olasz zene szimfonikus oldala és az olasz aspektusnak a felfedezése, ahogy a Martucci is tette. Korábban nem sokat tudtam az olasz zene szimfonikus repertoárjáról és hagyományairól, és például Martucci műveiben rengeteg olasz hangulat fedezhető fel.
1: Is there any like a national anthem or
2: van bármilyen nemzeti himnusz vagy nemzeti identitás Martucci vagy akár más olasz zeneszerző zenéjében? Gondolok itt például akár népdalokra is.
4: No, I don't think that he took inspiration from folk song or.
3: Nem hiszem, hogy teljes dalokból vagy olasz népi hagyományból merített volna ihletet. Ez nem olyan, mint az orosz hagyományban, ahol Sostakovics, Rachmaninov és Csajkovszki sok népi zenét idéz, vagy akár Magyarországon, meg úgy általában Kelet-Európában is. Láthatjuk, hogy Bartók az operáiba és a zenébe is beleépítette a népi zenét. Olaszországban ez teljesen máshogy működik. Az olasz örökséget és az olasz inspirációt a képekből és a hangulatból lehet érezni. Például Olaszország nagyon jól ismert a nyelvéről. Csodálatos és nagyon dallamos nyelvünk van, tehát amikor beszélünk, az már szinte olyan, mintha énekelnénk. Az éneklés a DNS-ünkben van kódolva, Martucci műveiben pedig megtalálhatók ezek a nagyon hosszú lírai frázisok, lírai dallamok, és én ezekre szeretnék összpontosítani. Martucci zenéje olyan, mintha nem is zongoradallam lenne, hanem ének. A zongorának énekelnie kell. Chopin és Liszt zenéjének megszámlálhatatlan aspektusát befolyásolta az olasz beszédmód. Verdi zenéje nagyon énekes ilyen szempontból. A dallam és a hosszú frázis kulcs szerepet játszik az inspirációban. És ez Martuccinál is remekül megfigyelhető. Ha például az első tétel második témáját vesszük, ez a nagyon szép F-dur téma olyan akár egy bariton énekes, aki egy opera áriát énekel, és ez az olasz inspiráció védjegye. Ez az, ahol az olasz hagyomány a legjobban tetten érhető.
0: Federico Colli zongoraművésszel beszélgetett Boda Eszter. Most hallgassuk azt az interjút, melyet az est karmesterével, Riccardo Frizzával készített Uzsali Bence.
5: In Italia conosciamo.
6: Magyarországon Respighit jobban ismerjük, Martucci viszont kevésbé ismert. Milyen zenét írt Martucci?
7: Innanzitutto dobbiamo dire come è stato costruito questo programma. A me piace molto E anche a seguito del mio ultimo disco che è stato inciso con Bamber Symphoniker, si chiama Italian Perspective, dove ho accostato Martucci a rispieghi per una ragione molto semplice.
8: Először is azt mondanám el, hogyan épült fel ez a program. Én nagyon szeretem ezt a műsort, és kapcsolódik a legutóbbi lemezemhez is, amelyet a Bambergi Szimfonikus Zenekarral készítettünk. A címe Italian Perspective. Ezen Martuccit Respighi mellé állítottam egy nagyon egyszerű okból. Ottorino Respighi Giuseppe Martucci tanítványa volt, talán a legjelentősebb tanítványa, és számomra izgalmas megmutatni az olasz szimfonikus hangszerez zene fejlődését a mestertől a tanítványig. Respighi tehát Martucci növendéke volt, Martucci pedig olyan zeneszerző, akinek gyökerei a német zenében keresendők, mert kultúráját Brahms és Wagner partitúrájának tanulmányozásaiból építette fel, emellett pedig meghatározó zongoraművész is volt. Sőt, rendkívüli zongorista. Lehetősége nyílt Liszttel is találkozni, Liszt pedig nagy zongora virtuóznak tartotta őt. Martuccit az olasz modern zongoraiskola egyik megalapozójának is tekinthetjük, amely később akár Benedetti Michelangeliig, tehát a 20. század elejéig, és tulajdonképpen az egész 20. századig vezet. Olyan komponista tehát, aki német minták alapján ír, Schumann és Brahms a legfontosabb példaképei, de Wagner hatása is érezhető, főleg a hosszú frázisok esetében. Ezeknek a nagyívű mondatoknak a kialakításában, különösen a zenekari részekben. Az előző zongoraverseny szerintem Martucci zeneszerzői stílusának egyik legfontosabb példája. Azt se felejtsük el, hogy ezt a versenyművet Párizsban írta, ezért én valamiféle francia hatást is érzek benne. Nem gyakran játszott darabról van szó, sőt, azt kell mondanom, nagyon kevés zongorista vállalkozik rá, több okból is. Technikailag rendkívül nehéz megszólaltatni, és valahogy olaszul kell játszani, mert bár a zene és a megformálás szerkezete németes, a frázisok gyökerei mégis az olasz dallamosságban vannak. Ez a szerkezeti és dallami keverék teszi ezt a versenyművet különlegessé és nagyon érdekessé.
7: Dice nella musica e nella melodia italiana. Quindi questo mix di diciamo struttura e melodia rende questo concerto molto particolare e molto interessante.
5: I compositori italiani spesso scrivono.
6: Az olasz zeneszerzők gyakran a hangszeres műveikben is operai elemeket használnak. Ez a zongora verseny is valamiféle opera?
7: No, assolutamente no, direi che molto lontano dalla musica.
8: Nem, egyáltalán nem. Azt mondanám, hogy nagyon távol áll az operai zenétől, még akkor is, ha a dallamok énekelhetőek. De éneklő dallamot minden romantikus zeneszerzőnél találunk, ezért azt mondanám, hogy ennek semmi köze az operához. Ráadásul Martucci soha nem írt operát. Az egész életét annak szentelte, hogy olyan műfajokban komponáljon, amelyeket példaképei is alkottak. Versenyművek, szimfóniák, vokális kamaraművek, dalok, lídek, valamint sok kamarazene. Nagyjából ez Martucci életműve. Emellett kiváló tanár is volt, a bolonyai és a nápolyi konzervatórium igazgatójaként is dolgozott, vagyis a 19. század végének és a 20. század elejének legfontosabb olasz zenei akadémiái élén állt.
6: És milyen Róma Respighi zenéjében?
7: Beh, la trilogia romana, diciamo che sono le composizioni più famose di Ottorino Respighi. Respighi è un compositore, è il nostro Bartok, in qualche senso, in un certo senso.
8: Nos, az úgynevezett római trilógia Respighi leghíresebb alkotásai közé tartozik. Respighi bizonyos értelemben a mi Bartókunk, mondhatni az olasz Bartók, mert gyökerei a régi olasz zenébe és az etnomuzikológiába nyúlnak vissza. Zenetudós is volt, és mivel ez esetben programzenét komponált, műveit nagyon erősen Rómára, illetve Róma múltjára építette. Az egykori birodalmi Rómára, a nagy római birodalom emlékére, valamint arra, amit Róma a 20. század elejére, mintha maga mögött hagyott volna. Arra az örökségre, amelyet a rómaiak a modern világnak adtak. A romokra, a mögöttük álló hatalmas történelemre, magára a birodalomra. Különösen a római trilógia egyes darabjaiban. Például a Róma fenyőiben a nagy római utak mentén álló fenyőkről mesél. A Via Appia fenyői például a múltat idézik fel, a római birodalmat, a katonákat, akik Észak-Afrikából érkeznek, vagy oda térnek vissza. Respighi képeket akar adni, szinte fényképeket, festményeket erről a városról. A fenyők, mintha tanúi lennének a történelemnek. Mozdulatlanul állnak, mégis látnak, hallanak, és továbbadják nekünk ezt a történetet.
7: Delle fotografie, oserei dire, quindi delle pitture di questa città, no? Quindi i pini che rappresentano la testimonianza di quello che è la città, no? I pini che sono fermi ma che vedono, ascoltano e ci tramandano poi questa storia.
6: A magyarok számára Róma egy távoli, napsütötte város. Olaszországban hogyan tekintenek ezekre a művekre?
7: Sì, devo dire che rappresentano moltissimo l'Italia, anche perché sai, Roma comunque è una città.
8: Igen, azt kell mondanom, hogy ezek a művek nagyon erősen képviselik Olaszországot. A rómaiak azt mondták, Roma caput mundi, Roma a világ fővárosa. Rendkívül fontos központ volt, és számunkra ma is sokat jelent a történelme. Mindig nagy élmény újra felfedezni ezeket a képeket, színeket, sőt, illatokat is a zenén keresztül. Ha valaki hallgatja ezt a zenét, és különösen, ha már járt Rómában, valóban maga elé képzeli a várost. Ez egy hatalmas freskó mindarról, amit ott látunk. Egy turista is ráismerhet önmagára ebben a zenében. Megérti, érzi, és a muzsika nagyon erősen felidézi a színeket, a napsütést, a természetet. Rendkívül érdekes dolog ez.
7: Immagina, evoca, la musica evoca moltissimo colori, il sole, la natura, quindi è molto molto interessante.
5: E tu come vedi?
6: És te hogyan látod Rómát?
8: Nekem különösen erős érzelmi kötődésem van Rómához. Nagyon szeretem ezt a várost, mert Róma monumentalitása, a romok és ezek a lenyűgöző életművek már gyermekkorom óta megbabonáztak. Már akkor elvarázsolt, amikor először jártam ott kisfiúként. Ezért különösen közel áll hozzám a város, és természetesen ez a zene is. Remélem, hogy ezzel a Respighi trilógiával valóban tisztelegni tudok Róma előtt.
0: Riccardo Frizzát, az Est karmesterét hallották, vele beszélgetett Uzsali Bence. Kedves hallgatóink, a Magyar Rádió szimfonikus zenekarának koncertjét közvetítjük élőben a Műpából, a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremből. A szünetből még van hátra néhány perc, addig kérem hallgassák Ottorino Respighi egy álom című dalát Gabriele D'Annunzio versére. Kincses Veronika énekel, Péter Szabó Anikó zongorázik.

0: Ottorino Respighi Egy álom című dalát hallottuk Gabriele D'Annunzio versére. Kincses Veronika énekelt, Péter Szabó Anikó zongorázott.
1: Műsorajánló 90 éve született Erőd Iván zeneszerző. Az Erkel Ferenc díjas magyar-osztrák zeneszerző, zongoraművész és egyetemi oktató zeneszerzőként minden zenei műfajban alkotott. Népzenei motívumokat, bluesos, jazzes hangzást is alkalmazott, de az opera műfaja állt hozzá a legközelebb. Erőd Ivánra emlékezünk. Hétfőn 19 órakor a Bartók Rádióban. Május 13-án este harmadik alkalommal kerül sor a Bartók Rádió zenei díjak ünnepélyes átadására a Budapest Music Centerben. A komoly zene és a jazz kiválóságai 11 kategóriában vehetik át az elismeréseket a Bartók Rádió munkatársaitól. A gálaest felvétele május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Köszöntjük a kedves hallgatókat újra a Műpából, a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremből. Bolla Milán vagyok. A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának koncertjét közvetítjük élőben. A koncert elején hallhattuk ugye Respighi Róma trilógiájának első részét, a Róma kútjait, ezt 1916-ban komponálta. Respighi ezt követte a Róma fenyői 1924-ben és a római ünnepek 1928-ban. Most ezt a második és harmadik részt hallhatjuk a koncert második felében. És hát ez a Róma trilógia, ez Respighi stílusának leghatásosabb összefoglalása. És ugyanúgy, ahogy a Róma kútjaiban, a Róma fenyőiben is, és hát majd egyébként az ünnepekben is, Respighi minden tételhez írt néhány mondatos magyarázatot. Most ezt fogom felolvasni. Az első tétel a Róma fenyőiben a Villa Borghese fenyői. Gyermekek játszadoznak a Villa Borghese fenyvesében. Körtáncot járnak, katonásdit és csatákat játszanak, akár csak az alkonyi fecskék, megrészegülnek önnön lármájuktól, és elfutnak. A második tétel, fenyőfák a katakombáknál. Íme fenyők árnyéka egy katakomba bejárata körül. A mélyből fájdalmas zsoltár hangja száll fel. Ünnepélyesen árad szét, mint egy himnusz, majd rejtelmesen elcsendesül. A harmadik tétel, reszketés lebben át a levegőn. A szelíd terihold fényében kibontakoznak a Gianicolo fenyői, egy csalogány dalol. És végül a negyedik tétel a Via Appia fenyői, ködös hajnal a Via Appián. A tragikus tájat magányos fenyők őrzik. Homályosan, szünet nélkül, megszámlálhatatlan lépészaja hallatszik. A költő képzeletében régi dicsőségek látomása tűnik fel. Trombiták harsannak, és a nemrég felkelt nap ragyogásában egy konzul hadserege nyomul a Szent úton a Kapitólium diadalmas orma felé. Ez tehát a negyedik tétel leírása. Közben a zenekar már elfoglalta a helyét a színpadon, és be is hangoltak Langer Ágnes koncertmester irányításával. Az ugye Farkas Ferenc egyébként híres tanítványa volt Respighinek, aki gyakran látogatta meg otthonában a mestert Respighit, és a rózsalugasokkal körülvett ház egy fenyőerdő közepén helyezkedett el, úgyhogy Respighi a Róma fenyői Pini di Roma című darabjáról Villai Pininek nevezte el ezt a villát, messze az örökváros központjának zajától. Ez a taps már a karmestert, Riccardo Frizzát köszönti, hallgassuk tehát élőben a Műpából a Róma fenyőit.

Kedves hallgatóink, Ottorino Respighi Róma fenyői című szimfonikus költeményét hallottuk, a tételek a Villa Borghese fenyői fenyőfák a katakombánál.

leghosszabb és legösszetettebb darabja, stiláris szempontból is igen sokrétű, Debussy, Ravel hatását épp úgy visszatükrözi, mint Stravinskyt vagy Bartókét. Ennek premierje New Yorkban volt, a Carnegie Hallban 1929-ben, ugye előző évben fejezte be Respighi a mű komponálását, és Arturo Toscanini vezényelt. És ehhez a szimfonikus költeményhez is, ennek négy tételéhez is programot írt Respighi, ez pedig a következő. Az első tétel a Circenses, az ég felhős a Circus Maximus felett, de a nép ünnepel, Ave Nero, kinyílnak a vaskapuk, és ájtatos ének hallatszik, vadállatok üvöltése. A hullámzó tömeg megereszket, a mártírok éneke azonban győzedelmesen tovább zeng, majd elhal a sokaságban. A második tétel a jubileum. Imádkozó zarándokok vonulnak a hosszú úton, végül a Monte Mario tetejéről az égő szemek és szomjas lelkek elé tárul a Szent Város, Róma. Örvendező himnusz hangzik fel. A templom harangjai felelnek. A harmadik tétel az október ünnepe, és a negyedik tétel pedig a vízkereszt.

Kedves hallgatóink, Ottorino Respighi Római ünnepek című szimfonikus költeményét hallottuk, a tételek Circenses, Jubileum, október ünnepe és Vízkereszt, melynek a végén egy nagy-nagy ünnepséget hallhattunk, és a nép lelke szólt egy utat, nekünk rómaiak vagyunk, ennek a dalnak a feldolgozását hallhattuk. És említettem, hogy ennek a római ünnepeknek az ős bemutatója New Yorkban volt, a Carnegie Hallban, Toscanini vezényletével. Előtte hallhattuk ugye a Róma fenyőit, talán érdemes megegyezni, hogy nem sokkal az ős bemutató után Budapesten is elhangzott a mű, 1925-ben, méghozzá Respighi vezényletével, aki egyébként általában tartózkodott a vezényléstől, de ezúttal a Filharmóniai Társaság élén állt a karmesteri pulpitusra. És a korabeli kritikákból hadd idézzek, Ottorino Respighi olyan jelenség, amely ritka korunkban, egyénisége mindent átfog. Ezt az Esti Kurír kritikusa írta, Tóth Aladár pedig a Pesti Naplóban így fogalmazott: Respighi korunk egyik legnagyobb hangszerelő művésze, és ha a hangszerelést, mint önálló érzéki szépséget elválasztjuk a mondani való költői tartalmától, ha tehát nem eszközt, hanem célt látunk benne, úgy talán ő a legnagyobb hangszerelő. Eddig az idézet Tóth Aladártól, és azt hiszem, most hallgatva a trilógiát, ezt megerősíthetjük, amit annak idején Tóth Aladár leírt. A trilógia mint három részének valóban nagyon gazdag, szép a hangszerelése. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának szól a Taps, és karmesterüknek, Riccardo Frizzának itt a MIPA-ban, a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. És ezzel búcsúzunk lassan. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának koncertjét közvetítettük tehát élőben a MIPA-ból, vezényelt Riccardo Frizza, közreműködött Federico Colli, zongora művész. Közvetítésünk végén munkatársaim, a technikai munkatárs Dragon Tamás, a hangmérnök Monoki Miklós, a zenei rendező Illényi Péter, a gyártásvezető Heiszler Gábor, a szerkesztő munkatársa Nyilas Tamás, a szerkesztő Weiss Gábor, és az adó stúdióban szolgálatot teljesítő hangmérnök kollégám Bozzai László nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A pihenni térőknek jó éjszakát kívánunk, a még fent maradóknak további kellemes rádiózást. Következő műsorunkig Anton Hofmeister A-dur klarinét szonátájából szólt részlet. Búcsúzik a műsorvezető, Bolla Milán, a viszonthallásra.

0: Franz Anton Hofmeister numero 1-es A-dur szonátáját játszotta Klenyán Csaba klarinéton, Csina Gyildikó zongorán.
1: Műsorajánló. Hétfő este a Frankfurti Rádió Szimfonikus Zenekara játszik. Bach H-moll zenekari szvitje után a 199-es kantáta szól, melyben Dorothée Mills német szoprán énekel, majd Schubert 8. szimfóniája zárja a koncertet. A karmester Philipp Herrewege. A baroktól a romantikáig, hétfőn 20:50 perckor a Bartók Rádióban. Bartók Rádió zenei díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Huszonkét óra. Új zenei újság. A klasszikus zene hangos folyóirata a Bartók Rádióban.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Kovács Sándor szerkesztő vagyok. Kulturkampf és Kapzsiföld, növények, a szűz és Simon Boccanegra. Ezek mai főbb témáink. Édenkert. Underground operák, ez volt a címe egy koncertnek, és többek közt a Kulturkampf is elhangzott. Na, ez egy nagyon érdekes cím, ez egy Sosokovics darab, de én nem ezen a címen ismerem. Hát majd mindjárt Molnár Szabolcs elmondja tudnivalókat ezzel kapcsolatban is.
3: Antiformalista mutatványos bódé, illetve rajok címen lehet ismerni ezt a tulajdonképpen zenei pamfletjét Sosztakovicsnak.
2: Igen, Selmeci vezényelte annak idején, emlékszem rá, és nagyszerű volt.
3: Hát ez egy nem is az, hogy vitriolba mártott darab, mert az életével játszott a Sosztakovics, amikor ezt a darabot írta, ennek te vagy a jobb ismerője, hogy mit kockáztatott valaki a legsötétebb sztálinizmus időszakában.
2: De nem mutatták be persze.
3: Persze, nem mutatták be, de hát ami a fiókban van, az is legalább fölért egy önfeljelentéssel. Tehát ez egy nagyon izgalmas darab. Sokan sokféleképpen valósították meg már Magyarországon is, olyannyira, hogy a Színművészeti Egyetemen is vizsgaelőadás is készült ebből néhány évvel ezelőtt. Most pedig egy nagyon érdekes koncepcióba ágyazottan hangzott el egy olyan éppen formálódó vagy tulajdonképpen ezután a koncert után azt lehet mondani, hogy egy megalakult formáció előadásában, amit budapesti kortárs operaként, bufóként határoztak meg a létrehozók. Itt már László Ferenccel néhány hónappal ezelőtt beszélgettél erről a társulatról, de ugye az egy nem teljesen önálló produkció volt, az Örkény Színházzal kooperálva Örkény egypercesekhez készült operákat mutattak be ezzel a társulattal az Örkény Színházban. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a hivatalos debütálás az most itt a BMC-ben történt meg. Először Kurták György Mi is a szó című darabját hallottuk Károly Katalin és Kis Péter zongorista közreműködésével, utána jött Sosztakovicstól ez a bizonyos Kulturkampf címre keresztelt politikai pamflet, a szöveg is alaposan át volt dolgozva az eredeti szöveghez képest, tehát tulajdonképpen készült mondjuk az, hogy egy új fordítás. Zárásképpen pedig egy Magyarországon nem ismert félig katalán, félig amerikai zeneszerző Leonardo Balladának a Kapzsi Föld című műve hangzott el. Ez is természetes semmiképpen a Sosztakovics nagyon direkt módon reflektál a saját korának amerikai politikai helyzetére.
2: Hallatlan érdekes lehetett ez a három együtt.
3: Nagyon érdekes volt ez a három együtt, hogy a Kurták mű az hogyan került ide, azt nem tudom, tehát hogy tényleg nem tudom a részleteket. Ugye erről a kompozícióról, amelynek több változata létezik, azt kell tudni, hogy ez Kurták György mondjuk Ildikó számára komponálta, aki egy beteg következtében tulajdonképpen elveszítette a beszédkészségét, és újra kellett tanulnia beszélni, és ennek a színésznőnek írta Kurták ezt a darabot, ahogy küzd a szavakkal, küzd a szavak megformálásával, és mondjuk Ildikónak annak a személyes tragédiája, vagy ez a drámai élethelyzet, ez tulajdonképpen biztosította a darabnak a drámai fedezetét. Igen ám, de hogyha ezt egy egészséges énekesnő, vagy egy egészséges színésznő adja elő, akkor, és nyilván, hogy ízléstelen lenne utánozni egy sérült embernek a beszédzavarát, hogy akkor mi a helyzet ezzel a darabbal, és azt gondolom, hogy az a helyzet ezzel a darabbal, hogy akkor a szavak devalválódása, a szavak értelmének az elvesztéséről kezd el hirtelen szólni ez a kompozíció, nem pedig a szavak kimondásának a nehézségéről. Vizi Dávid volt a Sosztakovics darabban mindhárom politikusnak a megformálója, és hát a Kabzsi föld című darab, ott egy amerikai kisváros polgármesteréről szól ez az előadás, akit két dolog érdekel, a korrupció, illetve hogy minél több pénzt keressen azzal, hogy ő polgármester, és ahogy a család is fölemelkedik mellette, ez nagyon jellegzetesen egy ilyen 90-es évekbeli amerikai self-made mennek, politikai self-made mennek a portréja. Na most, hogy az az érdekes ebben a darabban, hogy ez egy két operából álló kis mini ciklusnak a második darabja. Az első darabja balladának az egy jellegzetes cowboy balladáról, vagy cowboy történetből indult ki, hogy fel akarnak akasztani egy tulajdonképpen egy lótolvajt, aki annyira arcspirituan viselkedett, hogy még a család is elmegy megnézni az akasztását, hogy biztosak legyenek, hogy tényleg fölakasztják, tehát hogy még a családtól sem kap támogatást, és akkor ennek a darabnak a végén, csodás körülmények között ez a cowboy ez megmenekül az akasztástól. És tizenvalahány évvel később Ballada megírta ennek a operának a folytatását, hogy lám-lám ez a cowboy polgármester lesz. És ennek a darabnak a végén viszont tényleg fölakasztják. Tehát, hogy föllázad ellene a kisváros, nem tudja elkerülni a sorsát, de van egy nagyon érdekes, ez már az előadás sajátos értelmezéséből fakad, hogy a tömeg, amelyik tulajdonképpen örül is annak, hogy lerázta magáról ezt a gazembert, de azért jó alaposan lefagyasztja a hulláját, hogy ha majd legközelebb esetleg majd kiolvad, akkor hátha föl is támad. Tehát, hogy valamiképpen benne van a darabban az a lehetőség, hogy ezek a csibészek, ezek újra és újra valamiképpen előjönnek.
2: De hogy így mondod, ez nekem mondjuk egy hiány, hogy a két darab ennyire összefüggés, csak a másodikat játsszák el.
3: Igen, a közönség nagy része valószínűleg nem tudott arról, hogy akit itt most már felakasztanak tényleg, őt már korábban egyszer fel akarták akasztani, de akkor megúszta.
2: Pár szót az előadásról.
3: A opera énekesi szerepekben, hagy emeljem ki a Kabzsi föld című előadásból Cseh Antalt, Fugita Júliát, illetve Körösi András, valamint Nagy Bernadettet. Körösi András a Sosztakovics darabban is énekelt, tehát ők érezhetően lubickoltak ebben a másfajta operai kihívásokat támasztó előadásban, és hát aki tulajdonképpen elvitte a sót, a szónak a színházi értelmében, az Vizi Dávid volt, aki a Balláda darab legvégén is tulajdonképpen ő adta le a kegyelem lövést erre az akasztott emberre, hogy ne kínlódjon ott szegény a kötélen, de hát ő vitte el úgymond a politikai sót a Sosztakovics darabban is, és egészen fergetegesen élt ezzel a jutalomjátékszerű szerepléssel. Ugye meg kell jegyezni, hogy itt tulajdonképpen egyetlen egy előadásról beszélünk, és hogy mekkora erőket mozgósítottak, akár az énekesi, akár a hangszeres, említsük meg, hogy Juhász Bence vezényelt, bizonyos értelemben beugróként mentve meg ezt az egész előadást, hogy én nagyon-nagyon bízom benne, hogy most elég sokan fölkapták a fejüket arra, hogy egy másfajta színházi esztétikából építkező opera társulat elkezdett itt mocorogni, nyilván még zeneileg nagyon sok mindent lehet még javítani, csiszolni ezeken a produkciókon. Én nagyon bízom benne, hogy nem ez az egy előadás fog bevonulni majd a Buffo történetében, akár a Sosztakovics, akár a Ballada is megér talán néhány ismétlést.
2: A Sosztakovics darabból következik most egy részlet.
4: Egy-kettő hallatszik jól a hang, úgy látom, ajja,

0: Riporttal folytatjuk műsorunkat. Felegy Lénát Kelemen Barnabás kérte rövid beszélgetésre.
1: Május 1 és 3-a között egy nagyon komoly vállalásod van. Kérlek szépen, hogy te mondd el a körítést, mert szerintem nem is mindenki van tisztában vele.
2: Így van. Én évtizedek óta próbálom erre fölhívni a figyelmet, és nem tudtam igazán kellőképpen, ezért most ez a vállalás kicsit arról is szól, hogy nem más, mint a zenei világ figyelmét szeretném fölhívni arra, hogy a 19. század második felében és a 20. század elején szinte kivétel nélkül az összes nagy hegedű versenyt, de a késői romantikában kivétel nélkül minden hegedű versenyt három nagy magyar hegedű művésznek írtak. Joachim József az egyik. Joachim Józsefnek Brahms megírta a hegedű versenyét, aztán utána kicsit rosszba lettek, és utána Brahms azért, hogy jóba legyenek újra, neki ajánlotta a kettős versenyt is, amit egyébként Fenyő Lacival fogok előadni. Közben olyan zeneszerzők, mint Dvorák, Schumann vagy Bruch ajánlották a nagy hegedű versenyeiket Joachim Józsefnek, de időközben a Szentpéterváron tanító és nagyon nagy osztályra szertevő és nagyon híressé vált Auer Lipót pedig nem más, mint Csajkovszkit inspirálta arra, hogy írjon neki hegedű versenyt. Utána említhetjük a késő romantikus Sibeliust, aki pedig a 13 éves zseniális Vecsei Ferencet meghalván neki ajánlotta a nagy hegedű versenyét. És akkor most a romantikus hegedű versenyek közül, tényleg, hogyha mondjuk még Beethovent esetleg, de mondjuk Mendelssohnt még említenénk, a két verseny, amit mondok, amit nem magyarnak írtak, Beethoven és Mendelssohn, azok megbuktak. Nem értették, hogy az miről szólnak azok a versenyek, pedig ma pedig mennyire oda vagyunk tőlük, mind a kettőt Joachim tette híressé újra. Ő vette elő a repertoárba. És akkor ott vagyunk a 20. század elején, ahol pedig Bartók a szerelmi vallomását Geyer Steffinek egy hegedű versenyben fogalmazta meg, ez lett aztán később a posztumusz első hegedű verseny. A második hegedű versenyét Székely Zoltánnak ajánlotta, az első rapszodiáját Szigeti Józsefnek, és Ravel pedig meghalván a magyar cigányprímásokat Párizsban a cigánt Arányi Ellinek ajánlotta. Ezek ikonikus hegedű művek, a zene irodalom legnagyobb műalkotásai, amelyeket kivétel nélkül mint magyar hegedűsnek írtak. Ilyet semmilyen hangszer és semmilyen ország nem mondhat el magáról, csak mi. És én úgy gondolom, hogy ez megér annyit, hogy erre felhívjuk a figyelmet, és azért én játszom az összeset, mert különben nem biztos, hogy annyian odafigyeltek volna erre. Meg az is elmondható, hogy mindegyik darabot a Schumann kivételével 22 éves korom előtt megtanultam, tehát beleégtek a zsigereimbe, úgyhogy egyelőre úgy tűnik nem jelent problémát bármelyiket egy napon belül eljátszani. A logisztika az izgalmasabb, hogy bepróbáljuk, koncerteken eljátsszuk vidéken ezeket a versenyműveket. Itt 6 zenekarról van szó, a győri, a pécsi, debreceni, a Szent István, a Koncerto és a Nemzeti Filharmonikusok, plusz a Zeneakadémiának a zenekara.
1: Ráadásul a karmesterek is mások.
2: A karmesterek pedig az a sor, hogy Káli Gábor, Madaras Gergő, Keller András, Vashegyi György, Hamar Zsolt és Michael Stern, Isaac Sternnek a fia. Isaac Sternhez én 8 éven át jártam privát órákra, és a fiával már még az órák előtt 14 éves korom óta jó barátságban vagyok, úgyhogy nagyon izgalmas, hogy őt pont a Zeneakadémiához tudtuk megszerezni, hogy átadja ezt az elképesztő tudást és hagyományt, amit a családja révén is képvisel a következő generációnak.
0: Csajkovszki hegedű versenyéből hallanak részletet, a szólista Kelemen Barnabás a Koncerto Budapest együttesét Keller András vezényli.

0: Növények. Ez volt egy ciklusnak a címe. Thomas Adész a szerző, nagyon nagy név és ma divatos szerző, ráadásul itt volt most Budapesten, és ráadásul, ami nagyon érdekes, 7 magyar vers, mezzoszopránra és zongora szextetre. Hát, hogy ezt hogy kell érteni, itt ül mellettem Csengeri Kristóf. Magyarul szóltak ezek az Adész versek?
1: Azzal kezdeném, hogy Must Meet Composers, ez a címe annak a sorozatnak, amelyet az Eötvös Péter Alapítvány működtet a BMC falai között, és amelynek keretében, ahogyan a Must Meet Composers cím is sejteti, csupa olyan külföldi zeneszerző jön el Magyarországra, akiről úgy gondolják a szerkesztők, a szervezők, muszáj, hogy velük muszáj találkozni, és hát ennek a sorozatnak a keretében jött el Magyarországra Thomas Adész, és most, amikor beszélgetünk, és majd holnap este csütörtökön, amikor adásba megy a műsor, akkor is itt lesz még, mert ha jól emlékszem a műsorfüzetre, szombaton ér véget az ő ciklusa egy záró koncerttel. Thomas Adész 1971-ben született, és egy egészen különleges muzsikus típust testesít meg, amely ma már gyakorlatilag nem létezik. Ennek a típusnak a képviselője volt Liszt, Stravinsky, Britten és Leonard Bernstein. Mit értek ez alatt? Azt, hogy egy zeneművész egy személyben abszolút formátumos zeneszerző, abszolút formátumos karmester, és abszolút formátumos zongoraművész. És ilyet ma nem nagyon tudok mondani. Az utolsó, ahogy én kutatgattam az emlékezetemben, az talán Bernstein volt, akihez leginkább hasonlítanám Thomas Adészt, az nem csak azért Benjamin Britten, mert ő is egy brit zeneszerző, és nem csak azért, mert Adész éveken át az Aldeburgi Fesztiválnak is volt művészeti vezetője, tehát bizonyos értelemben szellemi örököse Brittennek, hanem azért is, mert ő is valahogy úgy zongora művész, ahogyan Britten volt, tehát nem az a muzsikus, akinek a koncertjére azért mennek el, hogy valami különleges technikai perfekciót halljanak, bár nagyszerűen zongorázik, ezt tegyük hozzá, hanem azért, mert az az izgalmas jelenség figyelhető meg, hogy milyen az, amikor zeneszerzői logika érvényesül. Egy alkotóművésznek az észjárása abban, ahogyan mondjuk Beethoven opusz 109-es E-dur szonátáját, vagy 111-es C-moll szonátáját játsza. Tehát ez teszi nagyon izgalmassá őt, de hangsúlyozom, hogy ő zeneszerzőként, ahogy te is mondtad, nagyon-nagyon elismert, tehát olyan zenekarok rendelnek tőle művet, mint a berlini filharmonikusok, és mondjuk Simon Rattle mutatja be a kompozíciót, és olyan zenekarok hordozzák őt a tenyerükön, már mint karmesterként, mint az amsterdami Concertgebouw, vagy a bécsi filharmonikusok, amelyeknek a karmestereként Magyarországon is járt, és olyan művészekkel játszik együtt zongorista partnerként, mint Steve Nisserlis, vagy Ian Bostrich. Tehát ennyit Adészről, és még valamit, hogy az ő alkotóművészete egy jellegzetesen posztmodern zene, és ez a mindent szabad jegyében valósul meg, és ez érvényesült ennek az estének a különleges produkcióján, mégpedig a Növények című 7 magyar versből álló dalciklusban is, amelyet itt most hallhattunk Magyarországon először, bár a kompozíció 2020 és 2022 között keletkezett, és az ős bemutatója 2022-ben volt a londoni Wigmore Hallban.
0: De hogy kerülnek magyar versek egy angol szerzőhöz magyarul?
1: Hát ez egy nagyon érdekes történet. Thomas Adésznek mindkét szülője él, mind a ketten túl vannak a 80-on, és az édesanyja művészettörténész, az édesapja pedig költő és műfordító, tőle kapott magyar verses köteteket. És többek között tőle kapta meg Radnótinak, hogy most a Borinot ezt kapta-e meg, amelyben a Gyökér című vers olvasható, vagy pedig egy Radnóti összest, azt én nem tudom, de tény, hogy ez indította el ennek a sorozatnak a megszületését.
0: Tehát mert a fordításban olvasta először.
1: Feltételezem, hogy igen, de azt azért hadd tegyem hozzá, hogy az a körülmény, hogy mind a 7 dalt magyar nyelven zenésítette meg, és hogy még a címe is növényekként szerepel, mind a zeneszerző műjegyzékében, mind pedig a Faber Music kiadónak a kottájának az élén, és a szövegek is magyarok természetesen, és ő maga fordította le angolra ezeknek a verseknek a szövegét, amely fordítások ott szerepelnek a partitúra elején. Ezek arra mutatnak, hogy itt a magyar nyelvnek a szeretetéről van szó, és

0: egy halkvonos Pizzicato. Mi van odaírva? Bartók Pizzicato. Ez ugye a magyar szívnek jól esik, a magyar szív megdobban. Nem olyan nagyon sokan használnak Bartók Pizzicatót a mai kor zeneszerzői közül. Ugye ez rádióhallgatóknak mondom, ez azt jelenti, amikor úgy kell megcsípni a húrt, hogy az visszapattanjon a fogólapra, és egy jellegzetes csattanós hangot adjon.
1: Talpasnak nevezte
0: Bartók. Talpas Pizzicato, igen, igen. De nem csak erről van szó, hanem arról, hogy Thomas Adésznak Bartók nagyon fontos volt, már fiatalon. És 1989-ben, amikor még csak 18 éves volt, akkor eljött a szombathelyi Bartók Fesztiválra, és Kurták Györgynél tanult Bartókot játszani. És ha jól emlékszem, ebben a pódium beszélgetésben is, ami itt a BMC-ben a koncert első felében lezajlott Fazekas Gergely vezetésével, talán itt is elmondta, de ha nem, akkor valahol máshogy olvastam, hogy a Bartók szonátát játszotta többek között, de erre nem teszek nagy esküt. A tény az, hogy mindmáig játszik a koncertjeink Kurtágot is, és egyáltalán a magyar zenével nagyon szoros kapcsolatban van, hogy milyen szoros ez a kapcsolat, azt nem csak az mutatja, hogy Kurták nagyon fontos a számára azóta is. Kurták György egyébként ott volt ezen az eseményen, a Karzaton hallgatta a beszélgetést is, és a művet is, hanem az is nagyon fontos, hogy ennek a műnek a keletkezése mögött kétszeresen is ott van Ligeti György. Egyrészt azért, mert Károly Katalin az inspirátor, tehát ő az a csodálatos nagy művész, aki az ösztönzést adta Thomas Adésznak arra, hogy ezt a művet megírja. Másrészt, hát ott van a Sippal-dobbal, az a Ligeti mű, amelyet szintén Károly Katalin ösztönzött, és olyannyira ott van, hogy az első dal a ciklusból, a Radnóti vers, a gyökér, amelyet megzenésített Adész, ez készült el a második a sorozatban végül is, de ez volt a legelsőként elkészült dal. Akkor még az volt az elképzelése, hogy ő is úgy fogja megírni ezeket a dalokat, hogy ének, hang és ütőhangszer, tehát négy marimba volt eredetileg a kíséret, és ezt be is mutatta Károly Katalin külön ezt a dalt. Azt olvastam legalábbis az interneten, és aztán persze elkészült az egész dalciklus, az most már 7 dalból állt, elmondom gyorsan, hogy József Attilának a Kertész leszekkel kezdődik, aztán jön Radnótinak a Gyökér című vers, a Borinotesből, aztán jön 4 darab vörös vers, köztük ez a csodálatos Galagonya, és legvégül egy Orbán Ottó, ami befejezi. Még tovább lehet folytatni, hogy mi jelzi többek között a magyar zenének az inspiráló erejét ennek a ciklusnak a létezésében és a megszületésében. Hát az, hogy elég érdekes, ahogyan az énekhanggal bánik. Ugyanis ugye a modern zeneszerzők már nagyon hozzászoktatták a zenehallgatót ahhoz, hogy földarabolják a szöveget, ágas-bogas ugrásokkal, különleges, bonyolult ritmusképletekkel idegenítik el a szöveget a nyelviségnek a megszólásmódjától. Itt nagyon sokszor nem ez történik. Van, amikor igen, például éppen a Galagonya esetében, vagy másik vörös vers is még korábban a ciklusban, ahol szintén vannak jelentősebb ugrások, és van egyfajta jellegzetes hisztéria az énekszólam kezelésében, de az alapgesztus mégiscsak az, hogy az énekes sorolja, elmondja a nyelv törvényszerűségeit rendkívüli módon tisztelve a verssorokat, és szinte az az érzésünk folyamatosan, hogy népdalszerű, amit hallunk. Ez többször újra és újra visszaköszön. A legeslegerősebben talán a ciklus záró Orbán Ottó megzenésítésben, ami amúgy is egy népdal parafrázis, már maga a vers is, úgy értem, és ez azért is nyilvánvalóan így van, mert a megzenésített verseknek egy része jelentős mértékben népdal inspirációjú. A 4 vörös között is van ilyen, aztán ilyen József Attilának a Kertész leszek című verse, ilyen a Radnóti vers is, a Gyökér is, és említettem ugye, hogy ilyen az Orbán Ottó vers. Tehát itt nagyon sokféleképpen van jelen Bartók, Ligeti, Kurtág révén, a magyar szöveg megtartása révén, ami egy nagyon merész gesztus, mert hiszen a zeneszerző mondhatná azt, hogy hát mit fogják az én darabomat előadni? Hát nem fogják, hogyha magyar szövegű. Hát majd bolond leszek magyar szöveget megzenésíteni. Nem így gondolkodott Thomas Adész, hanem vállalta azt, hogy ezen a gyönyörű nyelven úgy látszik van benne egy szeretet és egy tisztelet a magyar nyelv iránt, és ez egyébként a prozódiában is érződik. Tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy vagy konzultált valakikkel, akik segítettek neki, hát talán éppen Károly Katalinnal, én ezt nem tudom, de az is lehet, hogy olyan mértékben elmerült a magyar szövegben, hogy valóban születtek olyan megzenésítések ebben a ciklusban, amelyek nagyon is alkalmazkodnak a magyar nyelvnek a prozódiai igényeihez. A zenéről általában azt szeretném elmondani, hogy ahogyan jeleztem, ez a mindent szabad magatartás, ez nagyon érvényesül. Tehát itt az eszközök megválogatásában, abban, hogy hogyan cikázik a zene a különböző stiláris lehetőségek között, itt egy rendkívül nagy szabadság érvényesül, és ez a szabadság, ez érvényesül a képzelő erőnek a működtetésében is. Amikor először hallgattam meg a ciklust, ugye a koncertre készülve ezt a Wigmore Hall beli ősbemutatót, ami fenn van az interneten, és nem csak hallható, hanem látható változatában is Károlyi Katalinnal, ezt többször meghallgattam, és lenyűgözőnek tartottam azt, hogy milyen óriási fantázia működik ennek a dalciklusnak az alkotójában, amikor megírja ezeket a dalokat, és még valami van az, hogy nagyon bátran játszik a tonalitással. Tehát például az Orbán Ottó megzenésítésben ott azt érezzük, hogy ilyen kis mikrotonális foltocskák vannak, egy-egy ütem mindig arra kényszerít, hogy hát ezt nekem most muszáj tonálisan értelmeznem. Igen, ez valamilyen hangnemben van, el van jól rajzolva, el van satírozva diszonanciákkal, bele van maszatolva, ha szabad így mondani, de azért egy bizonyos tonalitás, és ahogy a partitúrában nézem, látom, hogy ez az ütem még C-durban van, az az ütem már E-durban van, és így tovább. Szóval, ahogy César Franck mondta a tanítványainak, modulé, hogy modulé, modulé, ugye a Debussynek és a társainak, és ez a mániákus modulálás, ez például nagyszerűen ott van ebben az Orbán Otto megzenésítésben, és varázslatos, mert egy olyan különleges hangnemi talajtalanság érzést ad a zenehallgatónak, hogy azt érzi, hogy hát igen, hangnemben is vagyok, meg nem is vagyok, tonális zene is ez, meg nem is tonális, és ugyanez van a népiességgel, népzen is, meg nem is. Ez a nagyon izgalmas okoslány jelleg, ez ott van ennek a műnek a karakteriben is, posztmodern is, meg modern is. Valami egészen nagyszerű, amit hallunk. Nagyon különleges, nagyon izgalmas, és azt kell mondjam, hogy a magyar közönség, és lehet, hogy ezzel érdemes befejezni, még talán jobb helyzetben volt, mint a Wigmore Hall beli koncertnek a közönsége, mert ott egy kiváló zongorista játszotta a zongoraszólamot, de nem Thomas Adész. Itt meg az Umze Kamara Együttes nagyszerű vonósai játszott pompásan a vonós szólamokat, és hadd mondjak azért még egy-két szót Károlyi Katalinról, mert anélkül ez nem volna igazságos ez a kritika. Szóval az ő előadói zsenialitása, az, ahogyan egyé válik ezekkel a dalokkal, mert nem előadja, hanem egyé válik, teljes mértékben azonosul a lélektani szituációval, a karjai, az arc, a mimikája, mindene él, és mindene részt vesz a dal előadásában. Nem csak a tökéletes intonáció, amely a nagyon nehéz énekszólamokat abszolút elsajátítja, tehát belevágtam a saját szavamba, tehát a Umze Kamara Együttes vonósai mellett a zongorista az ezen az estén maga a zeneszerző volt, és ez nagyon izgalmassá tette a produkciót ebből a szempontból is.

0: László Ferenccel két műről beszélgetek most, az első a Szűz, ez egy Massenet darab, oratórium, ha jól tudom, és a másik a Simon Boccanegra, hát azt mindenki tudja, ez egy Verdi opera. A Szűzről kezdünk. Kérem szépen, nekem az a furcsa tapasztalatom Massenet-vel kapcsolatban, hogy a tévében néha bekapcsolom azt a csatornát, amely csupa ilyen komoly zenét, vagy lényegében csupa komoly zenét ad, nem akarom megnevezni, mert ez nem a reklámhelye, és ott a múltkorában hallottam valamit, ami nagyon tetszett, és azt mondtam, ez egy borzasztó profi szerző, fantasztikusan ügyes és szép, és egyáltalán, és aztán 5 perc múlva egyetlen egy dallamra nem emlékeztem. Na ez volt Massenet. Hát most kíváncsi vagyok, hogy a Szűz az hogy hatott rád.
1: Ja, a véleményed az részint megalapozottnak tűnik, másrészt pedig nagyon igazságtalan, de azt el kell mondani, hogy Jules Massenet a 19. század tekintélyes hányadában Magyarországon igen népszerű szerző volt, ezt a legkülönfélebb módokon is lehetne bizonyítani, például Aponyi Albertnek a versenylovát Massenetnak hívták, nyert is vele lóversenyen. De ennél persze fontosabb az, hogy Jules Massenet életművének valójában még akkor is a magyar közönség csak egy szerény hányadát látta át, és ma még kevesebbet ismerünk a Massenet életműből, így éppenséggel azokat az oratórikus alkotásokat sem ismerjük, 4 ilyet komponált, amelyek közül a harmadikat a Vigadóban most Vashegyi Györgyék, a Nemzeti Filharmonikusok előadták.
0: Én csak a Thaisról tudok, azt minden héten egyszer ezt a bizonyos részletet szokták leadni, illetve a Werterről szoktunk beszélni.
1: Így van, és hát a Wertert éppenséggel Vashegyi Györgyék is előadták egy egészen revelatív előadásban, és el kell mondani, hogy Massenetval kapcsolatban az az embernek az érzése, hogy tényleg nagyon profi, egészen nagyszerű zeneműveket alkot, hihetetlenül hangszerel, az valami egészen profi. Sokszor az embernek az az érzése, hogy egy kicsit redundáns, és kicsit mondjuk így a zenei gondolatokban nem feltétlenül bővelkedik a kompozíciós művészete. És ezt azért merem most így megfogalmazni, mert bevallom őszintén, miközben továbbra is végtelen hálát érzek Vashegyi György az irányú tevékenységgel kapcsolatban, hogy francia műveknek egész seregét hozza elénk. Ezek nem csak azért értékes produkciók, mert egyik másikról kiderül, hogy remek mű, hanem mert felkínálják számunkra a választásnak, a döntésnek a lehetőségét, valóban testközeli élményként mérlegelhetjük, hogy egy adott mű valójában számunkra kedves lehet-e vagy sem, beépülhet-e az életünkbe vagy sem. Nos, én töredelmesen bevallom, a Szűz hallatán úgy döntöttem, hogy ez a mű nem fog beépülni az én életembe, miközben egészen nagyszerű részletek vannak ebben a 4 képre oszló, és hát ugye a Szűz Mária történetét elbeszélő az angyali üdvözlettől a kánai mennyegzőn keresztül és a nagypénteken keresztül, ugye egészen a mennyekbe emelkedés pillanatáig végigkísérő oratóriumban. Oratóriumot mondtam, bár a pontos megfogalmazása, a szerzői megfogalmazása ez ennél árnyaltabb, de lényegét tekintve oratórium. Nos, tehát egészen nagyszerű részletek vannak ebben a műben. Van például a kánai mennyegzőben egy gyakorlatilag már-már bordalszerű jelenet, hát a kánai mennyegzőz illő módon. Nagyon izgalmas az, hogy a nagypénteki jelenetben, mint egy ilyen kvartettszerűen kommentálják. Nem is egyszerűen az, ami Jézussal történik, hanem ahogy erre reagál Szűz Mária, az Istenanya. És ezek nagyon izgalmas megoldások. És van a 4. képnek az elején egy zenekari darab, amely 1880-at követően, amikor bemutatták Párizsban ezt a művet, valóban népszerű koncertszámmá emelkedett, ez a Szűz utolsó éjszakája című zenekari bevezető, ami valóban megvesztegetően szép, és a keresztünkbe is juttathatja azokat a Massenet melódiákat, amelyeket tulajdonképpen utaltál is az imént. De ezzel együtt is maga a mű egésze az egy picit kimerítő. Az egy picit redundáns, a szöveg is redundáns, a szöveg ismétlések is redundánsak sokszor, és az embernek az az érzése, hogy bár a szándék meg lenne benne, és a zeneszerző minden általa elgondoltat megtesz, nem feltétlenül tudunk együtt emelkedni a produkcióval. A produkcióval, amely egyéb iránt a lehető legtöbbet megtette a Massenet mű sikerért, és egyébként a sikert a vigadóbeli közönség biztosította is a produkció számára. A legfontosabb közreműködővel kezdve, ugye a Szűz, vagyis Mária szerepében a Vashegyi Györggyel már legalább fél évtizede együttműködő francia mezzoszoprán Aude Estrémo volt eznek a szerepnek, vagy ennek a szólamnak a megformálója, aki bár mezzoszoprán, és a hagyomány szerint ezt a szólamot szopránok szokták énekelni, ha egyáltalán beszélhetünk hagyományról e mű előadás történetében, de mégis ez a nagy ambitusú hang, és ez a hihetetlen intenzitás, ami a francia énekesnőnek sajátja, Ezt tudhatjuk például onnan is, hogy pár évvel ezelőtt Vasegyi György vezényletével egy komplett francia ária estet énekelt el, ha jól emlékszem, a Zeneakadémián, a Concerto Budapest kíséretében. Nos, tehát ez az intenzitás, ez nagyon sokat tesz a mű érdekében, és valójában az egész előadógárda, melyből még Szutréli Katarint emelném ki, mint az angyali üdvözletnek az átadóját, valamint a Nemzeti Énekkart, amely ezekben az oratórikus produkciókban mindig bizonyítja, hogy gyakorlatilag a legjobb, vagy minden esetre a két legjobb magyar oratórium kórusnak az egyike. És hát Vashegyi György ezúttal is olyan előzékeny módon terítette szét előttünk ezt a művet, hogy szemelgethessünk róla, és hogy fölmérhessük, hogy számunkra fontos, jelentős, tovább viendő-e a mű. Én mondom, személy szerint töredelmesen megvalva úgy döntöttem, hogy számomra nem annyira fontos ez a mű, de meg vagyok róla győződve, hogy a vigadóbeli közönség tekintélyes hányadában akadtak olyanok, akik magukkal viszik és az életük részévé avatják ezt a Massenet kompozíciót.
0: Következik egy részlet, nem említettük még a Nemzeti Filharmonikus Zenekar nevét.

0: És a másik darab, amiről beszélgetek László Ferenccel, a Simon Boccanegra koncertszerű előadásban. Na hát ezzel is megvan az én furcsa élményem. Azt szoktam mondani a diákoknak, hogy bizonyos számú Verdi operát illik ismerni a vizsgára. És mondtam, hogy aki velem ki akar szúrni, az például a Simon Boccanegrát választja, vagy a Szicíliai vecsernyét. Ugye már tízszer elolvastam, és meg is néztem ezeket, mert elolvastam a szövegüket, de most se tudom elmondani, hogy miről szólnak. Hát most László Ferenc majd elmondja.
1: Ja, kell mondanom, hogy alig egy-két héttel ezelőtt a Szicíliai vecsernyét egy prológ számára fölmondtam itt a Bartók Rádión, és van egy május másodiki friss élményem a Simon Boccanegráról, úgyhogy valóban én most egy előnyösebb helyzetben vagyok. És el kell mondanom, hogy tulajdonképpen egyetértőleg, hogy a Simon Boccanegrát a Verdi életműnek ahhoz a hányadához szokás sorolni, amely úgymond nem veszi be egyetlen rohammal a hallgatót. Vannak Verdi operák bőséggel, amelyek egész egyszerűen nem tudnak másmilyenek lenni, mint slágeroperák. A Simon Boccanegra nem egy slágeropera, és ezért is annyira nagy dolog, hogy május másodika estéjén mégis egy olyan koncertszerű Simon Boccanegrát hallott a műpabeli közönség, amely első és egyetlen rohammal bevette a szívét és a lelkébe férkőzött. Egy olyan produkció, amelynek immár visszatérő jelleggel a horvát Iván Repusics, a karmestere és a Müncheni Rádió zenekara adja a biztos talaját a produkciónak, a Bajor Rádió énekkarával együttműködve, és ezek az együttesek úgy egy pár évvel ezelőtti két Foszkáriban, majd aztán a Lombardokban bizonyították, hogy a Verdi életműnek a kevésbé ismert, vagy kevésbé népszerű hányadában is egyrészt nagyszerű értékek vannak, másrészt pedig annyira direkt, drámai támadó erő van jelen ezekben a művekben, amiatt nagyon is érdemesek a megismerésre. Tehát Iván Repusics egy olyan produkciót vezényelt, teljességgel és szigorúan koncertszerű jelleggel, ami önmagáért helytált, és helytált az egész Simon Boccanegra problematikáért, mert ezt a problematikát sokfelé lehet bontani, kezdve mindjárt azon a ponton, hogy Simon vagy Simone. És innentől kezdve egy sor probléma kínálkozik az elemzők számára, de ez mind mellékessé vált, és leginkább azért vált mellékessé, mert olyan énekesekkel rendelkezett ez a produkció, akik valójában alkalmasak voltak arra, hogy koncertszerű körülmények között mondjuk így háromdimenziós körüljárható és bizonyos pontokon az életnagyságnál nagyobb személyiségeknek tűnjenek. Ezt leginkább és a leglelkesebben a címszereplőre mondanám, a román George Peteánra, aki megvalósította ennek a szólamnak és szerepnek a legnagyobb kihívását. Ugyanis a Simon Boccanegra címszerepéhez nem egyszerűen csak jó, vagy akár csak nagy baritonra van szükség. Itt nagy lélekre van szükség, olyanra, akinek az ének szava is mondjuk így a kiállása egyfajta etikai tisztaságot sugároz a közönség felé, és ez Peteán minden rájátszás nélkül, egyrészt tisztán hangjával, másrészt pedig azzal az eleganciával, azzal a méltósággal, amivel képviselte önmagát és a szerepet, mindvégig nagyon jól megvalósította, azzal együtt is, hogyha egyébként súlyozni lehet, akkor számomra elementáris volt az, ahogy ő apaként volt jelen. Be kell vallanom, hogy az első felvonásnak a nagy apalánya ráismerési jelenetét szégyen szemre, bár erről kritikusok ritkán szoktak szólni, meg is könnyeztem. És mondjuk ehhez képest talán egy vonással kevésbé volt elementáris az, ahogy államférfiként volt jelen. De ebben talán az a kéte is munkálhatott, hogy az apai érzelmeket általában őszintébbeknek szoktuk elfogadni, mint az államférfiúi gesztusokat. De hagyjuk az aktualitásokat. A további szereplők között még ugyancsak voltak nagy nevek. Ilyen volt az Amelia Grimaldi szólamát éneklő Eleonora Buratto, aki a napjaink egyik legfoglalkoztatottabb szoprán énekesnője, és aki azt hiszem, hogy mindmáig, és tulajdonképpen a pályafutása során mindig is meg fogja egy kicsit osztani a közönséget, mert hogy nagy, hatalmas támadó erejű, mondjuk így erőteljes hangnak a birtokosa, amelynek a szépségét egyesek szerintem vitatni fogják.
0: És akár már... a Bartoli esete ilyen egy kicsit.
1: Igen, egy másik fakban és egy másik mondjuk így esztétikai regiszterben, igen, így van. Eleonora Burattoval kapcsolatban is szerintem úgy Magyarországon, mint a nagyvilágban vannak élénk viták. Én meg voltam győződve arról, legalábbis ezen az estén meglettem győzve arról, hogy Eleonora Buratto nagyszerű énekesnő, olyan énekesnő, akinek a halatán megnyalhatjuk a tíz ujjunkat, még akkor is, hogyha ez egy nyilvánvaló képzavar. Volt még egy nemzetközi hírű közreműködője a produkciónak, a Fiesco szólamát éneklő Alexander Vinogradov, aki egy nagy basszista és igen jó Verdi basszista, aki ezen az estén érdekes utat járt be, mert a Fiesco ária a prologban nem volt nagyon meggyőző. De onnantól kezdve igen erőteljessé vált a jelenléte, és az is egyfajta pluszt jelentett, hogy a közel együttműködése a baritonnal, a Simon Boccanegát megformáló Peteánnal olyan módon volt kollegiális, ami egy picit életre hívta azt a kapcsolatot is, ami egyébként minden ellenségeskedés ellenére a Fiesco figurája és Simon Boccanegra figurája között is létezik, tudjuk ugye az utolsó felvonásbeli nagy összebékülésben kicsúcsosodva. És hogy meg volt még hirdetve egy nemzetközi hírű tenor is, a Fabio Sartori személyében, aki helyett ezen az estén végül is Brickner Szabolcs ugrott be, akiről tudható volt, hogy Gabriele Adorno szerepe és szólama a torkában van, hiszen pár évvel ezelőtt Domingo társaságában énekelhette ezt az operaház színpadán, és most is bizonyította, hogy nagyon jól ismeri ezt a szólamot, szereti ezt a szólamot, nagyon szeret forte énekelni, és van egy egész kicsi hajlandósága arra, hogy felülintonálja a szólamát, de ez mind mellékes ahhoz képest, hogy olyan agilis és támadókedvel megáldott, és egyúttal hőn szerelmes fiatalembert volt képes pusztán a hangjával elénk állítani, amilyennek Gabriele Adornót elképzelhetjük.
0: Én még Sebestyén Miklós nevét is olvasom.
1: Valóban, ugye ebben a darabban több olyan, mondjuk így kisebb, intrikus figura van, akiket Verdi nem feltétlenül látott el nagyon hálás szólammal, de dramaturgiailag jelentős a szerepük. Ilyen volt a Paolo Albianit éneklő Ljubomir Puskarics, illetve a Pietro szólamát éneklő Sebestyén Miklósnak a feladata. Mind a ketten igen jól helytáltak, azzal együtt is, hogy számukra Verdi ezúttal nemhogy slágert, de igazából még nagy melódiát sem kínál.

0: Reneszánsztól a kortársig, ez volt a címe, a Magyar Rádió Énekkara jubileumi koncertjének május 5-én. Szabó Sipos Máté Karnaggyal Várgedő Anna beszélgetett.
1: Az ünnepi hangversenyre ezúttal nem nagy kórusos, hanem kamaraművekkel készülnek. Hogyan jött az ötlet?
2: A társas éneklés hagyománya ugye egészen a 15. századtól kezdve elterjedt volt, ugye ez a kis csoportokban közösségi éneklés Angliában, aztán később Németországban és Olaszországban is. Tehát ezt a hagyományt próbáljuk föleleveníteni ezzel a koncerttel.
1: Szinte minden mű más és más felállásban, más énekesek előadásában hangzik el. Hogyan osztották be, hogy melyik műben kivesz részt? Milyen beleszólást kaptak ebbe az énekesek?
2: Közösen állítottuk össze ezt a repertoárt. Voltak ajánlatok, ugye az énekeseink szerettek volna bizonyos darabokat elénekelni, voltak ötletek, és aztán a végén én is ajánlottam egy jó pár darabot, és így alakult ki ez a repertoár, ami hát széles 500 évet foglal a reneszánsztól egészen napjainkig. Itt minden kollega magas szintű hangi felkészültséggel rendelkezik, úgyhogy nem kötelező, hogy szólista módon nyilatkozzon meg, de azt, hogy a hangképzése az gyakorlatilag egy szólistának megfelelő hangképzés legyen, azért az a nagyon fontos szempont, tehát itt igazából nagyon sok szólista is van az énekkarban, akik szóló feladatokat is szoktak énekelni, de hát a közös éneklés az más, az kicsit más kvalitásokat is kíván, pont az alkalmazkodás, pont az együtt muzsikálás képességét, és hát ebben a társas éneklésben meg az a nehéz, hogy ugye nem nagy létszámú szólam részeként kell szerepelni, hanem minden szólamot szinte egy ember énekel, tehát az együtt muzsikálásnak, a kamarazenélésnek a finomságai mutatkoznak meg, és hát ez egy külön feladat. Még azért azt el kell mondanom, hogy a darabok egy részét zongora kíséret is szerepel, Murata Marika, aki az állandó zongora kísérőnk, ő viszi a hátán ezt az egész estet, tehát nem csak a kapella énekelnek, hanem kísérettel is, egy landkíséretes darab is lesz, úgyhogy nagyon izgalmas formációk fognak megszólalni.
1: És hát az együttes nem ritkán énekel kortárs műveket, ez most is így lesz. Milyen kihívást támasztanak ezek a művek?
2: Nagyon sok kortárs darabot éneklünk, hiszen az együttesnek egy alapfeladata is a mai magyar kortárs zene bemutatása, felvétele, úgyhogy ebben gyakorlott a társaság. Monteverditől indulunk, és az egész esnek a felépítése azért alapvetően a tavaszról szól, a tematikájában is a tavasz, ami a reneszánszban ugye a madrigálok világa, a szerelem és a szerelmi bánat kategóriája. Tavasz nem csak a profán világban, hanem a szakrális világban is egy fontos hónap, tehát Mária hónap, ugye a május, amiben éppen éneklünk, úgyhogy Mária énekek is lesznek, illetve kicsit az énekek énekét is bevonjuk ide, hiszen akkor szerelem, szakralitás vagy profán pont egy közös pont az énekek éneke, és ebben ugye elhangzik két kortárs mű is, Tillai Aurél egy Ave Máriája, és egy fiatal lengyel szerző műve is elhangzik majd, Marek Rácsinszkinek talán kevésbé ismert szerző, de egy nagyon szép énekek éneke feldolgozása fog elhangzani, és hát József Reinbergernek a Mária énekeiből lesz egy tétel. Aztán Haydn társas énekeiből négy is elhangzik, ami ezt az angol társas ének hagyományt eleveníti föl, és ebben is vannak ugye kicsit szakrális, de abszolút profán, a házasság, vagy olyan nehézségeiről szóló darab, vagy a hódítás nehézségeiről szóló darabig. És aztán hát megyünk bele a romantikába, ami meg hát ugye nem csak a szerelem és a természet nagyon erős leírása, hanem az éjszaka, a csillagok, és mindaz, ami a dús érzelmek, és hát ugye ez is a tavaszhoz nagyon köthető. Hát itt aztán mindenféle lesz, Brucknertől, Schumannon át, Saint-Saëns egy kicsit ilyen meditatív darabjáig, vagy Brahms cigánydalokig, amiben érdekes módon szerepel ugye egy magyar város neve is, Kecskemétre küldi el lányt válogatni a szerző a közönségét. És hát így tovább a vidám világba, ugye Rossinival fejezzük be a romantikát, akinek az Öregkor vétkei sorozatából éneklünk két dalt, a La Passeggiatát és a Gondolierit, ami hát egy abszolút olasz, friss, vidám, játékos darab. És akkor térjünk vissza a kortárshoz, hát kortárssal fogjuk befejezni, Beyser Matyó Tamásnak két darabja fog elhangzani, az egyik a Mély, amit 2025-ben mutattak be, tehát abszolút friss darab, ami tulajdonképpen a tavaszról szól, de hát a tavasz elmúlásáról is szól, úgyhogy minden, ami szép, az el is múlik. És hát az utolsó szám pedig egy pamflett, ha már említettünk Magyar Várost, Kecskemétet, akkor menjünk Kanizsára is. És megy a gőzös Kanizsára kezdetű dalocska, de és Matyó Tamásféle feldolgozásával zárjuk ezt az estét.
1: Mi a tapasztalata, hol van az énekes kamara koncertek szerepe a mai koncert életben? Milyen térben működnek jól, hogyan fogadja a közönség?
2: Hát ez majd kiderül, kevés ilyen koncert van, illetve hát ugye vannak kisebb énekegyüttesek, akiknek a repertoárján szerepelnek ezek a művek, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó hagyomány, a kvártett éneklés, ami Brahmsnál vagy romantikában nagyon jellemző, hogy nagyon sok darab íródott erre az apparátusra, vagy a táfelmuzik, amikor baráti társaságok összejöttek és együtt muzsikáltak. Ezt a fajta hagyományt hozná vissza, és nagyon bízom benne, hogy ezzel talán inspirációt és kedvet csinálunk az énekeseknek is, hogy ilyen formációkban énekeljenek.
1: Tervezi, hogy a jövőben is hangsúlyt fektet a kamara formációkban való fellépésre?
2: Mindenképpen, ez ugyanúgy, mint ahogy a zenekarok építésében is nagyon fontos a kamara zenélés, ugyanúgy egy énekkar életében is, főleg egy ilyen minőségű énekkar életében nagyon fontos, hogy kisebb csoportokba jobban figyelve egymásra, az érzékenységet fejlesztve, a muzsikálás szabadságát is visszaadva próbáljunk ilyen formációkban dolgozni, és hát ez műhely munkának is nagyszerű.
0: Ezzel véget ért az Új Zenei Újság. Várgedő Anna társszerkesztő és Bozzai László hangmérnök nevében búcsúzik a szerkesztő Kovács Sándor.
3: Csütörtöki műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Május 13-án este harmadik alkalommal kerül sor a Bartók Rádió zenei díjak ünnepélyes átadására a Budapest Music Centerben. A komoly zene és a jazz kiválóságai 11 kategóriában vehetik át az elismeréseket a Bartók Rádió munkatársaitól. A gálaest felvétele május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán. A Prolog következő műsorában Georg Friedrich Händel 1736-ban komponált Nagy Sándor ünnepe, avagy a Zene hatalma című világi oratóriumáról mesél László Ferenc. A művet Mozart 1790-ben áthangszerelte. A most hallható változat szerepeit Roberta Invernizzi, Werner Gyurá és Gerald Finley énekli. A karmester Nikolaus Arnoncourt. Prolog. Izgalmas információk az előadás előtt kedden 19 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Jazz a Bartók Rádióban.
4: Köszöntöm az Ebu Jazz hallgatóit, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fellegi Lénárdot hallják, illetve az Avishai Cohen Trio 2024. november 3-án Leverkusenben a Jazz Napokon adott koncertjét összeállításunkban. Avishai Cohen bőgőzik, Gáj Moszkovics a zongorista, Ronnie Caspit dobol. Avishai Cohen szerzeményei és feldolgozásai szólnak, az első rögtön egy tradicionális muzsika, Anima Min a címe, aztán az Intervine következik majd a Below, azután a The Ever and Ever Evolving Etude hangzik el, majd a Hitragut, utána Liszt Ferenc szerelmi álmok című kompozíciója, befejezésképp pedig a Seven Seas téma cím szerint.

0: A mai Ebu Jazzben az Avishai Cohen Trio 2024. november 3-án Leverkusenben a jazznapokon adott koncertjét hallhatták. Avishai Cohen szerzeményei és feldolgozásai hangzottak el a mai összeállításban. Animamin, Intertwined, Below, The Ever and Ever Evolving Etude, Hitragut, Liszt Ferenc szerelmi álmok című kompozíciója, és Seven Seas fér bele a mai műsorba témacím szerint. Így ért véget a mai Ebu Jazz, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is búcsúzom, elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon, Fellegi Lénárdot hallották.
1: Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 23 óra 55 perc. Híreink következnek.
2: A mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós köszönti Önöket. Nem működik a tűzszünet Oroszország és Ukrajna között. A szemben állók egymást vádolják annak megszegésével. A kijevi hatóságok szerint egy nap alatt csaknem 150 összecsapás történt a fronton, és 3 ember halt meg orosz dróntámadásokban. Közben az oroszok azt állítják, hogy Ukrajna sértette meg a tűzszünetet több száz alkalommal, és csak ezekre adott arányos választ az orosz hadsereg. A Tisza kormány továbbra is minden támogatást megfogadni a külhoni magyarság számára. Erről tájékoztatta a miniszterelnök a külhoni magyar pártok vezetőit. A határon túli és diaszpórában élő magyarság a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumhoz fog tartozni, amelynek leendő vezetője Tarr Zoltán úgy fogalmazott: a nemzetpolitikát érintő legfontosabb változás a politikai befolyásolás megszüntetése lesz. Holnap és kedden tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A kormánynak 16 minisztere lesz. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, még Hegedűs Zsolt az egészségügyi, Ruszin-Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Kicsi az esély, hogy járványt okoz a hantavírus, de vannak figyelmeztető jelek. Erről beszélt a közmédiában Rusvai Miklós virológus. A szakértő szerint lokális járványok előfordultak már korábban is. Hozzátette, hogy a vírus emberről emberre terjedő képességet szerzett, de szerinte egyenlőre nincs szükség korlátozásokra. Futóversennyel ünnepelték Magyarország uniós csatlakozásának 22. évfordulóját Budapesten. Az EU félmaraton távját több mint 3300-an teljesítették, köztük egyéni futók és 2, illetve 3 fős váltócsapatok. Az Európa Napi Fesztivált ingyenes koncertek, kvízek és változatos programok színesítették. Holnap már sok felé lesz felhős az ég. Délelőttig helyenként, napközben már több helyen, több hullámban fordulhatnak elő záporok, heves zivatarok. A hőmérséklet hajnalban általában 6-16, napközben 20 és 26 fok között alakul majd. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb reggel 6 órakor jelentkezünk itt a Bartók Rádióban.
1: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a Szózat hangjaival búcsúzunk.

Tisztelettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Németh Attilát hallják, munkatársaim Katona Márta és Papp Sándor. Elsőként ma Vivaldi C-dur koncertóját hallgatjuk meg. Vivaldit már életében vörös papnak hívták, élénk vörös színű haja miatt. Ez annyira feltűnő volt, hogy így emlegették, nem is a nevén. Állítólag egyszer mise közben hirtelen kivonult a sekrestjébe, mert eszébe jutott egy téma, gyorsan leírta, majd visszatért, mintha mi sem történt volna. Hát persze nem minden egyházi felettese örült az fajta ihletnek. Vivaldi olyan pap volt, aki valójában alig misézett, a zeneszerzés sokkal jobban érdekelte őt.

Vivaldi C-dur koncertóját hallottuk Mihály Schneider és a Kölni Kameráta előadásában. Kortársai szerint Vivaldi elképesztő gyorsasággal komponált, és ő ezzel dicsekedett is, azt mondta, hogy egy versenyművet gyorsabban megír, mint ahogy a másoló nem másolja. Henri Messmakers nagyjászindulója szól.

Henri Messmakers nagy gyászindulóját hallottuk, amit a komponista Hollandia hercegének halálára írt. Ő Sándor volt, 1848. februárjában halt meg fiatalon, távol szülő hazájától Madeira szigetén, ahová tüdőbaját ment gyógyítatni. Most Franz Schubert három dala következik.